ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, de jó kis lendület Dua Lipával mindjárt az óra elején. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a lendület pedig marad, és hát az ABC-ben is maradok a D betűnél, mert hogy az előbb bevált. Meg hát azért, mert David Guetta az egy olyan előadó, akivel konkrétan szinte soha nem lehet tévedni. Ez pedig a One Republic-kal közös igazi mai slágere, I Don't Wanna Wait, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, reggel 6-tól pedig jönnek Balázsék, többen kérdezték, bizony a rócsó után visszáll a rendes rend, vagyis reggel 6-tól 10-ig Balázsék csak itt a rádió egyen, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek, és most egy szenzációs kedvencet választottam, aki esetleg még nem hallotta, az most nagyon figyeljen, tetszeni fog. Kétó, Turn the Lights Off itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézó Stockholmban. Amikor megláttam a címet, azt mondtam, hogy azt a mindenit. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. Nagyon komoly, ha valaki egy picit belemerülne a sztoriba, a radio1.hu még vannak erről infók. Én viszont egy újabb nagy kedvencet indítottam közben, Ray Dalton, Blood Runnin'. Szenzációs, itt a Rádió 1-en.

0: változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Sofia, tu sais,
2: Bella!

0: Egy csak igazi mai sláger megy. Na, aki szerette ezt az órát, tehát a következőt imádni fogja. Újdonságok közül Sam Feld és Joel Corey is bekészítve, de hozom majd Justin Biebert, a Well Hello-t, a kezdésen pedig Lolita Get Lucky-val. A dal, ami Németország mellett egyébként Európában, Magyarországon megy a legnagyobbat, nem is értem, hogy máshol miért nem szenzációs. Mindjárt indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy olyan csapatot hozok, akik ugyanazt fogják csinálni, mint mi a Rádió 1-esek. Nem lesz megállás, fesztiválról fesztiválra járunk, és ők is, ez meg az a dal, ami igazán elindította a közös karrierjüket. Hát legalábbis ugye Fluornak és Diáznak, mert külön-külön előtte is voltak már sikerek, de nem ekkora, mint a Well Hello-val, meg ezzel a dallal, az igazi mai slágerek között a rappart, amit már is indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak 6 nap, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál, amit felszorozhatnék órára, de hát majd ezt picit később, mert most ezt nem húzom az időt, de hogy vasárnap délután 5 órakor nyitjuk a kapukat, indul a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol az egyik világsztár fellépők a nagy színpadon Sam Felt lesz, ez pedig az a dal, amit Rosalinnel, aki egyébként Ed Sheeran korábbi előzenekara volt a 2024-es turnéján, szóval vele készített Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kiszámoltam közben bő 157 óra, és indul a rádió egy születésnapi fesztivál. Most viszont indul egy újabb újdonság, Joel Corey Galantis Stay a Little Longer, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0623 111 111, ha Melló mellett van kedvünk pöttyögni, akkor bátran.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéitek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól Balázsék, itt a stúdióban élőben a Roadshow után, szerintem egy csomó extra sztorit fognak majd mondani, én pedig ezzel indítom a következő zenei órát. Siren Azizám, pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szennyező újépítésű társasház vagy fenntartható kádárkocka. Nem minden fekete és fehér az építészetben sem, ha a környezetvédelemről és a fenntarthatóságról van szó. A másfél fok azt írja, fontos tudni, hogy az épületek ma a globális kibocsátások csaknem 40%-át adják, ennek nagyjából kétharmadát pedig az, hogy ezeket az épületeket üzemeltetjük, azaz energiát használunk fel bennük. Mint a cikkben megjegyzik, míg a régi épületállomány esetében elsősorban az energiahatékonyság hiányából fakadtak a kibocsátások, addig az új építésűeknél kiegyenlítődik, sőt megfordul ez az arány. Gyakran a beépített anyagok jelentik a fő környezeti éghajlati terhelést. A megfelelő anyagválasztás fontos szempont, és mivel a cementgyártás karbonsemleges tétele kihívás, szakemberek szerint a vasbeton felhasználást lehetne jelentősen csökkenteni. Ez azt jelenteni, hogy új típusú födémeket, szigetelő anyagokat alkalmaznának az építkezéseknél. A cikk szerint környezeti szempontból idehaza külön probléma, hogy lemondtak a vályog épületek felújításáról, és keveset használják ezt az alapanyagot. Az Európai Unió célja, hogy 2050-ig a teljes épületállomány karbonsemlegessé váljon. A meglévő épületállomány minél gyorsabb energetikai megújulása érdekében az éves felújítási rátát legalább kétszeresére kívánják növelni, és 2030-tól már csak nulla kibocsátású új épületek építhetőek. Mit megjegyzik, a kibocsátás egyharmad részét az építményeknél az építőanyagok kitermeléséhez, gyártásához és beépítéséhez kötik. Ezért is fontos, hogy miből építünk és milyen anyagokat használunk a felújításhoz. Itt sem mindig az új a jobb, mint írják, ugyanis új építésű házak esetén nagyobb az építőanyagok gyártásából eredő energiafelhasználás, cserébe viszont kisebb lesz a használat energiaigénye. Ha az eredeti vasbeton szerkezetek helyett más kisebb terhelésű anyagokat használnak, például falazóblokkot vagy kerámia béléstestes födémet, az anyagokhoz kötődő kibocsátások akár 20%-kal alacsonyabbak is lehetnek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, a Melóban kitartást. A mikrofonnál Király Tamás, már egyre közelebb, alig 6 nap, és hát mondjuk 6,5, és itt a Rádió egy születésnapi fesztiválóval. Többek között Accentet is meghívtuk, a nagy színpadokon ő is zenélni fog, az biztos, hogy részben Tóth Abigaillel közösen. Most viszont Cerával és Misa Millerrel jön. Az igazi mai sláger a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexei a folytatás, aki valami elképesztő névsort tudhat maga mögött, mármint hogy zenei partnerként Martin Garrix, G-Eazy, Topic, David Guetta állok, és még hosszan sorolhatnám, de nem teszem, inkább indítom a legújabb dalt, Faithless-szel, közösen pontosabban egy Faithless slágerrel, és annak az újragondolásával. Bibi Rexa, ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig nem sokára Cookie jön a Love Again-nel, aki jövő héten vasárnap indít a nagy színpadon a Rádió egy születésnapi fesztiválon 17 órától, ez már szerintem elárulható. Na előtte viszont egy másik, hát valami elképesztően nagy kedvenc, egy gigasláger. Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Várják a véradókat, lovasbajnokságot rendeztek Békés Csabán, óvjuk a tőrös darazsakat. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Ezen a héten is számítanak a véradók segítségére. A Magyar Vörös Kereszt tájékoztatása szerint a Békéscsabai Orosházi Gyula intézeti alkalmak mellett kihelyezett helyszínek is lesznek. Például holnap a békési polgármesteri hivatalban és az Eleki Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Adhatunk vért a héten a mezőkovácsházai rendőrségen, a szekalmi rendőrkapitányságon, a mezőberényi művelődési központban és a telekgerendási művelődési házban is. A pontos helyszínekről és időpontokról a Vörös Kereszt és a Vérellátó honlapjain lehet tájékozódni. A Békés megyei gyermekügyességi lovasbajnokságot a Békés Csabai Pegazus lovasiskolában tartották, számolt be a behír.hu. A versenyre 150-en neveztek. A fiatal lovasok több kategóriában mérhették összetudásukat, az ügyességi pályákon különböző feladatokat kellett teljesíteniük, a kisebb gyerekeket edzők segítették, míg az idősebbek önállóan lovagoltak. A programon díjlovagló és lovastorna bemutatók is szerepeltek, emellett díjugrató versenyszámokat is rendeztek. Tervezett áramszünet lesz holnap Békés Csaba Jaminai város részének több utcájában, hívta fel a figyelmet a város. Reggel 7:30 és délután 4 óra között szünetel majd a szolgáltatás. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
3: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
2: Az időjárásról. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam. Este 12-ig hajnalban 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában korábban állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 11 perccel május 18-án, az Alexandrák, az Erikek és a Hangák, a névnaposok, azt a ez de jó név. Sok boldogságot nekik. Hattól Balázsék, addig viszont igazi mai slágerek, Fastboy, Well Hello, ők is jönnek mindjárt, most viszont Ray Dalton és a legújabb tőle, a Blood Runnin, amit indítok. Itt a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyünk pedig Jason Derulo, aki nem sokára Magyarországra látogat. Viszont ha már fellépések, koncertek, nagy bulik, akkor már csak 6 nap, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál. Samfed, a Swiss Disco, Cyril, Exen, Tóth Abigail és az összes Rádió egy DJ. Ők tudja, hogy itt lesznek, fellépnek, és velük együtt bulizhatunk majd. Ez pedig közben, hát valami elképesztően nagy kedvenc. Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha minden igaz, akkor ma is eső, ma is 17 fok, holnap eső, 19 fok szerdán, viszont már talán naposabb idő, és 22. Taylor Swift, The Fate of Ophelia hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig startol a műsor újra a stúdióból a Rócsó után. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szennyező újépítésű társasház vagy fenntartható kádárkocka. Nem minden fekete és fehér az építészetben sem, ha a környezetvédelemről és a fenntarthatóságról van szó. A másfél fok azt írja, fontos tudni, hogy az épületek ma globális kibocsátások csaknem 40%-át adják, ennek nagyjából kétharmadát pedig az, hogy ezeket az épületeket üzemeltetjük, azaz energiát használunk fel bennük. Mint a cikkben megjegyzik, míg a régi épületállomány esetében elsősorban az energiahatékonyság hiány. Hiányából fakadtak a kibocsátások, addig az új építésűeknél kiegyenlítődik, sőt megfordul ez az arány. Gyakran a beépített anyagok jelentik a fő környezeti éghajlati terhelést. A megfelelő anyagválasztás fontos szempont, és mivel a cementgyártás karbonsemleges tétele kihívás, szakemberek szerint a vasbeton felhasználást lehetne jelentősen csökkenteni. Ez azt jelenteni, hogy új típusú födémeket, szigetelő anyagokat alkalmaznának az építkezéseknél. A cikk szerint környezeti szempontból idehaza külön probléma, hogy lemondtak a vályog épületek felújításáról, és keveset használják ezt az alapanyagot. Az Európai Unió célja, hogy 2050-ig a teljes épületállomány karbonsemlegessé váljon. A meglévő épületállomány minél gyorsabb energetikai megújulása érdekében az éves felújítási rátát legalább kétszeresére kívánják növelni, és 2030-tól már csak nulla kibocsátású új épületek építhetőek. Mint megjegyzik, a kibocsátás egyharmad részét az építményeknél az építőanyagok kitermeléséhez, gyártásához és beépítéséhez kötik. Ezért is fontos, hogy miből építünk és milyen anyagokat használunk a felújításhoz. Itt sem mindig az új a jobb, mint írják, ugyanis új építésű házak esetén nagyobb az építőanyagok gyártásából eredő energiafelhasználás, cserébe viszont kisebb lesz a használat energiaigénye. Ha az eredeti vasbeton szerkezetek helyett más kisebb terhelésű anyagokat használnak, például falazó blokkot vagy kerámia béléstestes födémet, az anyagokhoz kötődő kibocsátások akár 20%-kal alacsonyabbak is lehetnek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hello!
2: Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
3: Hoztam neked egy kis finomságot.
2: Jú, hol járt az a villa?
3: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami további jelölődik 2 hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
2: Mi nem merek vele lenni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
4: Ne tedd le, koszos lesz.
2: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Ja, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
3: De meg mered lenni?
4: Miért, de mi ez?
3: Ez egy fine diningos mocsi.
2: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem 3 metes penész, csak szólok.
3: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
2: Igen, én a másodikra tippelnék.
4: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
2: Megfulladnak.
4: És meg

0: Nincs mit tenni, megállapítottunk.
1: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
0: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
1: És hedóba vagytok ti is.
0: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
1: ha
0: idő.
1: Nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
0: Ez így van.
1: Bent,
0: ez így
1: szívesen,
0: van.
1: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
0: Szervusz
2: nagyon
0: szívesen.
2: Nagyon sok a kislány, látom. Nekem hoztátok
0: igen?
2: Őket?
0: Ja.
2: Adjátok át őket. Hányat tudok elvinni? 4-5.
0: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
0: Hagyd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
1: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Nem. Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
0: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököle beleszaladt a gyomrodba, és azt update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
0: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
0: Jó arc. De teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
0: úgy?
2: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
0: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
1: Szaktanári.
0: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És...
0: De szemét!
1: Bizony, és hogy, tudod
2: és
1: azért...
2: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikál, de most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
0: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik, olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
0: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
0: De ugye? Szemét vagy.
2: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Ha csak még nem az, ami most is vezeti.
0: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedben?
2: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
0: Na, látod? Hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
0: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
0: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: Ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
0: Bocsát, ne arra,
1: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne.
0: Bocsás, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra. Jó, volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szívű nyugodtan.
2: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
1: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt.
2: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, ő hiányzik
0: neked.
2: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
0: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szád előttét.
0: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, de szemét. Hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Igen. És mi nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
0: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van, kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
0: Alig várom, hogy, elmenjek egy előadásodra.
2: Igen? Igen, oké. Ugye ezt a tét elmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv nem kövérek, támogatója, nem a könyvtag a gasztroját.
1: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
0: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
2: Le volt írva a 127. oldal.
0: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, jaj, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
0: A diszkréten pufik azért...
1: Első ürességed.
0: Te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. És nézd, fürdik benne, nézd, imádja.
2: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
0: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyve. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
1: olvasom. És még azt kérdezd meg, hogy ki írta.
0: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hét

0: hétig hozzá a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
1: Jó, bocsánat, ott vagy. Ő azért hozta, hogy aláírd neki, csak mondom.
0: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad? Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél, ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
1: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
0: De szemét, de hajas vagy.
1: Itt a bölcsembe.
0: Behadék vagy.
1: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
2: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
3: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
0: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát, tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
3: Igen.
0: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
3: Akár.
0: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse a gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
1: de
0: kezeljük.
1: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
0: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sisván, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
1: akik... Azért suttogsz a borítón, mert te kutya
0: ez
1: vagy?
0: Ez hülye.
4: Gyönyörű párhuzam.
0: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kinyitja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
1: És láttam,
0: láttam munkaközben.
2: Az nem jó.
0: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük tehát meg egyébként a
2: klasszba. Érted? Ez egy interjú kötet.
1: Szerintem igen, az van, hogy ez a könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
0: De nem, nem, de nem nekem, tehát ez a kutya, ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
1: Ezt azért nehéz elhinni.
0: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon
2: de
0: szeretem várjál, a Domján.
2: De várjál, csak a kövéres dubát, te nagyon is nem mondtad.
0: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
1: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben, hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
2: Mi van?
1: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
0: Nem értitek ezt.
1: S még ha nem hallanánk, kiált, kiált, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
0: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani
1: a
0: valója.
1: A címe Balázs a buszsávban.
2: Ő ott kiürítette a csónakját.
0: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
1: fáj
0: érted.
1: Egy kicsit.
0: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, mert láttam, hogy ez jön.
1: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mire gondolt a költő?
0: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
1: Ami neked ugye egyszerre van.
0: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk,
1: ami itt
0: marad.
1: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
0: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szünet, gyerekek. Persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
2: Írd már alá ezt a könyvet.
0: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalványt aláíratott benne hátul, mert úgyse léteznek.
1: Rajzolok rád egy Hitler bajszot.
0: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy nyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
1: Jó, hát mindenki
0: használja ezeket.
2: Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
0: Az van,
1: álljunk bele.
0: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagram-ot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is. Vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
2: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
1: Na hányat?
2: Hogy sokat.
0: Na, de itt pont nem azért, hanem hogy a gyerekeket meg...
2: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki...
0: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
2: Ez nem feltétlen rossz. Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
0: Nem, ott kirakták őket.
2: És tehát, ott van szoftver?
0: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
2: Jó, próba.
0: Tessék.
2: Hány éves?
0: Ja, hogy most versenyzünk?
2: Hány éves?
0: Jó. Aki először hány éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
2: Segíts, hány éves a mellettem álló fiatal?
1: De most akkor
2: ember.
1: AI vagy, Balázs.
0: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
1: Szerusz Ferenc.
0: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
2: 38? Te mit mondasz, Eszter?
0: Tessék, Eszter?
1: Hogy remélem, hogy nem annyi.
2: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
0: 44! Jó,
2: tessék! Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem tiktokozik.
0: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt van, balra neked, tessék.
2: Jó.
0: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
6: Piros Dóra.
0: Dóra, szia Dóra.
2: Ez, de ez segítség volt, mert hangos sokat
0: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra? Igen.
2: Nem, hanem aha. A hangja.
0: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
6: Szeretem az epret.
0: Dóra, szerintem te 13 vagy.
1: Mi bajod van?
2: Mi van? Te normális
0: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, nárok, hogy szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
2: De
1: mit mondod? Nagyon jegyez meg.
0: Hogy hívnak téged?
6: Laura.
0: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
1: De ez most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
0: Hallod, Eszter?
2: Szereti a csokit.
1: Én vagyok a jövőből.
0: Te vagy a múltból.
1: Vagy a jövőből.
0: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
0: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
2: Jó, tessék.
0: Tessék,
2: jó.
0: Eszter.
2: Mondd a neved.
7: Marina vagyok.
1: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
0: Na tessék.
1: Úgyhogy,
0: tessék, AI csajszínda.
2: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
1: Persze.
2: Jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
1: Szerintem 12.
7: Igen.
2: Ha! Oh, ott az AI!
0: Fú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
1: Az étterszállításról.
0: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
1: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars sorozat.
0: Viccentem. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
1: Én akarok még tippelni.
0: Jó, Eszter tippel még, tessék.
2: Mondd a neved.
0: Hogy hívnak?
6: Mia. Szeretem az apukámat.
0: De jó neked.
1: Akkor még nincs.
0: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
1: 14 után elkezdik nem szeretni.
2: Igen, nem igaz.
0: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
1: Igen, jó? Szerintem.
0: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan. Nem
1: 11
0: lehet.
1: Vagy.
0: 11.
6: 9.
2: Mondd a neved.
1: Kiskandor.
6: Csibrik Martin.
0: Martin.
2: 9 éves vagy.
6: Igen.
2: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőled.
0: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
2: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et
1: van. Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak elna.
0: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
2: Ő egy kandúr?
1: Igen, hát egy kandúr, nem
2: mondd a neved.
8: Csibrik Krisztián.
0: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
2: Eredeti Csibrik.
1: Na, tessék, te pont egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
0: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
2: Már nem mondd meg, már megmondta.
1: Megmondta, de
2: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
1: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási rutinod.
2: Megdicsérlek,
1: szép munkát. Jó, utasd meg.
0: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek, tehát ezt szeretjük.
1: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott.
2: Őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja. tartja.
0: 71-re rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
2: nem,
0: ez
2: határozottan mellette
0: ugye?
2: Vagyok.
0: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni.
1: Igen. Egyszer azt mondom, egy nagyon nagyot,
0: igen?
1: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
0: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
1: jó,
0: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
1: Hát ebben az esetben
2: akkor
1: csak az irodalom.
2: Kapsz.
0: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek, jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a, megvan a kis csoportosulásuk?
1: Úristen, kimehetek nézni, én voltam a felbújtó.
0: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
1: Mi az a malac
2: verseny? A malackodó versenyt, a legundorítóbb módon eszi a
1: vízsliket. Ja, azt is a malac versenynek hívjuk. Jó, oké. Okay.
0: Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
2: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, igen? Hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
0: Tehát valójában lejöttek róla.
2: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
1: Jövő hétfőn konkrétan hétfőtől.
2: Szerintem is.
0: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
2: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
1: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
0: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
1: kérem.
2: Van anyukája.
0: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
2: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
0: Egyébként igen.
1: Én el is indultam haza.
0: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek kezdeni. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őketől kevesebbet okostelefonoznának.
2: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
0: mint
2: se jó,
0: mint ha pörgeted a reels-eket.
2: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
0: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
2: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
1: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
0: Aha, tehát közösségi, egy szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
1: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne hol.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
13: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
14: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
15: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mi is tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Több százan tekertek a Háromváros túrán. Motoros rendőrök tréningeztek Nagyváradon. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Rádió 1 Békés Csabai hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Több mint 200 kerékpáros vett részt a Háromváros kerékpáros körtúrán Békésben, Békés Csabán és Gyulán. A beol.hu beszámolt róla, hogy a résztvevők mintegy 50 kilométeres távot teljesítettek a három közép-békési település között. A programhoz mind három városban lehetett csatlakozni, a teljes távot teljesítők pedig emlékérmet kaptak. A Háromváros kerékpáros fesztivált idén 5. alkalommal rendezték meg. Közlekedésbiztonsági rendezvényen vettek részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság motoros rendőrei Nagyváradon, írja a beol.hu. A programot a Bihar megyei rendőrfőfelügyelőség szervezte civil motorosok számára a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés érdekében. A rendezvényen közel 300 motoros vett részt. A résztvevők vezetéstechnikai és baleset megelőzési bemutatókat nézhettek meg, valamint gyakorlati feladatokat is teljesíthettek. A békési motoros rendőrök román kollégáikkal közös bemutatót tartottak, emellett segítették a résztvevőket a vezetéstechnikai pályán. A programot motoros felvonulás zárt a Nagyváradon. Az időjárásról. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam. Este 12-ig hajnalban 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hölgyeim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek, Juliska, jó reggelt! Régen láttalak,
2: Feri!
1: Hello, jó reggelt! Gyerekek, újra itt!
3: Hiányoztunk,
2: frissen, üdén, kipihenten!
1: Hosszú volt a múlt hét, gyerekek, hosszú volt a múlt hét, sok ezer kilométer, sok száz hallgató.
3: Milyen száz? Ezrek?
2: Hát ezrek.
1: Összességében ezrek, így van. Ha összeadjuk, akkor igen. Több száz a helyszínen, és akkor az úgy több ezer. Így van.
2: Na, jól vagytok? Volt nagy alvás?
1: Nagyon sűrű hétvégén volt, úgyhogy nem aludtam sokat. Ó, nem, minden volt.
3: Be kellett pótolni, egy hétig nem volt. Nagyon. Hány kocsma várta, hány haver.
2: Már se ismertek.
1: Egy pillanatom se volt, úgyhogy alvás az csak este, vagy késő este igazából, úgyhogy sűrű volt. Sűrű volt a hétvége, de volt mit kipihenni igazából. Hú, az a péntek délután még gyerekek hazafelé. Az mi volt?
2: Az mi? Elkapott titeket valami eső? Hallottam Miskolc környékén?
3: Hát nem, a valami eső az így kedves.
1: De valami eső az igen.
3: Azt arra mondod a valami esőt, hogy igen, hogy kicsit szemerkél. Még megtankoltunk gyorsan, ugye elmenekültünk a helyszínről, gyorsan megtankoltunk, és akkor még mondtam is a srácoknak, hogy hú, gyerekek, de jó, még ott éppen világos van, tudunk menni, semmi gond, jó az idő, körülbelül 30 kilométert mentünk, amikor a jó Isten azt mondta, hogy kedves gyermekeim, olyan szépeket motoroztatok egész héten.
1: Nesze! Az valóban durva volt, ahogy jöttünk vissza.
2: Hány kilométeren keresztül?
1: Hát szinte végig. Pest környéken kezdett száradni. Pest előtt valahol Mogyoród, Göt környékén ott láttuk, hogy szárad a beton.
2: De ilyenkor nem vagytok betolva?
3: Becsuktuk a szemünket, azt úgy motoroztunk.
1: Hát én nem örültem neki azért. 130-140, amikor törlöd a sisakodat, nem látsz semmit, szakad az eső.
2: Sötét van,
1: mennek előtted valahol a feriék. Én a Szilárd alatt hátul botladoztam, beszélgettem vele. Ugye az első kerék, nekem az volt a parám, hogy mi van, az első kerék megúszik. Ahogy a kocsinál is megúszik az első kerék. Mert az, hogy kimegy a hátulja, de mi van, ha fölmegyek egy ilyen vízhídra, tudod, egy ilyen...
3: Aquaplaningra.
1: Mert
2: akkor ezt ugye,
1: a kocsinál is tanítják, hogy de az nem szerencsés.
3: Nagyon szép volt a kérdés, ugye mentünk az esőbe, és a Balást ezt foglalkoztatta, és kérdezte a srácokat, hogy mit csináljak, hogyha megcsúszik az első kerék.
2: Imádkozz.
3: Pontosan ugyanezt mondták, de egyszerre kettő.
1: Igen.
3: Imádkozz.
1: Semmi, akkor vége, akkor eldobod.
2: De úgyhogy... ijátok ilyen vezetéstechnikai tréninget.
1: Hát,
3: van,
1: amit nem tudsz megtanulni. Se gyakorolni nem tudod nagyon ezt se megtanulni. Szóval, hogy jó nagy vihar volt, de megérkeztünk. 2 óra alatt lenyomtuk azért, följöttünk.
2: De ilyenkor csak a csicskák állnak félre? Tehát ilyenkor nincsen az, hogy akkor fogtok egy jobbos balost valamelyre, bementek egy városba, foglaltok egy szállást, és akkor azt mondjátok, hogy holnap reggel. Hát,
1: az nem volt opció, mert pénteken már mindenkinek volt dolga. Kettő, péntek reggel, vagy péntek este, meg szombaton
3: igen.
1: Szombaton mindenkinek ment, meg ugye azért mész, hogy akkor már gyorsan letekered, nem? Tehát akkor már nem az, hogy most álljunk meg és várjuk, amíg elmegy, ki tudja, mikor megy el, meddig esik, tehát ha már benne vagy, akkor már menjünk föl Pestre.
3: Most fél úton ott megállsz már 100 kilométer. Szóval 100 kilométert áztál.
1: Igen.
3: Most még 150-et.
2: Le is gyalogolhatsz.
3: Hát le is gyalogolhatsz, de motorral vagy azért, ami hosszas lenne. Nem, hát most nyilván van esőruha, föl lehet öltözni, tehát be nagyon nem ázol. A vezetés nyilván nem olyan, mint hogyha jó időben csinálnád mindez, de menni kell. Kész.
2: Na hát, a nagy debreceni estém.
3: Oda pirítottál, mi?
1: Te mi volt? Te végül ott maradtál.
2: Én ott maradtam, és egyébként tök jó fejek voltak a hallgatók, mert 2-3-an is így bejelentkeztek egy adás után azzal, hogyha van kedvem elmenni velük bulizni 2-3-asban, így úgy amúgy, akkor így várnak szeretettel. Visszamentem a hotelbe, egy kicsit leültem az ágy szélére, egy kicsit eldöltem az ágyon azzal, hogy na egy 5 percet pihenek,
1: aha,
2: és éjjeli 2-kor ébredtem fel azzal, hogy mi történt. Úgyhogy ennyi volt.
1: Hallgattam
2: így félfüllel lent, volt valamilyen kongás buli,
1: aha,
2: azt gondoltam, hogy legrosszabb esetben akkor lemegyek oda, és ott megiszom valamit, vagy valami kis buli lesz, valami orvos konferencia volt egyébként a szállodában, mire megérkeztem, már mindenki nagyon kapaszkodott a pezsgős poharába. Úgyhogy óriási élet volt, és azt úgy beadottam.
1: De lementél éjjel 2-kor, oda mentél?
2: Nem, végül nem. Addigra már elmúlt, csak úgy félállom, amíg hallottam, hogy na lent buli van, nem probléma. Tehát hogyha nem megyek ki, akkor csak annyi a dolgom, hogy lemenjek az épület aljába,
1: aha,
2: és még csak az sem. Úgyhogy nagyon kis...
1: Akkor nem volt erős a debreceni éjszakád.
2: Nem. Viszont az szálló az zseniális volt, úgyhogy nagyon jó kis hét volt ez egyébként.
1: Jó sűrű volt, ja. Sokat motoroztunk, sokat mentünk.
2: Hogy bírjátok egyébként ennyi alvással, ennyi utazással, ennyi motorozással.
1: Nem is csak az alvás, az italozás és az esték, szóval itt minden este meg volt tolva. Szóval az volt, hogy minden este. Kemény volt az este.
2: Minden este társasjátékoztatok.
1: Minden este toltuk. Nem volt pihi. Valamelyik estében még ugye a Laci meg az Eszter is beszállt. Te is voltál. Mert te melyiken voltál? Hol voltál?
2: Szombathelyen.
1: De Szombathelyen voltál, már Szombathelyen mentünk el az olaszba kajálni.
2: Igen.
1: Talán ott voltunk egy kicsit szolidabbak, nem? Az ott csendesebb volt.
2: Az ott egy ilyen visszafogott este volt, és aztán ti...
1: De még megálltunk, még ittunk valahol utána Szombathelyen. Mi volt még? A szállodába talán?
3: Hát a szálloda előtt.
1: Ja, a szálloda előtt sikerült.
3: Szánalmasan a motorok mellett.
1: A szálloda előtt, igen.
2: Szilárd elővette a csomagtartóval a ruhát.
1: Lackó csak kell félteni, szóval, hogy azért így, ja, erős hét volt, igen. De nem pihentem sokat hétvégén se, úgyhogy nincs itt. Nincs itt nagyon megállás, gyerekek. Gyorsan, azt mondja, hogy egy-két SMS, köszönet a Lacinak, hogy vevő volt a poénjaimra, hogy többször beszerkesztett a műsorba. Így a műsor részese lehettem, extra köszönet a háttérben dolgozó csajoknak. Aranyosak, szépek és profik, felejthetetlen élmény volt Lacia, és csak a Master Good. Jó, Laci, igen, őt hétfőn tettük össze. Nagyon köszönöm az elmúlt hetet, srácok, nagyon jó volt veletek róni a kilométereket, bevallom, a végére már kicsit elfáradtam, de nem ez volt az élményből. Remélem, mi hamarabb újra találkozunk.
2: Hát azt gondolom, hogy olyan hallgat... Gábor volt?
1: Azt Gábor írta, igen, van egy privát rész, amit nem akar, hogy beolvassak, és igen, a Rócsa előtt éten tönkre, mert a hűtőm nem akartam kérni a Rócsot, mennyi nekem is járni, szépen köszönöm, mindent üdvözlettel, Gábor. Na, ha ő volt, aki ugye hát az elsősorban, amik is. Gáborunk, így van. Írt nekünk SMS. Egy kitelepülésem se voltam, nagyon szar volt a Rócsó, nagyon jól éreztem magam, jövőre és megyek, kopi küldte neki. Beteg. Jó volt veletek élőben találkozni, Győrben imádtam, küldte Szunyogcsődör, köszönjük szépen, és nyugi, Bora-Borán is esik az eső, csak sokkal drágább kaptuk ezt még így ebben a formában. Hát az időjárás is nagyon jól lehoztuk. Kedden Sopronban átok, de a hétfő, szerda, csüti, péntek, az gyerekek, az ami volt az országban, ahhoz képest nekünk ez... Mi volt ez? Hát ez nagyon jó volt.
3: Mi megúsztuk
1: végig. Tényleg megúsztuk.
3: Ennyi a péntek este volt az utolsó ilyen, ahol elkapott bennünket, de végig szuper idő volt. Egyedül volt Sopron, egy kicsit hideg, de ott se esett, úgyhogy nyugi, jó volt.
2: Hát meg ahhoz képest, amire készültünk, tehát ugye a hét
3: ja,
2: elején,
3: egész hetes, igen,
2: hát az egész hétre azt mondták, hogy itt most valami évszázados eső, és hogy úristen, micsoda apokalipszis lesz, hát ahhoz képest tök jól megúsztuk. Jó volt ez.
1: Igen.
3: Hány dugás ajánlat volt?
1: Igen. Balázs, tartozol egy bocsátkérésre a győrieknek, az Eto lett a bajnok a Frade előtt, egy csapat van csak nyugaton. Gergő írta.
3: Behúzták,
1: igen, én meg megvádoltam őket, hogy NB2 vagy NB3 az Eto. Igen. De ugye fogalmam nincs a magyar fociról, nem érdekel, nem nézem. Ostoba sportnak tartom, de és bemondtam a győrieknek, hogy nem jó, hol szerepel az Eto most, mert ugye az Eto parkban laktunk. És rám mondtam, hogy rálátok a szobámból a stadionra. De minek? Hát mondom, NB3-asok vagytok, hagyjad már.
2: Szívükhöz kaptak,
1: és kiderült, hogy közben meg bajnokok lettek.
2: Istenem, sehol nem dobáltak meg?
1: Nem. Hát tudják, hogy azért ez részemről, ezért ez ilyen.
3: Azért volt egy fölhördülés.
1: Hördültek egyet.
3: Az első állomáson, hogy...
1: Igen.
2: Figyeljetek, Ábel nem volt sehol. Egyébként Misi kérdezi.
1: Nem bukkant most föl. Lehet, hogy volt valahol, de ő úgyis előre verekedi magát. Nem bukkant föl igazából, úgyhogy nem. Én nem láttam, nem találkoztam vele. Nem volt sehol.
2: Hova tűnt Ábel?
1: Igen, tudja már az egész város, cumizott a Ferencváros, újabb neres blama, csak az Eto írta valaki kicsit. Ki? Hát gyerekek, ha egyszer valaki elpártol a szerencséje, akkor ott akkor a lejtő van. Nem is az a kérdés, hogy most kikapott el a Fradi. Most mit fog majd tudni csinálni a Fradi? Kevesebb pénzből, kevesebb állami támogatásból, piaci alapon megélve, majd most megnézzük akkor, hogy mi lesz a...
2: Hát meg most már eltörölték az ő adómentességüket is. Most a Ferencvárossal. Most már kevésbé lesznek motiváltak valószínűleg.
1: Igen. Úgyhogy... Jó hallani titeket a stúdióból, szuper volt Győr, köszönjük az ország nevében, üdv Dani, rovatott a mávos fiúnak. Ja, szóval a pénteki mávos fiú. Fú, de kemény volt, gyerekek. Elfáradtam azért, én már péntekre éreztem magamon.
2: Én láttam rajtad, hogy fáradt vagy, de ez szerintem adásban nem volt nagyon érezhető, de...
1: Nem, van egy üzemmód, amiben átkapcsolok.
3: Menekülsz előre, az történik. Menekülsz előre, tehát bármit bedobhat a műsorvezető társad, azt nem érdekel. Gyerünk előre.
1: Semmi, csak előre. Előre, ez olyan, mint a gyúrásnál, amikor csinálsz 6x8-at, és a hatodiknál már tudod, hogy már nem tudod letenni. Csak akkor jössz ki az alagút másik oldalán, ha végigcsinálod. Már mindegy, mi történt. Már csak mondtam.
2: Óriás kapaszkodás.
1: Óriás kapaszkodás volt csütörtökön meg pénteken leginkább, igen. El is fáradtam. Meghalt a Donald Gibb, gyerekek, tényleg?
2: Ágám. Most láttam így a hírekben.
1: Komolyan?
2: Nem kattintottam.
1: Én csak a kép miatt ismerem meg, ugye ő a Véresportban játszott, meg hát egy csomó ilyen Jean-Claude Van Damme filmben, meg ilyen, hát ilyen BC kategóriás movie star volt ő. Rest in peace, Donald Gibb. 54-ben született, és 26-ban meghalt.
2: Hát
3: 54.
1: 54-es, fiatal volt. Hát 70 körül. 70. Ő volt ugye a haverja a Jean-Claude Van Damme-nak a Véresportban, a göndörhajú csávó, akit levernek, és akkor a csávó, ugye a Jean-Claude ezért áll bosszút, mert hogy a barátját megverik, így valakinek talán ismerős.
2: Elévülhetetlen érdemei vannak.
1: Elévülhetetlen érdemei vannak, igen. Igen.
2: És azt néztétek a Na. Eurovíziót?
1: Eurovíziót?
3: Amíg még benne voltunk, addig sem nagyon. De most, mert jó volt? Izgalmas de volt?
2: Én ezért a rendkedvéért megnéztem a YouTube-on a győztes produkciót. Hát ilyen Dodgem zene.
1: Dodgem zene volt. Én csak voltam valahol, és ment a tévé háttérbe, ahol így többen zsikoltozva nézték, és szerették. Én gyűlölöm az Eurovíziót.
2: De hogy ezt még így lenne nézi valaki, esetleg, hogy van ennek valami még valami szerintem, munkafaktora?
1: Amit láttam, ugye ez most Bécsben volt, igen. Én belenéztem, figyelj, őrült nagy show. Tehát két osztrák műsorvezető, semmi humoruk, egy csaj meg egy csávó. Bődületesen egyébként nagyon jól vezették a műsort, ügyesek voltak. Figyelj, ugyanaz, nagy ruhák,
3: nagy
1: jelentéktelen
2: dalok,
1: óriási koreográfiák, őrjöngő tömeg, és őket imádó közönség. Mindez egy akkora stadionban Bécsbe, hogy én nem tudtam, hogy létezik ekkora. Úgy megcsinálva a színpad, hogy figyelj, aztán utána másfelé terelődött az este, egy háttértelevíziózásban ment, meg láttam, hogy a bolgárok nyertek.
2: Bolgár, igen, egy bolgár.
1: Az egy, nem egy jó dal egyébként, tehát nem értem, hogy mitől ők.
3: Mert ez soha nem a dal nyert, tehát emlékezzetek vissza.
1: Ez politika inkább, igen.
3: Mindig ilyen összefogások vannak, hogy szomszédos ország, akkor segítsünk ennek, annak, amannak, most ebben vagyunk egy politikai táborban, akkor arra szavazunk.
1: De most a bolgárok
2: miért feküdtek annyira jól? Most
1: nem tudom.
3: Nem tudjuk a hátterét,
1: és a dal se annyira jó.
2: Semmi.
1: És a dal se annyira jó.
2: Van az Eurovíziós Dalfesztiválról egy-két olyan sláger, ami utána később is még futott és pörgött, és jó kis szám volt. Tehát, hogy ez mondjuk,
1: van egy csomóan föl, ott bukantak föl. Persze.
2: Igen. De hát ez most ez a lampam, pampam, dömpöm, lampam, hát vagy ilyen
1: sár. Nem jó dal. Nem volt jó dal. Úgyhogy szegény ember állatos énekes éjjel. Igen. Nem volt túlságosan erős. Jó. Gyerekek, Zsülci integet vissza a régi kerékvágásról, átnézzük majd a játékainkat, hogy mik vannak, mit játszunk, van-e játékunk bármi erre a hétre, a rócsós plakátokat levehetjük az ablakokról, mert azok már nem kellenek. Aki játszana velünk, az jelentkezzen, jó, és akkor hát vissza. Vissza a normalitásra, fél hét van pontosan, jövő mindjárt, itt vagyunk a hírek után. Yeah!
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Jövő héten indul az

0: Írja fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
7: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gombacsomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli nyitvatartás a NAV-nál, vöröskeresztes nap Magyarbánhegyesen, érdemes az eget kémlelni. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek.

0: látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
0: Az időjárásról. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam. Este 12-ig hajnalban 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szépség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt. 3-7 lesz, pontosan 3 perc. Anna, hello, mi újság? Jó reggel.
2: Én nem értem, ide a nyertes táblázatokat rendezgetem.
1: Na, igen.
2: Nagyon jó nyeremények vannak a héten, csak mondom.
1: Játékunk is lesz a héten?
2: Nem, nincsen játék, csak a fekete fér meg a naphallgatójának.
1: Ja.
2: A nyereményeit éppen rendezgettem táblázatba majd.
1: Nagyon jó, nagyon jó.
3: Összeszámoltuk, hogy mennyi
4: összegek,
3: volt a...
4: Annácska, összegek.
3: A kitelepülős nyeremény, bocsánat.
1: Kért volt ilyen kérdés, én nem tudom, össze kellett volna számolni?
4: Hát ugye mindig számoljuk, most már év eleje
2: hát,
4: óta.
2: Anna... Nem, már van egy átlag, most már nem nagyon számoljuk, 40-50 millió körül szoktuk ugye zárni, benne kitelepüléssel, ez van egy 50-em szerintem, amit évente kipörgetünk ajándéknak. Hát ez nagy nyeremény volt a múlt hét. Azért az nagy nyeremény.
1: Hát az nagy, négy játékkal ugye azért a sűrű volt.
2: Igen.

0: Az nagyon sűrű volt,
1: hát mit ültünk kettecskén Zsülcivel.
0: Üldögéltetek.
1: De jó, olyan más kémiája van egyébként, hiányoztatok, tehát nem mondom, nincs ilyen zsizsgés, mindenki szépen megy haza.
2: Délutáni chill.
1: Igen, itt elkávézgattunk, ne hallgattuk a, néztük a
0: nyugi van a rádióba? Egyébként csönd van, nem?
3: Őt után, itt szerintem senki.
0: Senki, mi?
1: Hétfőszerdán jönnek a DJ-k. Akkor aha, van egy kis pörgés, és akkor ennyi. De
3: az, aki
1: jó,
3: még itt lenne, az velünk volt, ugye?
1: Igen,
3: Szárd.
1: Így van.
3: Őt elvittük. A csajok, a lányok kint voltak így velünk.
0: Van. Igen, a délutáni műszak, ugye a Geriek kint voltak a szintén, engem. A Geri ott volt, a DJ-k ott voltak, ugye 4-5-ig zenéltek, tehát nagy élet, na, akkor nem volt.
1: Nem, itt ketten aha, nyomtuk, szépen csöndesen dolgozgattunk, néztünk benneteket, jó volt.
2: Normális sűrű egyébként volt. Délután, amikor a csajok még itt vannak.
1: Igen.
0: Aha,
1: igen,
0: még benn vannak? Persze. Még itt dolgoznak. Aha.
2: Igen.
0: Jól van, jól van. Milyen időjárásunk lesz, Ferenc?
3: Nagyon jó, amit, megy fölfelé.
0: Javulunk.
3: Még a hétvége is jó lesz, esőnek ma vége, még a keleti ország részben kicsit esik, de holnaptól...
0: Azért esett, elég pázar volt most egy kicsit, igen. Igen, jöjjön egy kis jó idő, köszönjük.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Visszatért.
0: Így van, mi lett Rákóczi Ferenc hasonmás versennyel? Találtunk egy-két hasonmás.
3: Hát,
0: de
3: gyenge volt.
0: Nem hirdettük meg nagyon, meg nem promóztuk szét, de egy-két lokális arc azért így hát jelentkezett. De nem találtuk
3: nem,
0: meg
3: nem a... Nem volt egy se ilyen szép, mint én.
0: Nem találtuk meg a fődíjast.
2: Én hiányoltam az antitalent versenyt.
0: Azt elmondtam a Lacinak, hogy az azért ne erőltessük, mert amikor azt mi megcsináltuk 2 vagy 3 éve, akkor nagyjából 3 hétig promóztuk előtte minden nap. De így, hogy jelentkezzen, aki tud valamit kétszer elmondva, ezt én már láttam hétfő, hogy mondom, Laci, ez nincs. Tehát ez tényleg nagyon sokat kell mondani, hogy átmenjen, hogy megértsék, hogy jöjjenek, hogy jelentkezzenek, hogy ebből egy műsorszám legyen, azt előtte neked 2 hétig folyamatosan kell mondani, gyertek, jelentkezzetek ott is. De nem hirdettük. Most ezáltal, hogy nem hirdettük, ezáltal nem, az egy ilyen nyomorúckodás lett volna.
3: Azért ott is volt. Elkezdjük keresni az izért, elkezdett keresni, elején, ott akkor van egy zsévaktor.
0: Béna jön, nem jön, oda már úgy kell jönni, hogy gyerekek készülök, így megyek, van, hetek igaz óta, izért tudod.
1: De tehát nem is lett volna rá
0: nem időtök.
1: Nem is lett volna rá időtök. Hát ennyi játék mellett, tehát alig volt idő arra, hogy tényleg bármilyen kis megszólalásotok legyen. Egy-egy kis pillanat volt. Tehát a játékokról
0: szólt. Sűrű volt. Ja, igen.
2: Így is nagy találások voltak. Zsolti.
0: Szombathely. Zsoltit nagyon megtaláltuk. Zsolti erős volt Szombathelyen,
2: hát
0: igen.
2: Hát a debreceni mávos rác. Hát az basszus, az mit művelt? Ez
0: nem tudtam eldönteni, hogy ő zsibbasztó vagy nem zsibbasztó, de egyébként nekem ott Debrecenben jól esett. Én szívesen hallgattam. Annyira el voltam fáradva, hogy én ott nagyon szívesen hallgattam, hogy még mondjat öt. Még elmondta szlovákul, még elmondta nem tudom, hogy jó volt, igen. Viszont ez elmaradt, 32 nap, 19 óra, 43 perc, és nyári szüre gyerekek. Egyébként ő ezt küldte nekünk délután, és amikor tudtam, és nem felejtettem el, akkor beolvastam. 32 nap. Nem tudom, mihez számol, vagy hogy számolja, de mindegy, elhisszük neki. Nem járunk
2: hát
0: utána.
2: Utolsó tanítási nap.
0: Utolsó tanítási naptól számol, igen?
2: Nyilván.
1: Igen.
0: Naha.
3: Egy
0: jól van.
3: Hónap, gyerekek. Egy.
2: Hát ezt most már hallod.
1: Hát nálunk ez Isten már nem játszik, mert érettségi szünet van, tehát nálunk a Juliskának a fia, meg ugye az én lányom, azok tolják az érettségit. Ők ezt most úgy veszik, ezt az 5 hét érettségi szünetet, hogy ők befejezték, tehát ők végeztek.
0: Vége van.
1: Igen, nincs vége.
3: Még egy szó
1: belül. Hát kicsit úgy érzik, hogy kipipálták ezt, erről beszélgettünk, de nem baj.
2: Fényelmesek, de majd az utolsó egy hétben összerátják.
1: Júni 22-től indul a szünet.
0: Győrben az étteremben azért nem örültek nektek, mert nagyon meg voltatok alakulva. Kérdezi valaki, én nem Győrben is emlékszem már, hogy mi volt Győrben, megmondom őszintén.
3: Győrben volt.
0: Sztékezni, kajálni, és még visszaültünk a hotelba.
2: És nem örültek nektek az étteremben?
0: Nem tudom, ő ezt kérdezi, lehet, hogy másnap meséltünk valamit, vagy volt valami kis... Még beültünk
3: a hotel éttermébe.
0: A hotelnek a bárjába. A
2: bárba. Létezik, jaj, hogy vállalhatatlanul viselkedtetek?
0: Nem.
2: Jó, Juli.
0: Egyszer volt csak, hogy a kapcsi táncolt a folyosón, de igazából nem. Semmi nem történt. Semmi durva nem történt.
3: Mindenhol nagyon kedvesek voltak, és megértőek.
0: Igen.
3: Aztán ott az étterem például a Győri Hotelben talán 9-kor bezárt. Nem haragudtak, hogy éjfélkor kértünk még egy kört.
0: Igen, mi 11-kor értünk oda a vacsora után, és mondtuk, hogy jó, hát ez akkor itt ennek még nem lehet vége.
2: Nem tudom, mennyire áldás vagy átok, hogyha ti megérkeztek valahova.
0: Szolidba vagyunk. Nagyon szolidba. Szolidba vagyunk egyébként, igen.
3: Visszafogott csapat.
0: Visszafogottak voltunk. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello! Péter, hogy hívja? Péter, mondtad, hogy mondom, hogy Péter, igen. Nyíregyházáról? Nyíregyházáról.
5: Így van, igen.
0: Mi a helyzet? Hogy tehát a hétvégét, mi van veled?
5: A hétvége az egy kicsit kemény volt, nem volt jó időben, voltunk ide zárva, itthonra.
0: Aha.
2: Gyerekekkel?
5: Egy van, egy 12 éves.
2: Hát az, aki
5: most, aki most azt vizionálja, hogy ő a főnök.
0: Oho. Igen?
2: Le kell törni a szarvát, most.
5: Azon vagyok.
0: Igen. Ki voltál a debreceni helyszínen?
5: Igen, mi voltunk.
0: Aha. Nagyon jó. És milyen volt? Hogy mi volt? Játszani nem sikerült?
5: Játszani igen, nem sikerült, pedig nagyon jelentkeztem, az a vékony srác mögött álltam. Ott viszont
0: emlékszem! Ezt tudom, persze, te voltál ott a vékony mögött. Aha, megvan, persze. Ott balra egy kicsit
2: hangod
0: ott
2: is hátul. Ismerős volt.
0: Igen, igen,
5: Nem én voltam. Ott álltam mögötte. Én olyasmi forma vagyok, mint a másik két srác.
2: A nagy
3: amint
2: darab?
3: A másik kettő.
0: Nem, mint a másik kettő.
3: Másik kettő, nem a, tehát nem a vékony volt.
0: Nem a vékony volt, hanem a másik kettő mögött egy kicsit ott jobbra, ott sréhen, ugye?
5: Igen, igen.
0: Ott jó, a fekete pólós. Igen. Meg vagy, tudom. És átott melletted mögötted egy lány is. Arra is emlékszem, igen, egy hosszú ajú.
5: Nem, egyébként én írtam két SMS-t is, azt pont be is olvastad, hogy én nem nagyon hallgatlak titeket, csak az ingyen kaja miatt jöttem, meg sok az ember, már csak ide jöttem.
0: Ja, az arra emlékszem arra az SMS, azt te írtad, ezt te voltál?
5: Ezt én írtam, hogy nyilván hallgatlak titeket, csak a feleségemnek egyetlen egy kérése volt, mikor elindultunk. Ne hívd fel ránk a figyelmet. Amúgy nyilván nem fogom. Gyere csak ide.
0: És azonnal meg is történt. Aha. Hát jó, akkor nem csodálom, hogy te ilyen vagy, akkor gyerek is ilyen. Szóval, hogy akkor így kire hasonlít az a gyerek igazából. Nem?
2: Pörög nagyon szemtelen, kis kamasz?
5: Nem az, hogy szemtelen. Egyke, és akkor az övé minden.
2: Aha.
0: Hát az egykék sokszor
3: tudod,
0: ilyenek.
3: Hogy egy kicsit a szülő ebben azért hibás.
2: Vagy nem csinált másodikat?
3: Vagy abban igen.
5: Isten mens, de hogy is.
0: Jó van.
2: Ti nagyon küzdötök.
0: Kivel játszanál, Péter? Kit választottál?
5: Én Ferit.
0: Ferivel játszanál. Jó, oké, akkor mutatjuk. Jó, mehetünk? Jó,
5: igen.
0: Várj, mert rá is nyomtam. 3-2-1-es.
3: Nyertél valamit a kitelepülésem?
5: Később értünk oda, úgyhogy erről sajnos lecsúsztam.
3: Azért ingyen hotdog csak volt.
5: Az többször is.
3: Hányszor álltál sorba? Aljas.
5: Hát én álltam sorba egyszer, és kértem kettőt, ugye magamnak és a feleségemnek, aztán a feleségem is sorbát is kért egyet, meg magának.
3: Gyerek is kint volt?
5: A nagyszülőnél volt inkább, mert ott voltak az unokatestvérei, és akkor velük foglalkozott.
3: És akkor most te vagy a vékony csávó?
5: Hát én vagyok most a vékony csávó, mert én nem úgy fogytam is 60 kilót.
3: Aszta neki, hogy csináltad? Gratulálok.
5: Hát először magamtól, és aztán kerestem egy személyedzőt, és akkor ő beállított nekem mindent, és ezt már tartom 6 éve.
3: Hát de a kaját is át kellett állítani.
5: Ó, teljesen mindent. Tehát én azt hittem, hogy nem is eszek olyan nagyon óbos.
0: Hoppácska, meg vagyunk.
5: Igen,
0: nem is eszem. Igen, szép volt a
3: rívjei. Jó volt a tempó, minden jó volt, csak itt a végén elgyengültél.
0: Nem volt mások pedig.
5: Igen.
0: Nem volt mások.
2: De igazából nem is figyeltük a szövegre, mert a kíváncsi voltam rá, hogy egyébként hogy sikerült 60 kilót ledobnod.
0: És se figyeltem, ha te nem szólsz, hogy kimondtad, ne tőlem át
3: meg. Megyünk.
0: Én az SMS-eket néztem közben, nem, abszolút nem figyeltem.
5: Pedig annyira görcsöltem, nem mondjam ki.
0: Na látod, viszont van egy nyereményed, figyelj.
4: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
2: Az jó!
3: Na!
5: Jó, köszönöm szépen!
0: Hoppácska!
3: Mondjuk debreceni vagy, ugye?
5: Nem, én nyíregyházi vagyok.
3: Nyíre, az még jobb, mert a Fezen meg Székesfehérváron van.
5: Ahol sem megoldjuk.
3: Persze, sima liba.
2: Gyerekek,
3: de gyertek, mert tök jó fesztivál a Fezen.
5: Ja, persze, megoldjuk, hát simán.
0: Milyen korán van most, nem? Nem később szokott ez lenni? Júni vége, júli eleje valamikor, ilyen korán van még?
3: Mondjuk tényleg. Ugye? Most, hogy mondod, igen, mintha nyarabb lenne.
0: Nyarabb már. Lenne már, egy kicsit korábbra. Korábbra hozták ezt a Fezent. Mi lehet ennek a...
2: Az, hogy akkora a konkurencia, hogy valószínűleg elveszett a sok nagy fesztivál.
0: Egy kicsit előrébb tolták, igen? Ja.
2: Üzleti megfontolásból.
0: Jó lesz ez. Jó van.
2: Elkezditek a szezont.
0: Peti, köszi neked, küldjük, aztán majd ad valakinek, ha nem tudsz jönni. Jó?
2: Értékes.
0: Oké, ciao.
5: Köszi, sziasztok.
0: Hello. Jaj, gyerekek, jól van. Fezen jegyet adunk.
3: A június 19 egyébként, tehát ez nem most van.
0: Nem mondtam, hogy most van, csak hogy később szokott lenni egy kicsit, egy-két héttel talán később. Korábbra hozták? Nem most, hát most még május van, Csím, persze.
3: Azaria, Blaha Louisiana, Arató diszkó, nehogy ott legyek.
0: Nehogy aztán ott csapassad.
2: Figyeljetek, nem teljesen más téma. Mi lett a fekete párducunkkal? Emlékeztek, hogy egy évvel vagy két évvel ezelőtt volt egy kósza fekete párduc, akit mindenki fotózott?
0: Ahogy nem. Nincs róla hír.
3: Nincs, az eltűnt.
0: Eltűnt. Vagy kilőtték, vagy elment, vagy elhagyta az országot. Nincs róla hír. Látták itt-ott, és aztán... Aztán eltűnt, nem hallottál róla többet.
2: Nem. Nem. Éppen most olvasom, hogy Lipcsében kilőttek egy tigrist, aki elszabadult, és most drónokkal nézik a környéket, hogy esetleg kiszabadult-e más. Hány tigris volt azon a telepen egyébként?
0: De honnan jött ki?
2: Lipcsében volt valami, hát nem is egy ilyen magánállatkert, hanem valaki, aki több tigrist is tartott, és már többen reklamáltak, vagy jelentették, hogy ez nem feltétlenül biztonságos, ahogy tartja ezeket az állatokat, és egy ki is szabadult, és egy meg is sebesített valakit, akit aztán valami kertben kilőttek, és erről jutott az eszembe, hogy nekünk is volt egy fekete párducunk, ami aztán szőrényszálán felszívódott, nem? Ez eltűnt teljesen.
0: Igen, tényleg el. Tényleg, én is hallottam róla.
3: Mi van?
2: Lipcsei tigris.
3: Lipcsei.
2: Most a hírekben olvastam, és így eszembe jutott, hogy mi lehet a mi fekete párducunk.
3: De figyeljetek, a fekete párduc igazából soha nem nyert bizonyosságot, hogy ez egy fekete párduc.
2: Lehet, az egy az óriás
0: volt...
2: fekete
0: párduc. De valami beazonosítható fotó volt róla, nem?
3: Én pont arra emlékszem, hogy mindenki csak így találgatott, és akkor a Néplélek egyszer csak azt mondta, hogy ez fekete párduc.
2: Volt de mintha nem fotó. Lett volna.
0: Én is úgy emlékszem, hogy láttunk
2: volt
0: fotót.
2: Volt róla fotó, és sokkal nagyobb testű
0: fotó,
2: volt,
0: igen.
2: Mint
0: nem macska volt, macska. Nem kutya volt. Én is úgy emlékszem, hogy valahol ott Kecskemét, Lajos Mizse, valahol ott bolyongolt, és akkor egyszer csak lefotózták egy mezőn, és akkor ott utána felszívódott valóban, de hogy én is emlékszem.
2: Lehet, valaki befogta, és valahol egy hátsó kertben.
0: Azt nem hiszem. Egy ketrecbe berakták, és ott van. Nem tudom, tényleg olyan váratlanul tűnt el. Nagy hype volt körülötte, igen. És aztán csak nem malaszul
2: semmi. Vannak ilyen óriás sztorik, tudod, a medve, és akkor megy, és akkor egyszer csak hús, így eltűnik, elpárolog.
0: Igen,
2: hol
0: igen,
2: van
0: igen.
2: A
0: igen.
2: Fekete párducunk?
0: Hát tényleg nincs meg, igen. Nagy testű fekete macska volt, azt írják.
3: Mondom.
0: Kutyamajom.
3: Kutyamajom.
0: Kutyamajom, igen, igen. Mint a csávó a rollerrel, aki üldözi a nyulat, azt láttad?
3: Nem üldözi.
0: Hát nem kiment elé, vagy mi volt?
2: Hát az milyen? Láttad a felvételt egyébként?
0: Csak a káromkodást olvastam el, hogy mit mondott, meg hogy káromkodik.
2: Én láttam a felvételt. Megy, szabályosan halad, ugye fejkamera van rajta, bukósisakán, és egyszer csak így kiszalad a nyúl, de mint hogyha becéloznál, befordul, és így nekiugrik így az arcának, és így eltarolja. Tehát nem ő gázolja el, a nyúl gázolja el.
0: Ugrik neki a nyúl a rolleresnek, az mindig menekül, mindig rohan, nem néz hátra, csak szalad, hogy elmeneküljön.
3: Hát ezért. Hát
2: keresztbe szaladt volna át, és szerintem elmérte, tudod, ki el akart ugrani a rolleres elől, és rossz irányba fordult a levegőben.
0: A hülye.
2: És
0: így... a rolleres egy iszonyatosan káromkodik, azt láttam. Nagyon durván tolja. Igen. Na jó, van.
2: Az ijesztő lehet, amikor itt elébe kapsz egy ilyen állatot.
0: Én pont ezen gondolkoztam a motoron, még meg is osztottam a srácokat, hogy mi van akkor, ha egy madár keresztbe átrepül, és telibe veri a bukósisakodat. Gólya, sólyom, akármi, tudod.
2: A csőrével így
0: beleáll. Nézd, igen, azon éjszaka mentem autópályán egyedül, ugye vasárnap este mentem a srácok után, viszonylag erőltetettebb tempóba, és én azon gondolkoztam, hogy mi történik akkor, hogy egy madár keresztbe repül. És akkor kiszámolta a Máté, hogy egy kilós madár 200-zal fejbever, akkor az 200 kilónyi erő hat a fejedre. Vagyis meghalsz. 200 kilóval vernek fejbe, ha egy kilós a madár. Erre mondta, hogy jó, de a gólya nem ennyi.
3: Igen, az több.
0: Az több.
3: Hát akkor nagyobb a súly.
0: Tehát nagyobb a súly.
3: Ott
0: tehát
3: effektíven nem maradt fejed.
0: Valószínűleg leszakad a fejed, vagy lees. És mondom, milyen vicces, hogy leesek motorról, és a hülyék azt mondja, nem tudott motorozni semmi, és között tök szabályosan legyek.
3: És áll egy gólya a homlokában.
0: És egy gólya benne a homlokomba, tudod.
2: Egy szerencsétlen fekete Rico.
0: Igen.
2: Dolmányos farjulókja.
0: Ilyeneken gondolkozgat az ember egyedül. Egyedül a motoron vasárnap este valahol.
2: De motorral még semmit nem csukatok el, nem?
0: Motorral? Én nem ütöttem el nagyon állatot. Te? Madarat? Vármit?
3: Madarat már én igen.
0: Madarat, igen?
3: Kaptam el, aha, de motorral, úgyhogy nem én voltam az elszenvedő fél. De van egy haverom, aki keresztül ment egy őzön, kettészelte.
2: Motorral?
3: Aha. Ő megúszta.
0: És az a durva, hogy megúszta.
3: Igen. Igazi profi.
2: Jézusom, azért az autóval is ijesztő lehet, de motorral aztán meg főleg.
0: Igen. Na jó van, gyerekek, oké. Jövő mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor kezdjétek küldögetni szépen lassan, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet így az utakon. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
6: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek.
13: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Békés Csaba Szarvasi út 66.
14: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhívhatja a Juhos fotólaborjában, ahol 2 nap alatt elkészíti. A készképeket az önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán, a Csaba Centerben, Békésen, a Kossuth utca 1 szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
15: www.juhosfoto.hu.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
18: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
19: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
20: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
19: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Reklámot hallottak.
22: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Várják a véradókat, lovasbajnokságot rendeztek Békés Csabán, óvjuk a tőrös darazsakat. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Ezen a héten is számítanak a véradók segítségére. A Magyar Vörös Kereszt tájékoztatása szerint a békéscsabai orosházi gyulai intézeti alkalmak mellett kihelyezett helyszínek is lesznek. Például holnap a békési polgármesteri hivatalban és az Eleki Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Adhatunk vért a héten a mezőkovácsházai rendőrségen, a szekalmi rendőrkapitányságon, a mezőberényi művelődési központban és a telekgerendási művelődési házban is. A pontos helyszínekről és időpontokról a Vörös Kereszt és a Vérellátó honlapjain lehet tájékozódni. A Békés megyei gyermekügyességi lovasbajnokságot a Békés Csabai Pegazus lovasiskolában tartották, számolt be a behír.hu. A versenyre 150-en neveztek. A fiatal lovasok több kategóriában mérhették összetudásukat, az ügyességi pályákon különböző feladatokat kellett teljesíteniük, a kisebb gyerekeket edzők segítették, míg az idősebbek önállóan lovagoltak. A programon díjlovagló és lovastorna bemutatók is szerepeltek, emellett díjugrató versenyszámokat is rendeztek. Tervezett áramszünet lesz holnap Békés Csaba Jaminai város részének több utcájában, hívta fel a figyelmet a város. Reggel 7:30 és délután 4:00 között szünetel majd a szolgáltatás. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
24: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
23: Az időjárásról. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam. Este 12-ig hajnalban 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 7 óra után 13 perce. Elképesztő egyébként, hogy a mai zenei kultúrának és producerkedésnek és dalszerzésnek csak az lehet a gyökere, hogy visszanyúlunk a 90-es évekhez, meg a 2000-es évekhez. És ezzel se lenne semmi baj. De egy ekkora himnuszt, egy ilyen nagy erejű, horderejű dalt, amilyen a Fateless Insomnia, azt így meggyalázni, azt így tönkretenni, abba ilyet belerugni, hogy erre miért nem mondja még a Fateless egyik élő tagja, hogy figyelj, no, nincs, nem. Ugye elvileg neked ki kell kérned az engedélyét ahhoz a hozzányom, ha még van ez a szabály.
2: De hogy, feldolgozásnál van szerintem.
1: De hogy
2: igen.
1: Csinálsz, ő magyar?
3: Nem. Nem.
1: Jó, nehogy valami Árnyével legyen, ami DJ, mert nem akarok senkinek beszólni, mert már engem már nem érdekel a... Beszóltam, meg nem akarok senki, mert nem érdekel senki, de akkor nem, akkor elmondhatom a véleményemet róla, jó.
3: Ez egy rakás szar.
1: Ezt a fost.
3: De bizonyos dolgokhoz, bizonyos számokhoz nem lenne szabad hozzá.
1: Nem, egy Fateless, egy Insomniához nem nyúlhatsz hozzá.
3: De nincsen önkritikája.
1: Nem tudsz jobbat.
2: De aranyosak vagytok, hát ül a Fateless, még van, vagy valaki.
1: Az egyik már meghalt.
2: Na, van, aki van belőle, aki esetleg dalszerző volt, és azt mondja, hogy hát persze, hát majd mindenki játszani fogja a világon, és a jogdíj dőlni fog ismételten.
1: Igen, de az Insomniára így is dől, tehát hogy abból kapsz.
2: Hát de játszás hát itt már nem kapsz.
1: Beberekszának az jön a...
2: Hát most háromszor annyit kapsz, azért az nem mindegy.
1: Igen, hát ott játsza, de az ott az eredeti.
3: Hát,
1: letörném a kezét, ha egy ilyet berakna, hogy nem, hát az úgy jó, hogy ott az eredetibe. Na mindegy, nem teljesen értem, de ők tudják, tehát, hogy rendben van ez.
3: Én
1: így.
3: Őket még láttam élőben, mármint az igazi Fateless kint Szigeten.
1: Szigeten voltak valamikor, 2000-es évek körülbelül, valamikor, igen.
3: Az életem egyik legjobb koncertje volt.
1: Igen.
3: Hatalmas veretés volt.
2: Emlékszel rá, nem kamionos volt? Tehát...
1: Ott feküdtél valahol?
3: Nem feküdtem.
1: Nem feküdtél sehol?
3: Bolyongtam, de nagyon. A koncert, az arra vannak ilyen foszlányaim, de azt tudom, hogy valami félelmetesen nagy tömeg volt, és iszonyatos veretés. Zsülci is ott volt valahol.
1: Igen. Az egy szegény Maxi Jazz forog a sírjában. De tényleg? Tehát ezt nem is értem. Ha már hozzányúlsz, az a baj, ez olyan, mint a Jacko, tehát csak elrontani tudod. Vannak dolgokhoz, amikhez nem tudsz jobbat. A Jacko-t is csak elrontani. Elénekled, eltáncolod, csak elrontani tudod, nem tudsz jobb lenni. Ugyanez a Fateless, nem tudsz az Insomniánál jobb lenni, ha feldolgozod. Minek nyúlsz hozzá?
2: Mert ez a fiataloknak szól, nem nektek.
1: Igen,
2: már.
1: Ez igaz.
3: Van egy generáció, aki nem ismeri az eredetit, és akkor azt mondja erre, hogy jó, hát ez nem is olyannyira rossz. Hát azért nem rossz, mert van egy jó alapja.
1: Közösen csinálták a Fateless-el. Na még ez is.
3: Micsoda.
1: Közösen csinálták a Fateless-el, írja egy hallgató.
3: Na hát akkor így meg aztán főleg gáz.
1: Na hát erről még hát, tudtak ezt is. És ezt még együtt is csinálták, hát szegény Maxi Jazz tényleg. Tehát az visszajár kísérteni.
3: Maxi Jazz hogy halt meg, vagy miben halt meg? Túladagolt valamit?
1: Ez egy jó kérdés, nem tudom. Most miért kell az elektronikus zenével egyből ezt összehozni?
3: Hogy jön össze ez a kettő?
1: Fási Zsülike remixeltem. Egyébként az lehet, igen. Fási Zsülike remixeltem. Na gyorsan egy-két közlekedési hír. 81-esen Mór előtt szondáztatnak, mindenkit fújatnak. Misi, köszi, hogy elküldted, köszönjük szépen. Nagyon rendes vagy. Oké. Mi van a kutyával?
2: Melyikkel?
3: Hát a kutyával.
1: Megrúgták babért.
2: A kutyával?
3: Nem hallottátok a hírt?
1: Megrúgták babért egy vakvezető kutyát Budapesten, mert hozzáért egy szatyorhoz. Ez egy kellemes hétfő reggel indító hír. Mi van?
3: Igen, tehát arról van szó, hogy van egy aliglátó hölgy, aki Babér nevű vakvezető kutyájával közlekedik.
1: Sétált vele valahol?
3: Igen.
1: Vagy ment a tömegközlekedésen?
3: Igen. Aha. Hát ő egyébként érzékenyítő programokat tart fiataloknak, és pont egy ilyen foglalkozásról jött, és egy nagyon tömött buszra felszállt a kutyájával, és a kutya hozzáért valakinek a táskájához, és nem is az reklamált, akihez hozzáért, hanem a mellette ülő férfi fogta magát, fölállt, elküldte a csajt mindenhová, minősítetetlen hangnemben, majd fogta, és a nyomatékot adjon ennek a kis előadásnak, belerugott úgy a kutyába, hogy a kutya odébb szállt. De mi a jó
2: nála
3: Isten
2: nem
3: van az emberekkel?
2: Az érzékenyítő program.
3: Hát ő nem ült ott az első sorban valószínűleg, úgyhogy Na hát ez volt a hétvége egyik ilyen, egy ilyen kiemelt eseménye, hogy...
1: Hogy rugdossák a kutyákat, én ezt nem tudom elindítani.
3: De milyen lelki állapotúnak kell lennie annak az embernek, aki belerúg egy vakvezető kutyába.
1: De magáról a rugásról nincs videó?
3: Nem, nincs. Hát meg
1: gondolt, hogy nyilatkozik a kislány. Aha, jó, hát ezek nem... Azt hittem, hogy ilyen volt rajta testkamera, és megrúgták a kutyát, ez föl van véve. Vagy nem. A BKV-n valaki kamerázott.
3: Nem, ő csak az eset után elmondta, vagy elmesélte, elszörnyűködte, hogy mi történt az ő vele meg a kutyájával.
1: Na, miért rúg be valaki egy vakvezető kutyába?
2: Ne, állj! Miért rúg bele valaki egy kutyába? Így kezdjük. A vakvezető kutya státusza az most nyilván erre még rátesz egy lapáttal, mert látod is rajta, ugye ezeken olyan hám van ezeken a kutyákon, ami rajta van, hogy ő vakvezető. Alapból ott álljunk meg, hogy miért rúgsz bele egy kutyába. Tehát nem, hogy ne akadjunk már, értitek, mit akarok mondani? Igen. Hogy ez elfogadhatatlan 2026-ban, hogy kutyát rúgdosol. Az, hogy, ő egy vakvezető kutya, és a gazdája nélküle hát nem nagyon tud közlekedni, ez még rátesz egy lapáttal. De hogy jut ez eszébe bárkinek is kutyát bántalmazni, meg bármilyen állatot is bántalmazni, ez már önmagában egy ilyen nonsens felvetés. Az, hogy ez a kutya még vakvezető kutya is, az egy plusz, az haba tortán csak, az még tesz rá egy lapáttal, de értelmezhet az egész sztori. De ez a magyarországi, de picit azért gondoljatok bele, hogy ez ma a helyzet Magyarországon állattartással, az állatok megbecsülésével, egy csomó mindennel kapcsolatosan. Hogy így élünk, hogy azt gondoljuk, hogy a kutyába még mindig bele lehet rúgni, a macskát föl lehet akasztani, és a többi, és a többi. Ezer ilyen sztori van, még akkor is, hogyha most már ugye van rá precedens, hogy letöltendő börtönbüntetést kapott valaki a kutyakínzás miatt. Miért a csávó, aki utána kötötte a nem tudom milyen autónak, igen, és húzta egy
3: és azt mondta, hogy nem vette észre.
2: Nem vette észre, hogy beakadt a kutya láncot.
3: Persze.
1: Igen.
3: Mindig azon gondolkodom, hogy ennek az embernek, aki mondjuk így fog, és így belerúg egy vakvezető kutyába, hogy ennek vannak szomszédai, vannak ismerősei, akik ott laknak a környékén, hogy milyen lelkületű ember lehet ez, és milyen lehet ezzel az emberrel együtt élni, együtt létezni. Hogy atyaik, tehát aki ilyesmire képes, az...
1: És a többi utas reagált valamit, vagy volt valami, vagy csináltak valamit, vagy ilyenkor nincs az, hogy így hát verbálisan legalábbis meglincselik, vagy csinálnak valamit?
3: Valószínűleg mindenki felháborodott, de ilyenkor nincs, tehát hogy az a baj ezzel az egész történettel, hogy ilyenkor, persze te is felháborodsz, ha hallasz egy ilyen sztorit, azt mondod, hogy milyen lelkületű ember, meg hogy kikéred magadnak. De akkor, amikor ott vagy egy ilyen szituációban, akkor általában az van, hogy és elnézel a túloldalra. Tehát, hogy így,
4: hát én biztos nem néztem volna el, ha ott vagyok.
1: Hát az biztos! Nem voltál ott, de tényleg?
4: Ugyanazt adtam volna vissza. Az biztos. Én biztos, hogy ott rúgtam volna bele, hogy ajtón csapódik.
3: Ez a beszéd, Anna.
4: Nem, én nem bírom az ilyet, tényleg lelkileg nem, és amit te mondtál, hogy gondolj, hogy az ember leszáll, ez megy tovább, és ugyanilyen szemétségeket csinál a társadalomba, tehát, hogy ugyan ezt tolja. Nem csak a kutyával ilyen ez az egész nyomorult életét viszi magával. Ez ilyen mindenkivel.
1: Férfi volt, nő volt?
3: Férfi.
1: Igen. Aha. Hát ez jó aljas, igen.
2: És hogy a többiek nem szóltak, azon se csodálkozunk, hát embereket vernek meg úgy.
4: Igen.
2: Érted, hogy a többiek elsétálnak mellette, tehát egy kutya miatt meg azt végképp nem emelett fel a hangot.
4: Persze.
3: Anna az ilyen nagy mentő egyébként.
4: Én igen, én nem bírom.
1: Azt kellett volna neki.
3: Azt szerintem adásban nem is mesélted el, hogy egyszer így kirángattál egy ilyen kislányt.
4: Ja, de elmeséltem adásban, az egyes villamos a sztori. De igen, abszolút, én nem bírom, tehát fizikai fájdalmat okoz nekem, hogyha azokkal a lényekkel, akik bármilyen állat, legyen az madár, de effektíve fizikálisan érzem rosszul magam.
1: Aha.
4: Tehát én biztos, hogy nem bírtam volna. Tehát szerintem megverem. Lehet, hogy engem is agyonvertek volna, de
1: meg,
4: nem bírom. Tehát ezeknek nem elég, hogy azt mondott, hogy ne csináld. Nem olyan sivár a lelke, hogy egy sivatag semmihez képest.
1: Igen. Mindenki állatokat bántalmaz, aki állatokat teszik. Köszönjük szépen, ez is egy nagyon hozzászólás. Itt van velünk Réka. Hello Réka, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Réka! Ugye veled történt maga az eset, tehát, hogy neked bántották a kutyádat?
5: Igen, sajnos igen.
1: Aha.
3: A többiek mit szóltak? Mert ezt egyébként nem kérdeztük még, vagy egy több helyen, illetve nem nyilatkoztad le sehol, hogy az utazóközönség, ráadásul ez egy zsúfolt busz volt, hogy ők ott mit reagáltak?
5: Hát azért ez a szokásos, tehát lehetett olyanokat hallani, hogy mit csinál maga, hű, meg hal, de úgy olyan, hogy valaki felállt volna, az nem történt meg. Nyilván erről mindenki hangot adott ennek ugye a buszon, de de valószínűleg, hogy itt is az van, hogy azért nem mernek az emberek nagyon odalépni, odaállni, és akkor azt mondani, hogy na, akkor figyelj, egy kis csávó, akkor le lehet szállni. Én megkértem egyébként ugye az urat, hogy akkor vagy vészgombot nyomok, és nem megyünk tovább, de ugye akkor nyilván kicseszés a többi utassal, vagy pedig akkor értelemszerűen tessék, akkor szálljon le. Tehát, hogy itt ne csinálja a fesztivált, meg ugye nyilván stressz alatt voltam, hiszen ugye nem tudtam, hogy későbbiekre nézve milyen hatással lesz ez a kutyára. Nyilván az első az volt, hogy nem bizonyos, hogy akarol, hogy egészségi állapotát tekintve minden rendben van vele.
3: És előtte volt egy ilyen összeszólalkozás is.
5: Hát igen, így van, tehát nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illetett engem is, meg ugye a kutyust is, és ugye mikor ugye hozzáértem a mellett ülőnek a szatyrához, tehát, hogy itt az történt, hogy nem is az ő szatyrához ért hozzá, hanem aki mellette ült, ugye az összeszre később derült fény, tehát hogy én azt gondolom, hogy az ilyen ember nem való feltétlenül így közösség közlekedésre.
1: Tehát nem is hozzáértél, hanem valakinek a szatyrához, tehát még csak nem is hozzáest.
3: Hát ő odaállt.
1: És hogy rúgta meg a kutyát? Így talpal, letalpalta, vagy alárúgott, elmondták? Hát nyilván nem biztos, hogy tudod pontosan.
5: Annyit tudok, meg ugye azt érzékeltem is, hogy ugye meg lett lökve a kutya, és akkor mondták, hogy hát ne rúg, mit csinál, berúg a kutyába, és hát ugye azonnal ugye néztem, hogy hát milyen helyzet velem. És annak örültem a legjobban, ugye, hogy nincsen baja.
3: De nem, ez az általános, azért nyugtass meg. Tehát, hogy azért most már az emberek elfogadják, szeretik, meg tolerálják. Hát,
5: igen, azért a cukiselki faktor az mindig játszik, igen, és nagyon-nagyon kedvesek szoktak lenni. Bár vannak azért, amikor a kedvesség is tud ártalmas lenni, mert sok helyzetben előfordul az, és az a tapasztalat, hogy nem feltétlen tudják azt az emberek, hogy munka közben a vakvezető kutyákat ugye nem szabad megzavarni, inzultálni, simogatni, pláne nem étellel kínálni, mert ez ugye egy emberi élet van rábízva. Tehát ugye amikor szemléletformáló órákat tartunk babérral gyerekeknek, vagy felnőtteknek, akkor is azzal szoktam példálozni, hogy azért amikor a gyerekeknek szoktam mondani, amikor anya-apa vezet, akkor őt sem szabad piszkálni, hiszen ugye életek vannak rábízva olyankor, ez egy nagyon nagy felelősség.
3: De megkérdezik egyébként egyáltalán, hogy simogatják-e a kutyát, vagy csak egyszerűen odalépnek és...
1: Adnak egy fél szál kolbászt a kutyának.
5: Van olyan, igen, hogy megkérdezik, annak nagyon szoktam örülni, de ugye nyilván, hogyha közlekedünk akkor, és nyilván az ember azért benne van a körforgásban, akkor nem feltétlen mindig van arra idő, hogy most levegyük a hámot, mert, tehát hogy ne zavarjuk össze a kutyust, ez nagyon-nagyon fontos.
3: Mennyi ideig vársz egy ilyen kutyára? Mennyi ideig tart kiképezni, meg mennyibe kerül egy ilyen kutya?
5: Azt kell tudni erről, hogy ugye van egy egyéves időintervallum, amíg önkéntes kölyök nevelő családoknál vannak ezek a kutyusok. Utána egy nagyon nagy volumenű, hosszú vizsgálaton esnek át, ahol kiszűrnek diszpláziától elkezdve mindenféle problémát, tehát hogy tetőtől talpig átvizsgálják a kutyát, ezt követően kerülnek kutya kiképzőhöz, maga a kiképzés időtartama ez egy 6-8 hónap. A kutyust, hogyha úgy nézzük, hogy az egész életét nézzük, tehát mondjuk azt a 10 évet, amíg ő dolgozik, meg utána a nyugdíjas időszakot, ugye, és így a kezdetettől fogva, az 6 millió forint.
1: Amíg ő terápiás kutya lesz, ami kiképzik.
5: Így van, igen.
1: 6 millió forintba kerül a képzése?
5: Így van, tehát ugye maga az egész, minden, amit ugye nagyon-nagyon sok minden bele tartozik ebbe, tehát ugye itt az oltástól a kezdeti vizsgálatokon át az ivartalanítás, a kutyának igen, ugye a kiképzése, tehát nagyon-nagyon sok minden van ebbe, ugye utána a nyugdíjas korban is, meg ugye ez úgy működik, hogy a kutyaiskola mindig próbál bennünket támogatni, tehát hogyha van egy olyan orvosi probléma a kutyusnak, egy betegség, ahol mondjuk műtétre van szükség, vagy egy olyan dolog, ami nagyobb orvosi beavatkozást igényel, és nagyobb összegbe kerül, akkor ebben mindig segít nekünk a kutyaiskola, hogy ezt meg tudjuk fizetni. Így van, igen.
3: Most te tettél feljelentést, vagy lesz ennek bármiféle következménye, vagy szeretnéd csak elfelejteni? Van ennek valami folytatása?
5: Én az, Én azt gondolom, hogy egyfelől igen, mindenképp ezt szeretném minél hamarabb elfelejteni, másrésztről pedig mindannyian tudjuk, hogy azért ez milyen procedúrával jár, és szerintem nem segítene ezen az emberen, tehát, hogy...
1: Hát nem érsz vele sokat.
2: Nem fog javulni.
1: Nem fog javulni. Meg csak magad nyakadba veszel, igen, egy olyan eljárás, csak hosszú, most nincs értelme nagyon bemenni. Nem nagyon tudsz ezzel mit csinálni.
2: Hát azzal tud segíteni, amit egyébként csinálsz. Tehát a gyerekek érzékenyítése, hogy belőlük már remélhetőleg fölnő majd egy olyan generáció, aki nem ilyen felnőtt lesz.
1: Igen.
5: Így van, igen.
1: Így van. Köszi Réka, hogy elmondtad, ezért csörögtünk. Vigyázz magadra, üdvözöljük a kis jószágot. Hogy hívják, mi a neve?
3: Babér.
5: 3 éves kis
1: cuka labradorinja. Már édesem van kis cuki. Ja, labradorok meg tök okosak. Réka, vigyázz magadra, köszönjük. Ciao.
5: Én is köszönöm.
1: Szia Réka. Hello.
2: Hello.
1: Hát, gyerekek, ez sajnos még mindig van. Hiába érzékenyítesz, hiába beszélsz róla, hiába hívjuk föl mi is. Akit ezért egyszer nem egyszer...
2: Változik, csak nagyon hosszú
1: változik,
2: idő.
1: Igen.
2: Hát figyelj, a 60-as években az még tök normális volt falun, hogy a megszületett kutyakölyköket, bocsánat, de ugye vízbe folytották meg. Ez ma másokkal kevesebb van. Tehát akkor ez elfogadott volt. Azt mondták, hogy túlszaporulat, puf, kész, nincs rá szükség.
1: Csokolom, igen.
2: Megöltük őket, ma meg már azért ilyet nagyon keveset hallasz.
3: Hát
2: csak hát ez 40 év.
1: Igen.
3: Még a plázába se engedték be. Volt olyan pláza, honnan kiküldték a vakvezető kutyát.
2: Étterembe se lehet.
1: Nem tudtál nagyon bemenni. Igen. Azért ez már javul.
2: Csak
1: javul
2: hát
1: ez a történet.
3: És hallgatók kérdezi, Balázs, tudom, hogy nem szoktál tömegközlekedni, de ha mégis, ha ott vagy és látod a helyzetet, mit csinálsz?
1: Jaj, nem tudom, milyen, hogy könnyű okoskodni. Nem tudod. Most odaállsz, beleállsz, szólsz neki, szóvá teszed, hányan vannak ki, nem tudom.
3: Az a baj, hogy az ilyen ember
1: a fejjelfordítás nyilván nem megoldás. Tehát az, én vagyok az a típus, tehát, hogy én nem fordítom el a fejem. Nem tudom, hány éves, mit csinálsz, hogy reagál erre, mi történik ott, nem tudod pontosan ezt így. Meg nyilván az ember nem hagyja szó nélkül. Ezt azért meg kell torolni.
3: Azt gondolom, az ilyet nem érint meg semmi. Tehát, hogy te most leállhatsz vele vitatkozni, de nem hiszem, hogy magába száll.
1: Én szerintem azért ott jó keményen helyre teszed, azért ott megszégyenül. Sokan látják, sokan hallják, ha egy valaki bátor felszólal, akkor azért többen is odaállnak az oldaladra, akkor szerintem azért annak valami a hatása lehet, ha azt ott nagyon elkapod meg. Megszégyeníted egy kicsit, nem?
3: És megrángatod.
1: Hát, az, na igen, kérdés, hogy aztán nem, testi inzultusban nem mész bele nagyon. Aztán még jársz bíróságra. Elesik, vágja a fejét, megölöd, érted? Nem, szerencsés. Igen. Ne fossál Balázs, úgyis gyúrsz. Köszönöm szépen, hadd jöjjek ki ebből a témából, én is rosszul. A szeretem, hogy a végén az lesz, hogy nem álltam oda verekedni. Igen. Nyissatok egy rovatot, hogy ki mit üzenne annak a féregnek. Dödi küldte neki. Köszönjük szépen. Na jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk, jönnek a hírek, aztán folytatjuk már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Skoda. Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk, kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen. Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Országos kamionos találkozó. Békés Csaba. Repülőtér. Június 12-13-14. Több száz kamion. Kamionos, felnőtt és gyermekprogramok. Besenyei Péter műrepülővilágbajnok látványos légi bemutatója. Színpadon a Groove House. Kozsó és az Álmokfutó. DJ Dominik. És számtalan színes program. Vedd meg a jegyed online. Kamionfest.hu.
13: Kedves hallgatóink, egy találós kérdés következik. Mi az? Egy nap, amikor minden a gyerekekről szól, sokat ugrálhatnak és egyfolytában játszhatnak. A helyes válasz a Csaba Center gyereknapi légvárparádé. 11 különböző ugrálóvár és egy csomó ingyenes program lesz május 30-án szombaton a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
14: Na ez volt az utolsó idegszálon.
15: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásol.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Egy tökéletes rablás. az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneEye-ja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: One. Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából, vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A készfényképek átvehetők üzleteinkben, vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján www.jóosfotó.hu.
19: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
20: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek.
21: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Dékés Csaba Szarvasi út 66.
22: Reklámot hallottak.
23: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Mi is tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Több százan tekertek a három város túrán. Motoros rendőrök tréningeztek Nagyváradon. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Rádió 1 Békés Csabai hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
25: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
24: Több mint 200 kerékpáros vett részt a háromváros kerékpáros körtúrán Békésben, Békés Csabán és Gyulán. A beol.hu beszámolt róla, hogy a résztvevők mintegy 50 kilométeres távot teljesítettek a három közép-békési település között. A programhoz mindhárom városban lehetett csatlakozni, a teljes távot teljesítők pedig emlékérvet kaptak. A háromváros kerékpáros fesztivált idén 5. alkalommal rendezték meg. Közlekedésbiztonsági rend

0: a vezetéstechnikai pályán. A programot motoros felvonulás zárt a Nagyváradon. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Ez mondjuk elég jó. 3-4-8 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mik ezek az új zenék? Frisszelek fújnak a rádióban? Nagyon jó. Hát ez annyira nem volt új, hogy ez nagyon nem volt új igazából. De örülünk, ha neked újnak hatott. Mi nem éreztük annyira újnak. De lehet, hogy új szelek fújnak, aztán nem tudjuk. Egymásnak ütközött egy busz és egy kocsi Kaposváron a Füredi utcában, a Brassó utca mellett. Minden hatóság a helyszínen teljes. Az út zár. Köszönjük szépen.
2: Még mindig jobban jártak, mint a 2 katonai gép, láttátok?
1: Amik összeakadtak? Azok valami amerikai vadászpilóták, vagy vadászrepülők voltak, a 2 F-18-as összeakadt. Azt nem is értem egyébként, hogy ilyen modern technológia 100 millió dollár darabja, vagy 200, vagy 300, összeakadnak a levegőben. Elbambult a 2 pilóta, érted? Harcolnak, bevetésre viszik őket, tényleg a 1% repülhet ilyen gépekkel, és összeakadnak egy légi bemutatón. Az F-18-asok.
2: És ott gyakorlatilag egymáson van a 2 gép, és úgy pörögnek.
1: Valahogy azt látod, hogy egymásnak mennek, valahogy

0: összeakadnak, és elkezdenek pörögni, majd mind a négy pilóta, másodpilóta, vagy rádiós, nem tudom, az katapultál, és mindenki leérkezik sikeresen. Ott megsemmisült azonnal egy 300 millió dollár. Tehát, hogy az, az egy drága légibemutató.
1: A pénz.
2: Költségvetés kicsit megugrott.
0: De ezt érted, hogy ezek hogy akadnak össze?
2: Nem, tehát, hogy nincs benne egy szerkezet, ami letilt, érted, hogy nem ehhez közelebb, vagy nem mit tudom. Ne,
0: nem is láttam
1: ilyet. Hát meg ráadásul ezek baromi gyorsan manőverezhető gépek, tehát, hogy csak egy picit elrántja. De volt, lett volna valami hát koreográfia?
2: Valószínűleg picit elrántotta.
1: Józsi, bárra!
0: Valószínűleg lett valami koreográfia, ezek ilyen köteléket repülnek, együtt repülnek közel egymáshoz nyilván, de hát azért ez tényleg fura. Főleg az amerikaiaknál top vadászgépek, jó pilóták, brutások millió dollárból kifejlesztve. Hát ez nagy blama, de mind a négyen leértek, hál' Isten.
1: Ezeknek is van ilyen fekete dobozuk, amit utána elemeznek.
0: Biztos, hogy kielemzik, hogy ne. Persze, abszolút minden.
1: Állnak a szőnyek szélén.
0: Igen.
1: Mi volt ez?
2: Most levonjuk a fizutokból.
1: Heti 50 dollárra.
0: Ezt most kell akkor egy ideig törleszteni. Na gyerekek, hatalmas változás zajlik a magyar bankok kínálatában, ezzel foglalkozunk, kicsit pénzügyi percekre nézünk, és azt mondják, hogy most először végre az ügyfelek lehetnek a nyertesek, mert hogy megérkezett a Revo, és ez itt nagyon átalakítja a piacot, kérem szépen, Revolut, ki az, aki revolutuzik?
2: Mindenki.
0: Ki az, aki titokban utalgat ide-oda, és azt gondolja, hogy nem látja itt a NAV meg a bank?
1: Felejtsd el.
0: Rosszul gondolja, mindent látnak már egyébként. De hogy májustól állítólagosan több hazai bank is új portfólióval, új banki csomagokkal, új számlacsomagokkal jön, mert hogy reagálnak arra, hogy megérkezett a Revolut, ahol egy csomó olyan szolgáltatás van, ami vagy kevesebbe kerül, vagy ingyenes a te eredeti nagy bankszámládhoz és kártyáthoz, ami van rendelve.
1: Hát igen, azt mi is elmondtuk, hogy fióktelepet nyitottak itt Magyarországon.
0: Bizonyám.
1: És már akkor is mondták, hogy na ez innentől kezdve majd megremegteti az összes többi bankot, mert hogy a Revo annyira jó konstrukcióval rendelkezik, annyira csábító az ügyfeleknek, hogy erre muszáj lesz valamit reagálni a piacnak. Na, hát most
0: el ez a folyamat. Ők most már ugye egy ilyen hazai hivatalos fióktelep tulajdonképpen, kik ők, azt hiszem, ők litvánok ugye Revolut, baromi jól csinálják, és ugye a jegybank most már ellenőrizheti őket, tehát tudom, az úgy van, hogy most már ugye nézheti az utalásokat, a bejövőt, a kimenőt, tehát kötelezheti a hazai jogszabályok betartására, ugye, mert hogy most már hivatalosan itt vannak.
1: Nincsen zavarosban halázni.
0: Látták, így van, így rálátnak egy csomó mindenre. De hogy ugye, ha te most belépsz, akkor te már magyar bankszámlaszámot kapsz, és így akkor viszont jöhetnek munkabérek, jöhet egy csomó utalás, tehát igen, tulajdonképpen rendes pénzforgalmat tudsz bonyolítani a Revoluton. És ugye bankon belül ingyenes az átutalás, tehát Revolutról Revolutra az továbbra is ingyenes, külső bankra is megvannak a díjszolgáltatások, de reagálnak most a bankok erre, és elkezdték lenyomni az áraikat. Tehát egy ilyen jó verseny alakult ki. Ez mindenképpen jó.
1: Mert a Revónak egyébként még most is a tranzakciós költségei még mindig jóval alatta vannak általában egyébként, mint a többi banknak.
0: Igen.
2: Hát úgy, meg a valutaváltása ugye jó, aztán,
1: jó a felület,
2: automatikusan, hogy a külföldön fizetsz, akkor abból a fiókból fizet, ami az adott valutát akarja, az, hogy van benne azért elég sok Jedi.
0: Rálát a NAV, vagy nem lát rá a NAV?
2: Rálát, megnyugtatlak.
1: Pali.
2: Bajba vagy, haver.
0: Ennyi ja, volt. Hát aki a Revoluton bonyítja a pénzügyeit és forgalmait is kriptózik, az arra rásorá nyugodtan, az meg is érdemli egyébként. De ez ugye ez egy általános kérdés, hogy most akkor én utalok valakinek feketén 5000-et, 10000-et, elvégez nálam valami munkát fusiba, akkor azt látja a NAV. De ezeket egyébként látja már, mert minden ilyen hivatalos látszik. Tehát Revoluton már nem tudsz úgy fizetni, hogy utald Revoluton, mert én nekem azt nem látják. Ugye a Revolut az így indult el?
1: Igen.
0: Utald Revoluton, mert akkor ezek az 5-10-20000 fontos ilyen egyszeri szolgáltatások, munkabérek, mit tudom, mint kifizeti, arra nem lát rá a NAV.
1: Hát volt
0: egy
1: idő,
0: ez már nem így van.
1: A legelején, ugye, amikor nem kellett gyakorlatilag semmilyen adatot megadnod, aztán volt egy új
0: vagy
1: kör.
0: Vagy volt az elején, igen.
1: Egy új kör, ahol már meg kellett adnod az adószámodat is, de azok, akik az elején regisztráltak, azok még tudtak egy ideig ott a csalódásban.
0: Fura lett volna azért, ha működik egy ilyen fiók, vagy egy ilyen egy fiók telep, amire nem látnak rá. Tehát ezért ez egy érdekes lett volna.
2: De mikor már látod, hogy ennyi felhasználó van, meg mekkora pénz mozog rajta, akkor nincs az ország, aki erre azt mondja, hogy persze, csináljátok csak
0: nyugodtan. Igen. Na mindjárt megkérdezzük Argyalá Józsefet, a Bankmonitor elemzőjét. Hello, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, itt jött egy nagyon, nagyon jó SMS, Hankó Balázs vagyok, tényleg látjátok az utalásokat. Na, mi a helyzet most? Hogy vagyunk? Akkor ez már tulajdonképpen a litván anyabanknak egy hivatalos hazai fióktelepe, amivel most a Revolut itt van, ugye?
3: Igen, ugye egy hivatalos magyar fióktelep indult, de ugye maga a migráció az fokozatosan történik meg, tehát nem biztos, hogy az összes korábbi Revolut ügyfél már a magyar fióktelephez tartozik, fokozatosan csatlakoztatják be őket, mindenki, akire sor kerül, az kap erről külön egy értesítést a Revolut applikáción keresztül.
0: És akkor most érdemes megnézni nekünk felhasználóknak a többi bank ajánlatát, mert hogy ők akkor elkezdték egy kicsit leporolni ezt a dolgot, és lefelé nyomni az árakat, tehát, de nem fog a bank nekem szólni, hogy rossz csomagba vagyok, nekem kell érdeklődni, hogy mehetek át egy másikba, ugye?
3: Hát, hogyha nagyon jó fej a tanácsadó, akkor szólhat, hogy rossz csomagban vagy, de nem, nem ez a jellemző. Igen, szét kell nézni, hogy milyen banki ajánlatok vannak. Itt az egyik nagyon fontos, hogy legyünk őszinték magunkkal, hogy hogyan használjuk a bankszámlánkat, és ennek a szokásoknak megfelelő csomagot keressünk. Tehát, hogyha én egyébként utálom a Netbankot és a mobil applikációt, és mindent személyesen intézek, akkor ne olyan csomagot keresek, amit úgy hirdetnek, hogy digitálisak, ingyenes vagy olcsó.
1: Mik azok a főbb jellemzők, mik azok, amikkel reagál a többi bank erre az új, mint a Revolutnak a megjelenésére? Tehát jellemzően mik azok a költségek, amikből próbálnak most faragni?
3: Hát van egy masszív díjverseny, fogalmazzunk így. Eddig is voltak teljesen ingyenes bankszámlák. Hát lehetett olyan banki, tényleges klasszikus banki csomagot találni, amiért nem kellett fizetni se alapdíjat, se átutalásért, se készpénzfelvételért. Viszont itt voltak feltételek, ami jellemzően egy meghatározott összegű havi jóváírást akart, és voltak egy meddig kérdés, mert jellemzően 1-2-3 évig biztosították ezeket az akciókat. Azt mindenképpen látni lehet, hogy egyrészt a feltételek puhulnak. Tehát ma már minimálbér, vagy akár minimálbér alatti jóváírás mellett is lehet teljesen ingyenes csomagot találni, sőt, van olyan bank, ahol feltétel nélkül is. Ezek, ahol még mindig akciósan biztosítják ezeket, ezek is egyre hosszabbak. Már nem egy évig lesz nekem ingyenes, van, ahol már 2-3, sőt, 5 évig is biztosítanak teljes díjmentességet. A másik, amit lehet látni, hogy ezek az akciók bizonyos tételekre gyakorlatilag megszűntek. És nem úgy szűntek meg, hogy visszavonták a bankok, hanem véglegesítették. Például az OTP banknak van egy kedvező árfolyamváltási lehetősége, ez akciósan volt eddig ingyenes, mostantól megkérdezték, hogy már nem akciósan ingyenes, hanem egyszerűen ingyenes.
0: Ha, tehát, hogy próbálnak tulajdonképpen a Revolutra reagálni. Arról van valami kimutatás, hogy mennyi ügyfelet cipkázott el a magyar piacról, vagy hogy hány százalék döntött úgy, hogy átmegy a Revoluthoz? Mert nyilván a bankok hát nem önszántokból reagálnak, hanem érzik ők is, hogy azért itt most egy erős versenytárs érkezett.
3: Hát a Revolut oldalán az szerepel, hogy 2,4, durván 2,4 millió magyar ügyfele van. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon hány elsődleges klasszikus lakossági bankszámla van, az durván 7 millió. Tehát azért látható, hogy azért a jelentős a kitettsége már a Revolutnak, és hozzá kell tenni azért, hogy jelenleg azért még mindig inkább másodlagos számlaként használják a magyarok a Revolutot. Tehát van egy sima bankszámlájuk, és amellé van valamilyen egyéb megfontolásból Revolut csomagjuk, ez lehet a kedvező devizaváltás, lehetnek a befektetési lehetőségek, lehet a magasabb látra szóló kamat, tehát számos előnye lehet a Revolutnak, amíg ezt másodlagos csomagként használják. Most, hogy fióktelepet nyit a Revolut, olyan plusz dolgok is megjelentek a Revolut palettáján, ami eddig nem volt, tehát a klasszikus bankoknál.
2: Mondjuk hitel?
3: Hitel még nem. Azt hozzátenném, a hitel még nem, de például a fizetést, eddig aki oda kérte a Revolutra, az gyakorlatilag a munkaadója egy litván számlára utalt, ami lassabb volt, drágább volt, nem is minden munkaadó vállalta. Most már ez egy magyar számla lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Működni fognak a csoportos beszedési megbízások. Tehát ilyen, ahogyha valaki utalna Revolutról el valami miatt egy másik személy számlájára, ami nem revolutos, az mostantól a magyar fizetési rendszeren keresztül fog menni, akár azonnali fizetés, azonnali átutalás keretében. A Revolutra is sokkal könnyebben fog tudni utalni egy másik személy. Eddig ugye mindenki saját bankkártyáról töltötte fel a Revolutját, de mostantól mondjuk egy másik személy is könnyen tud egy sima klasszikus bankszámláról a Revolut számlára utalni, mert magyar utalásnak fog minősülni. Tehát ilyen típusú hátrányok eltűnnek a Revolutnál. Sajnos, vagy nem sajnos, ez kérdés, nyilván a személye válogatja, hitelt továbbra sem lehet a Revolutnál igényelni, illetve magyar fióktelepe sem lesz klasszikus bankfiókja a Revolutnak, tehát személyes ügyintézése sem lesz lehetőség.
0: Oké, ami nagyon fontos, hogy a NAV rálát, bocsánat, meg az MNB-t, ugye? Tehát ebben most már ne reménykedjen senki. Ennél ez most már egy kicsit nagyobb dolog.
3: Ennél nagyobb dolog, de a NAV eddig is rálátott a Revolut számlákra, tehát ugye azért félreértés...
0: Az elejétől kezdve?
3: Nem feltétlenül az elejétől kezdve, de azért a Revolut az elmúlt időszakban már olyan nagy méretűre nőtt, hogy jó eséllyel jelentést tesz a NAV felé, csak maximum nem a tavaszi időszakban, hanem az ősziben. Tehát maximum utólagosan kaphattunk eddig bírságot, hogy a Revoluton mekkora összegeket tartottunk, és mi nem vallottuk be, mondjuk a kamatokat, hozamokat, nyerességeket.
0: Aha.
3: De eddig is kapott jelentést a NAV a Revoluttól, illetve egyébként a hasonló méretű egyéb ilyen neobank szolgáltatóktól is.
1: Mi a helyzet a vállalkozói számlákkal? Tehát, hogy azok lesznek, vagy vannak Revon?
3: Hát a vállalkozói számlák vannak a Revoluton, igen, de hogy azoknak mi lesz a sorsa, arról én még nem láttam semmilyen típusú értesítést.
1: Hát ez tök jó egyébként.
0: De mindenképpen jó, hogy a hazai bankok kaptak egy erős konkurenciát, nem?
2: Most ugye az a kérdés még egyébként, bocsánat, hogy ugye eddig az ilyen nagyon kedves banki sztorik, azok akkor jöttek be, ha új ügyfél voltál. Most mi várható a bankok részéről? Az új, a régi ügyfelek is megkapják ezeket a kedvezményeket?
3: Van, igen, egyébként például a különböző akcióknak a meghosszabbítását, vagy a véglegesítését megkapják a megnévő ügyfelek is. Van egy bank, például a Granite Bank, aki teljes egészében, mondhatni fintekre újra húzta a számlacsomagjait idén májustól. Ott például a meglévő ügyfelek dönthetnek úgy, hogy a régi csomagjaikban maradnak, de dönthetnek úgy is, hogy átváltanak valamelyik új csomagra, tehát elérhetővé válnak jellemzően ezek az új lehetőségek a meglévő ügyfelek számára is. Nyilván az ilyen számlanyításhoz kapcsolódó ajándékpénzek, amivel most a bankszektorban nagyon gyakran találkozhatunk, ezek nem lesznek elérhetők a meglévő ügyfeleknek továbbra sem, de az ilyen akciósabb kedvezményes díjak jellemzően igen. Illetve ugye nem csak díjakban versenyeznek a Revoluttal a bankok, hanem a különböző szolgáltatásaikat is próbálják modernizálni a Revolut miatt. Itt most nagyon szépen a Revolutot onnan ismerik, hogy kedvezményes árfolyamon lehet rajta váltani. Ma már számos bank is kínál ilyen lehetőséget, hogy kedvezményes árfolyamos váltás. A digitális kártyáknál is számos bank is már kínál, akár olyan bank is van, amelyik fizikai kártya nélkül is kínál digitális kártyát. A befektetési lehetőségeit, amit a Revolut kínál szintén, hogy könnyedén hozzá lehet férni egy applikáción keresztül, akár nemzetközi befektetéseket, még nem tudták teljesen lemásolni a bankok, itt még azért komoly a Revolut előnye, de itt is már lehet látni, hogy lépnek a bankok, nem csak az árban, hanem az elérhető szolgáltatások minőségében, szélességében is.
0: A kriptó az visszajöhet, vagy arról mondott valamit, nyilatkoztak, vagy az örökre vége?
3: Hát a kriptónál az a kérdés, hogy a magyar különutas szabályokkal mi lesz a helyzet, hogy a kriptót azért szüntette meg nagyon sok identikus szolgáltató, mint a Revolut, mert a magyar külön szabályok értelmében sokkal szigorúbban kell a kriptós befektetéseket.
0: Hát megpróbálták monopolizálni a kriptós befektetéseket, mondjuk inkább így, igen.
3: Hát így is mondhatjuk. Most, hogyha ezt a különutas szabályokat megszüntetik, akkor van esély arra, hogy a Revolut visszatér, vagy akár más szolgáltató visszatér erre a piacra. Addig én nem látom erre az esélyt.
0: Aha, oké, nagyon köszi. Jó munkát, köszönjük szépen a gyors segítséget, köszönjük, jó munkát.
3: Köszönöm,
0: sziasztok. Köszi, csáó, adjál a bankmonitor.hu elemzője. Érdemes akkor mindenkinek ráfirtatni azért a banki csomagjára. Van-e kedvező, mennyit vonnak, összehasonlítani ezeket gyerekek? Itt most verseny van, úgyhogy a bank nem fog szólni magától, hogy
1: Minden alkalommal odaállok a pulthoz, megkérdezem, hogy van esetleg egy kedvezőbb díszabályos
2: és mindig mondják, hogy
1: nincs.
0: Bemehetnék a pultba és ránézhetnék arra a monitorra, hogy mit mutat. Hát a villogott valami sárgán, amit önök nem hajlandó készülni. Hát a bank nem fog magától szólni, az egész biztos. Tehát ő nem fog neked jelezni, hogy figyelj, szarcsomagba vagy.
2: Pedig azt hiszem, hogy van ilyen szabályzás, hogy éves szinten kell tájékoztatni az ügyfelet, hogyha van kedvezőbb csomag. De hát
0: hogy szólni kell, mert ő nem önmaguk ellensége, persze. Igen, nem
1: kedves
0: fognak.
1: Júlia, túl sokat fizetnek.
0: Ők nagyon sokat fizetnek, ők nem szeretnék, hogy együtt fizessen.
1: Felesleges együtt fizetnie.
0: Ah. Na jövő, mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra. Van egy gyors közlekedési, mondjátok már be, egy teljes útzárban Vácon, a Gödöllő úti vasúti átjárónál konvolyokban fordulnak vissza az autók és a kamionok. Nem tudjuk, hogy mi van, de bemondtuk. Jó, ha van friss, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Micsoda aroma!
13: Olyan, mint Olaszországban.
12: Ez az igazi kávé.
14: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
15: Shell. Go well.
16: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
17: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
19: Kedves hallgatóink, egy találós kérdés következik. Mi az? Egy nap, amikor minden a gyerekekről szól, sokat ugrálhatnak és egyfolytában játszhatnak. A helyes válasz a Csaba Center gyereknapi légvárparádé. 11 különböző ugrálóvár és egy csomó ingyenes program lesz május 30-án szombaton a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
20: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Litászpámasz medencék. Készletről, akár azonnal,
0: verhetetlen árakon.
20: Parkolj le nálunk kényelmesen,
0: és csobbanj bele különleges ajánlatainkba.
20: Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50.
0: Alföldpool.hu.
21: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
22: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
21: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
22: Martfő Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
21: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
23: Harmadik országos kamionos találkozó.
24: Békés Csaba.
23: Repülőtér.
24: Június 12-13-14.
23: Több száz kamion.
24: Kamionos, felnőtt és gyermekprogramok.
23: Besenyei Péter műrepülő világbajnok látványos légi bemutatója.
24: Színpadon a Groove House.
23: Kozsó és az Álmokfutó.
24: DJ Dominik.
23: És számtalan színes program.
24: Vedd meg a jegyed online.
23: Kamionfest.hu.
25: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
26: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek.
27: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
28: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmazást követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79.000 forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
29: Nagy visszatérés.
30: Reklámot hallottak.
31: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
32: Rendkívüli nyitvatartás a NAV-nál, vöröskeresztes nap Magyarbánhegyesen, érdemes az eget kémlelni. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Közeleg a személy jövedelemadó bevallás leadási határideje. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket kedden a NAV Békés Csabai Központi Ügyfélszolgálata, közölte az adóhivatal. Délelőtt 8:30 és 12 óra között valamennyi ügy intézhető, dél és este 6 óra között pedig kizárólag az SZIA bevallással kapcsolatos ügyintézés lesz elérhető. A hivatal segítséget nyújt a bevallások leadásában, javításában és a bevallási tervezetek megtekintésében is. Lehetőség lesz bankkártyás adófizetésre, befizetési csekk igénylésére és fizetési kedvezménnyel kapcsolatos kérelmek leadására. Interaktív programokkal rendezték meg a Vörös Keresztes Napot az Esélypedagógiai Központ Magyarbánhegyesi tagintézményében, írja a beol.hu. A diákok játékos feladatokon és gyakorlati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a Vörös Kereszt munkájával. A programon újraélesztést gyakorolhattak, tanulhattak elsősegélynyújtást, sebellátást és csecsemőgondozást is. Szó volt a véradás fontosságáról is. A rendezvény megvalósítását a Vörös Kereszt Békés megyei igazgatója, valamint Mezőkovácsházi és Békés Csabai aktivisták segítették. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó hold sarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
33: A hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállás azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
32: Az időjárásról. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet.
34: Az időjárás jelentés támogatója a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
35: A
3: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és

0: igazi reggeli műsor.
1: Balázsék! 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Soroksári befelé elesett, felkészül az M5 a nullástól befelé, rávezetők már arra szólnak. Köszönjük szépen, Oti berakhatál rendes inszomniát a reggeli trauma kieverésére.
2: Valamit.
1: Tessék?
2: Valami
1: legyen, nem ígérgetünk, majd meglátjuk majd.
3: Milyen kedve van érte?
2: Milyen kedve lesz a mesternek?
1: Így van, nem. De ez az inszomnia, ez bennem is mély sebet ütött egyébként, igen. Megnézted ezt, amit írt a hallgató, ezt a játékot, amit küldött? Hogy ez társas játék, vagy ez micsoda?
2: Mondtad, de nem kerestem vissza, úgyhogy...
1: Aha, nézd már akkor erre, Léci. Jó, hogy bezöldeztem neked, hogy ez kellene nekünk. Csak ne küldd el többször, szóljatok a hallgatónak, hogy láttuk, vettük, csak elküldött százszor, akkor muszáj leszünk vanulni. Nem lesz olyan jó. Mi van a soroksári gyerekek? Mi ez a nagy baleset? Vácon a Gödöllő úton van teljes útzár, és igen, soroksári befelé szintén elesett. De nem tudjuk, hogy mi van, felkészül az M5 a nullástól befelé, rávezetők már arra szólnak, nem tudjuk, hogy mi van. Régi nullás Harasztitól az M1-es irányba minden sáv elesett, ezt Róka küldte nekünk, nem egészen. Látjuk át, hogy mi történik. Olyan szerencsétlen vagyok, hagyjuk, írta valaki.
3: Hát tényleg, így most már tényleg.
1: Igen. A Revolut az a hely, ahol a pénzed nem elértéktelenik, hanem megmagyarázhatatlan módon fénysebességgel elpárolog egy-egy eurós tételekben.
3: Na, egy másik oldal.
1: Írta valaki nekünk a másik oldal. Ott nincs valószínűleg nincs szerencsés tapasztalása a Revolutról így ebben a formában. Na!
2: Mi lehet fókuszos Klaudiával?
1: Mi lehet kivel Klaudiával?
3: Tudod, aki a fókuszban.
1: Aki a fókuszban? Hát ha van valami a hír, akkor azonnal bejelentkezik, hogy Klaudia vagyok, és ezt akartam elmesélni a fókuszban. Mi volt ez a búvárbaleset, gyerekek? Itt annyi minden történt hétvégén. Maldív-szigeteken meg lehet halni búvárbalesetben. Rejtélyes körülmények. Ugye 5 olasz turista elment merülni a Maldív-szigetekre, és egyetlen csoportásuk maradt életben. Utolsó pillanatban úgy döntött, hogy mégsem megy velük. Uh-huh. Ezért maradt életben.
2: Istenem, micsoda
1: már. Tehát nem a vízben élte túl, hanem nem ment velük merülni.
3: Úgy könnyebb.
1: Ugye itt elindultak valamilyen barlangi merülésre, és mind az öten meghaltak, és azt találgatják, hogy milyen fene történhetett. 50 méteres víz alatti barlanghoz indultak, és tenger ökológus professzor és a lánya is ott van, tudnak merülni, képzett merülők voltak.
2: Tehát, hogy ezek gyakorlat, nem aznap.
1: Nem, gyakorlott. És hát az 50 méter az azért az már kell gyakorlás. Eltűntek búvárkodás közben, és nem is nagyon találták meg őket, valamilyen víz alatti barlangrendszert akartak ők megtalálni.
2: Nem is tudtam, hogy ott a Maldív-szigetek környékén vannak.
1: Ez nekem se rémlett. Hát gondolom, hogy az átony alatt kialakult valamilyen természetes barlangrendszer, így az átonyban, és azt akarták megmerülni.
2: Ti merültetek már barlangba?
3: Igen.
2: Igen, és jó.
3: Para.
1: Hát...
3: Attól függ, hogy mekkora a barlang, az sokat dob rajta. Ha nagy barlang, és látod a kijáratot, az még úgy viszonylagos, de abban a pillanatban, hogy teljesen besötétedik, én gyűlöltem, én ki is jöttem.
2: De hogy vannak ennek ilyen játékszabályai?
3: Vannak,
2: össze vagy külön. Kötve, vagy
1: nagyon sok játék, tehát a barlangi merülés külön.
3: Igen, hát külön vizsgáznod kell rá, az nem úgy van, hogy csak bemész, persze külön képesítést kell szerezni, az már, amikor ugye vezetőkötél van, meg több palackkal mész, az már olyan barlang, hogy ugye nem látod a kijáratot.
2: És az nem lehet, hogy az Ázsiában annyira lazák ezek a szabályok, hogy bár nem volt vizsgáljuk arra, hogy mondjuk barlangba merüljenek, de úgy levitték őket? Ez megeshet?
3: Hát azért érdekes a dolog, mert ők elméletileg képzett emberek voltak. Minél képzettebb valaki, annál kevéssé csinál hülyeséget. Érted? Tehát ha egy képzett búvárnak azt mondják, hogy figyelj, elviszünk egy vagy beúszunk, és arra azt mondod, mert már tudod a veszélyét, hogy nem. Egy újoncot szerintem könnyebb belerángatni, mert ő még azt gondolja, hogy ettől ő mekkora Jedi lesz, hogy bemegy egy barlangba. Akinek meg már van több száz merülése, képzettsége, az meg azt mondja, hogy nem megyek be, mert nincs rá.
1: Mert
3: nem akarok ott maradni.
1: Tehát de valami nagy cumi lehet, mert hogy lement utánuk valaki, aki menteni akarta őket, a kereső expedíció, és egy azok közül is ott maradt.
2: Hát ez egy katonai búvár.
1: Egy katonai búvár, aki szintén nem tudott feljönni.
2: Aki keszonbetegségben meghalt. Tehát nem, feljött, aztán meghalt a kórházban.
1: Mi a fene történik ott?
2: Hogy mi a csoda? Állítólag egyébként ez a barlangrendszer, ez egy nagyon izgalmas hely, mert hogy tele van dajkacápákkal, és hogy azért merülnek oda, mert hogy valami nagyon-nagyon klassz.
1: Aha. Tehát, hogy az élő világ miatt hát mennek? Tehát nem is, nem is a barlangrendszer miatt.
2: Folyamatos az áramlás ott, és így tudom, és hogy ott rengeteg dajkacápa van, és hogy ez a nagy vonzereje, a legfőbb vonzereje ennek a helynek, de hát a...
1: Beszettelnek oda a dajkacápák, hallott, Feri?
2: megvan a következő.
1: Megvan a következő merülési helyünk.
3: Izgi a történet maga, már az, hogy ilyen helyre beúszni, de hogy öt jó képzett búvár egyszerre ott marad, az,
1: az nagyon fura.
2: 50 méteren még van bármi fény? Vagy
3: nincs.
2: Ott már
3: nem
2: ott
3: sok éjjelrengő.
1: Meg attól függ, hogy milyen rendszerben vagy. Zárt a barlangrendszer, bejön fölülről fény, teteje van, nincs teteje.
2: Akkor még látsz.
1: Csak megváltoznak a színnek a spektrumai. Máshogy látod a pirosat, a kéket, a zöldet. De mi van, ha itt a levegővel volt valami? Mindaz öten meghaltak? Nem lehet, hogy a levegő rosszul keverték? Nem tudod, mit vittek le, mivel merültek, milyen merülésük volt, de hogy valami a levegő összetételével is lehet. Hát mind az öten meghalnak, ez nagyon fura.
3: Sűrített levegővel, sima sűrített levegővel nem is mehetsz le 50 méterre. Tehát, hogy a régi határ az 40 méter volt, most már, hogy biztonságosabbá tegyék, ugye többféle vizsgaszint van, az első szint az 18 méterig tart, tehát nem mehetsz le az alá, és talán sűrített levegővel, de ebben nem vagyok biztos most 30. De 40 volt régen, amikor még én vizsgáztam, de hát ez már 30 éve volt, akkor mi 40-ig mehettünk, és utána nem is engedik a sűrített levegős.
1: Nem. Oda már ilyen trimixet viszel, nem? Tehát
3: igen,
1: az már
3: oda már az gázkeverékkel.
1: Gázkeverékes merülése mész, igen. Tehát, hogy az nem
2: annyira... Snorkelezünk.
1: Jó, nektek a snorkelezés,
4: persze. Meg kell ezt nézni, Balázs, én úgy érzem, hogy igen? El kell menni.
1: Az 50 méter még bajlan mentszett? Úgy érzed, hogy megmerülnéd?
2: Titeket leküldünk, meg fent egy daiquirival drukkolunk, hogy visszagyertek.
4: Miket mondtok itt, hogy mi változik meg milyen keverék, ezt én hiszem, ha megtapasztalom, ne haragudjatok, én ezt most vagy elfogadom, vagy nem.
1: Jó, ha elmondom, ha lejössz velem oda, akkor lemegyünk.
4: Biztos, hogy nem.
1: Az 50 méter az...
2: Melyik keveréktől tépsz be? A túloxigénezettől, vagy amiben nitrogén van többen?
1: Hát itt minden keveréktől be tudsz, attól függ, hogy mi van a palackodban, meg milyen mélyen vagy. Tehát ez a kettő összetevő
2: jó,
1: van.
2: Jó, melyik az, amelyik orgazmusom lesz?
1: Orgazmusod lesz?
2: Te mondtad.
1: Hát figyelj, a sima levegőtől, tehát amit a normál paraszba tesznek, azzal, ha elindulsz lefele, és egy kicsit mélyebbre mész, akkor simán jöhet az a fajta nitrogén narkózis, amitől neked lehet akár orgazmusod is. Ritkában orgazmusod íz alatt, inkább belehalsz. Vagy furán viselkedsz, vagy mint aki betép, elkezdesz levetkőzni, aztán elindulsz lefelé. De ez megtörténhet a nitroxal is, mert a nitroxal sem mehetsz túlságosan mélyre, csak bizonyos ponti, mert ott meg oxigén mérgezést kapsz, ugye, mert ott annak magasabb az oxigén tartalma a nitroxnak. Más a gáznak az összetétele tulajdonképpen.
2: Ezt a sportot nekem találták ki.
1: Ez szerintem ez a te sportod. Palackot, aztán veszed, nitrox vagy sima, trimix, mindegy, menjünk, dobjanak föl valamit a hátadra, aztán menjél.
2: Csak egy kis tévedés, és hopp.
1: Itt a keverék számít, ami a hátadon van, meg nyilván a mélység. Ennek a kettőnek az összetevője az, hogy milyen keverékkel, milyen mélyre mehetsz. Meg vannak ennek a szabályai, meg hát a fiziológiai törvényszerűségei. Jó. Nyilván egy átlagos búvár, az egy teljesen normális palacka, lemegy, és 18-20 alkohol kavírn játszik, nem megy túlságosan mélyre, és aztán följön 3 méteren időzget ott egy picit, majd kijön a vízből, és elmondja, hogy látott 2 bóc alatt. 50 méterre barlangba azért már nem sima búvár megy. Tehát, hogy...
4: Marad a daiquiri, hidd el. Julikán, marad a daiquiri.
2: Az a küzdés, amit mi ott levágtunk, néha kicsit hullámzott a tenger, és már attól rosszul voltunk.
1: Na, ugye megkérdezünk egy igazi búvárt, mert hogy mi azért hobbi búvárok vagyunk, Bolgár Attila, a búváriskola oktatójét van velünk. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, Bolgár Attila vagyok, és köszöntök mindenkit, titeket is, és a hallgatókat is.
1: Vegyük egy kicsit kevésbé hivatalosan. Hello Attila, örülök, hogy itt vagy. Olvastad a híreket? Mi lehet szerinted? Itt nagyon ellentmondó hírek vannak. Vagy nagyon sokfajta hír van, hogy mi a fene történetet? Azért 5 rutinos búvár a barlangban, mindenki meghal, ez mindenképpen fura.
5: Nem tudjuk igazából a részleteket. Mindenki csak fél információból találgat, ugye, és ítéletet hoz, hogy mi is történhetett, de csak annyi a valós információ jelenleg, hogy ugye ez valamilyen barlangi baleset, ami a Maldívon, ugye a Vauautónál történt. 5 képzett olasz búvár vett részt ezen a merülésen, és hogy valami üreget akartak, vagy barlangot akartak felfedezni. Amit még esetleg tudunk, hogy nem technikai, nem barlangi felszereléssel merültek, hanem sima rekreációs, vagy hát ilyen kettelis szintű búvár felszereléssel mentek le.
3: Na hát azzal 50-re nem is lehetne menni.
5: Hát azzal igazából ezt azért nem mondanám, mert régebben ugye Kusztóék például monopalackkal is lazán lementek 50-60 méterre, ettől függetlenül most már ugye a búvárkodás szabályai, arról nem is beszélve, hogy Maldívon milyen plusz szabályzás van, nem engedi meg ezt, hogy egy kesztelés szintű búvár ilyen mélyre menjen.
1: Hát igen, annak ott 30-on van a vége Maldívon, azt hiszem talán, tehát az az engedély, vagy arra adnak ki engedélyt, addig mehetsz hivatalosan.
5: Igen, igen. Tehát amikor valaki oda megy Maldívra, amit mindenkinek javaslok, mert csodálatos világ várja ott a víz alatt, illetve a víz felett is természetesen, akkor ott a kettelés szintű búvárok azok 30 méterre merülhetnek, ez a helyi szabályozás. Ezen fölül ugye általában egy, ahogy ti is jól mondtátok, nitrox keverékkel szoktak merülni ott az emberek, aminek a mérgező, az oxigén mérgező hatása az ugye 32-es nitrox esetén egy ilyen 33 méter a megengedett maximális mélység, ameddig le lehet ezzel menni biztonságosan.
2: Ha annál lejjebb mész, akkor mi történik?
5: Hát ugye a probléma az egy kicsit bonyolultabb.
1: Egyszerűen ugye csak, egyszerűen, Attila, nagyon egyszerűen.
5: Nagyon egyszerűen mondom, a mélység növekedésével ugye több gáz oldódik be a szervezetbe. Egy sima légzőgáz, mondjuk egy levegő esetén, ugye nitrogén és oxigén van, a nitrogén, ahogy mondtátok, egy ilyen narkotikus hatást képez, ezért is van 30 méterben meghatározva mondjuk egy haladó búvárnak a mélység határa, és a nitrogén amúgy egy ilyen dekompressziós merülé, vagy betegséget is tud okozni, hogyha fölfele jövünk. Az oxigén ehhez képest ugye mérgező hatással bír, minél mélyebbre mész, annál inkább ilyen görcsöket fog tudni okozni, hogyha átlépsz egy bizonyos parciális nyomást. Ez olyan, mint a napozás, hogyha kimész reggel a partra, akkor ugye melegít a nap, és nagyon jó, de minél jobban megyünk az időbe előre, minél inkább közeledünk a déli napsütéshez, illetve minél mélyebbre megyünk oxigénnel, mármint oxigénes keverékkel, akkor ugye a nap megéget minket. Tehát nagyon jó az oxigén, az éltet minket, de minél mélyebbre megyünk, annál veszélyesebb tud lenni.
1: Ugye, de akkor tulajdonképpen fölhívtunk, hogy elmondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. Valójában ez van. Tehát nem olvastál, tesszük, hogy senki nem tudja.
5: Nem tudjuk. Amit igazából sajnos lehet tudni, az az, hogy ugye egy a mentésben résztvevő katona búvár is azóta életét vesztette. És ott már azért sokkal több információnk van, hogy milyen felszereléssel ment le, milyen gázt vitt esetleg magával, persze nem tudjuk a pontos gáznak az analizált mértékét, de hogy gyakorlatilag énnek nagyon jól látok egy összefüggést a tájbarlangi baleset, amire ti is gondolom emlékeztek, pár éve volt.
1: Ott beszorultak, igen.
5: És kb. Ugyanazt érzem, hogy a mentőegységeknek is a lehetőségeik nem annyira nagyok, nem annyira sok felszerelésük van, és pont ezért most jelenleg érkezett ugye Finnországból egy barlangi mentőcsapat, akik remélhetőleg tényleg megfelelő felszerelésekkel fogják elkezdeni a kutatást, hogy hát a esélyesen a holttesteket felhozzák. De én igazából nem szeretnék idegeníteni senkit, aki most akar elkezdeni búvárkodni ettől a dologtól, mert ez egy gyönyörű természetjárás a víz alatt, és érdemes belekezdeni.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük Attila, jó munkát, köszönjük szépen!
5: Köszönjük,
1: sziasztok! Köszi, ciao,
2: hello.
1: Nem tud semmit.
3: Senki nem tud semmit, hiszen nem ismerjük a részleteket.
1: Igen, hát.
3: Úgyhogy.
1: Igen, nem tud semmit. Jó, oké. De a búvárkodni szép azért.
3: Abszolút, és nem veszélyes. Tehát, hogy
1: nem,
3: ez ugyanúgy, mint autóbalesetben sajnálatos módon elhunynak emberek, ennek is van egy ilyen szörnyű hozadéka.
1: Igen.
3: Nem tudom, hogy fogalmazza.
1: De miért nem búvárkodsz egyébként, Gyuliska? Miért nem csinálsz valamit?
3: Nem, mert velünk jönne, és akkor baj lenne.
1: Te palac megtanulod, lemész, ezt tökre érdekel, szerintem érzéked is lenne hozzá, hogy miért nem mész le? Oké, hogy sznorizold, hogy miért nem mész, hogy nem akartál, hogy vízzel kipróbálni, megnézni.
2: Nem tudom, lehet, rátok sose tölt rátok a klausztrofóbia, amikor te az vagy, nem? Te nem vagy klausztrofóbiás?
3: Hát ott az a nagy víz, ott nem fél.
2: Te nem vagy klausztrofóbiás, sose voltál.
1: És várjál, megnézem, hogy van.
2: Nem, azt tudom, hogy neked van, de akkor te a magasságtól félsz. Oké, bocsánat, nem.
3: De valamitől félsz,
1: biztos, hogy valami bajod van, és valamiben defektes vagy. Én meg a klausztrofóbia?
2: Nem, persze, hát egyébként hogyan búvárkodnál, de hogy nekem van egy olyan furcsa érzésem, hogy lehet, hogyha a víz alá merülnék, akkor előbb-utóbb eltörténik.
1: Ja, értem, van egy ilyen pánik helyzet, érzel valamit, kevés oxigén.
2: Hogy be vagyok szorítva, hogy lent vagyok mélyen, hogy nem tudok azonnal feljönni. Tehát, hogy vannak játékszabályok, amiket be kell tartanom, és ha rám törne a pánik, akkor mint egy idióta elkezdenék fölfelé úszni. Tehát, hogy ilyen Igen,
1: neked a sztorizás közben is jött egyszer-kétszer ilyen, ugye, hogy inkább kimentél, levetted a maszkod.
2: Hát ott az volt, hogy befolyt folyamatosan a szemüvegembe a víz, és nem tudtam ugye letenni a lábamat, és nem tudtam felhúzni rendesen. Fizes lett a hajam, meg elkenődött a sminkem, és
1: azt mondtad, hogy ez nem, ez így nem erős ebben a formában. Aha. Jó, nem feltétlen, nem csak úgy eszembe jutott, de aztán rájöttem, hogy igen, neked van egy ilyen légszomjad, ami így kialakul, nem? Hogy levegőt kell venned, vagy ki kell emelned a fejed.
2: Nekem ez volt a legnagyobb problémám, igen, hogy beázott a maszkom, és hát ott az eséskelés volt, és ráadásul akkor ázott be, amikor kimentünk, és borzasztóan haragos volt a tenger, hullámzott, nem tudtam lerakni.
1: Az nem annyira, volt az egész. Nem annyira szerencsés.
2: De jó, azért jó élmény, persze.
1: Na jó, van, jövő mindjárt, 3 perc van pontosan, 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme, mit lát?
5: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
4: Ébredjen!
5: Doktor úr, ez mit jelent?
4: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
5: Honnan tudja?
4: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
13: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8 599 000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154 900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géko, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
17: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
18: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
17: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
18: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
17: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
19: harmadik országos kamionos találkozó.
20: Békés Csaba.
19: Repülőtér.
20: Június 12-13-14.
19: Több száz kamion.
20: Kamionos felnőtt és gyermekprogramok.
19: Bessenyei Péter műrepülővilágbajnok látványos légi bemutatója.
20: Színpadon a Groove House.
19: Kozsó és az Álmokfutó.
20: DJ Dominik.
19: És számtalan színes program.
20: Vedd meg a jegyed online.
19: Kamionfest.hu.
0: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál. Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal,
19: verhetetlen árakon.
0: Parkolj le nálunk kényelmesen,
19: és csobbanj bele különleges ajánlatainkba.
0: Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50.
19: Alföldpool.hu.
21: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
22: Szereted a Gyulai Várfürdőt? Akkor miért fizetni a minden alkalommal teljes árat? Váltsd ki a Gyulai Várfürdő törzsvendégkártyát mindössze 32 000 forintért, és élvezd a kedvezményeket egy teljes éven át. A kártyával a kiváltástól számított 365 napon keresztül mindössze 1650 forintos áron léphetsz be hozzánk minden egyes alkalommal. Legyen szó egy frissítő reggeli úszásról, vagy egy egésznapos családi kikapcsolódásról. Nálunk te vagy az első. Spórolj okosan, és fürödj nálunk egész évben. Gyulai Várfürdő. Élményekkel teli feltöltődés, karnyújtásnyira. Részletek a pénztáraknál és a várfürdő.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Várják a véradókat, lovasbajnokságot rendeztek Békés Csabán, óvjuk a tőrös darazsakat. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Ezen a héten is számítanak a véradók segítségére. A Magyar Vörös Kereszt tájékoztatása szerint a békéscsabai orosházi Gyulai intézeti alkalmak mellett kihelyezett helyszínek is lesznek. Például holnap a békési polgármesteri hivatalban és az Eleki Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Adhatunk vért a héten a mezőkovácsházai rendőrségen, a szekalmi rendőrkapitányságon, a mezőberényi művelődési központban és a telekgerendási művelődési házban is. A pontos helyszínekről és időpontokról a Vörös Kereszt és a Vérellátó honlapjain lehet tájékozódni. A Békés-megyei gyermekügyességi lovasbajnokságot a békéscsabai Pegazus lovasiskolában tartották, számolt be a behír.hu. A versenyre 150-en neveztek. A fiatal lovasok több kategóriában mérhették össze tudásukat, az ügyességi pályákon különböző feladatokat kellett teljesíteniük, a kisebb gyerekeket edzők segítették, míg az idősebbek önállóan lovagoltak. A programon díjlovagló és lovastorna bemutatók is szerepeltek, emellett díjugrató versenyszámokat is rendeztek. Tervezett áramszünet lesz holnap Békés Csaba Jaminai város részének több utcájában, hívta fel a figyelmet a város. Reggel 7:30 és délután 4 óra között szünetel majd a szolgáltatás. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezek a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
25: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító pajorok ellen.

0: és csökken a csapadékhajlam. Este 12-ig hajnalban 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, milyen időnk lesz, te Ferenc? Jó reggel.
2: Csuhé!
1: Éj, de jó.
2: Te... Ilyen.
1: Az napos, jó, várj, meg is napos, támogatlak, köszi.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Na, jó kis Dunlop gumi.
4: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
4: Velünk ő is.
1: Köszönjük szépen, gyerekek. Azért fáradtak vagyunk még így a roadshow után, azt érzem. Oda van egy kicsit mindenki.
2: Olyan furi visszaszokni, pont ezt beszéltük, ugye,
1: fura újra stúdió,
2: hogy egy
1: is
2: hét, és nem úgy egy hét, hogy szabadság, mert akkor se kell szkorán, és utána is nehéz átállni, de hogy ugyanúgy dolgoztunk, csak este visszajössz, és nem találod a helyedet, hogy, hogy ez nem az. De hát ez a munka.
1: Igen, igen. Okay. Ki vagyunk esve, egy furi. Én is érzem.
2: Furi, holnapra jobb lesz.
1: Igen. Holnapra összeáll ez, még egy kicsit ilyen aklimatizálódnunk kell.
2: Meg
1: hogy visszaszokni igazából.
5: Megérkezik Eszter, és rátok rúgja az ajtót.
1: Oh! Akkor... 11-es út befelé Békás elépen csak csordogás, Szabika küldte, 14. kerületben két autó ütközött Füredi utcában, hídelítő munkavégzés miatt torlódás van az M0-áson, és M5 Dabas Inács között több kilométeres torlódás, szintén nem lehet kinézni, hogy az autópályakezelő milyen munkát végez, kérdezi Árpi. Ez a helyzet, gyerekek. Ez van.
5: Hát ez van.
1: Ennyit tudok mondani már. Bárkinek bármi kérdése van. Kérem, kapcsolja ki a rádiót. A bármi kérdésük van, az ügyfélszolgálatunknál fel tudják tenni. Oda lehet nyugodtan jelentkezni, és ott el lehet mondani, mi a helyzet. Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki?
5: Hogy?
1: Találd meg.
2: Valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg. Hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak,

0: mivel injekciózzák magukat.
1: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye,
0: hát, nem kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant fel a
2: mondd
0: csávó.
2: Mondd az életkorát.
0: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
2: 72, nem? 72?
0: Lehet, hogy 72-t, vagy 72-kben láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
1: 72 éves.
0: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. De mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
1: Skin booster kezelés?
0: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
1: Azt a rohadt.
0: De most, na most na. Álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
1: Nem.
0: Megnézed ezt a John Travoltát.
1: Letette a piát.
0: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy mivel injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
2: Hát egy 20-ast le tudnátok adni.
0: Nagyon jó szemben. A szakálla, hogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogál. Kicsit ugye átvett valami elismerést, vagy életműdíjat. Nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
2: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, hát, hogy mondjam, plasztikai beavatkozás alá esni.
0: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
2: Meg a kezeden is látszik.
0: A kezeden is látszik?
2: Igen. És nézd meg, teljesen kicsimult az is, tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
0: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak, de ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el megnyugodni? Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
1: De most láttatok mostanában a Demi Moore-t?
0: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
1: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
0: Hova
1: most
0: járnak?
1: Van most valami új hullámos plastikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a celofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
0: De hogy itt valószínűleg nem csak arról van szó, hogy plasztikai is a vizete, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namíb.
1: Nem parafin olaj.
0: Namíb, nem tudom, kecskék, szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát, nem hogy egy ránc, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve, tehát ne azt képzeljétek, drága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szanaszét feszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az időben.
2: És tényleg jól néz ki.
0: Tehát nem valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják, ez nem csak sima botox.
1: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
0: Az kérdés, hogy mit tudna vele csinálni már 72 évesen, de lehet, hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát én láttam,
1: állati jól néz ki.
0: Tehát nagyon durva.
1: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
0: Ő sejtet tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy
1: nem
0: csináljanak
1: tudom,
0: gyerekek?
1: Nem tudom, egy kártyát.
0: Valaki, igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
2: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
0: Hogy
2: nem az igazi, igen, hogy nem az igazi Travolta, csak egy átravolta, egy fiatalabb.
0: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem, mert tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
1: Az, hogy,
0: nem fogunk itt kinézni 72 évesen.
1: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki.
0: Nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly Hills klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon. Csinálja már a Krasznai.
1: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész?
0: Én szerintem itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben, nem? Tehát ezt el kell odázni.
1: Szinten kell tartani.
0: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van. hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát lát, én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffetarcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a nevel gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. Majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk.
2: És még mozog az évesen, arca.
0: És mozog az arca.
2: Nem az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
0: igen,
2: hanem mozog.
1: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet takarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
0: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki mondja, igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
1: Hát elképesztően jó.
0: Hát nem tudom, hogy a krasznait tudja-e, vagy hogy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
2: piacára.
0: Nem lehet,
2: hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
0: Itt valami szérum van.
2: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is. De én csak még nem láttuk a hatását.
0: Csak még nem tudjuk.
1: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, ez a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt meg felhúzatta az arcát. Itt
0: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt, nem tudom ki volt ő, de láttuk.
1: Hogy ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
2: ez az olcsó.
0: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
1: ment. Az olcsósítóba megy, nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
0: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy Freddy Krüger lett volna.
1: Felcsúszott.
0: Borzasztóan nézett ki, igen.
1: Furán nézett ki.
0: Na most ezt képest a Travolta nincs elrontva.
1: Nem.
0: De azt gondolod, ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, leszbe, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukon. Valami van, tehát ez nem csak botox.
1: Arra az kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal, vagy változtatással jár.
2: 9-kor nekem feküdhet aludni, nem írhatsz alkoholt.
1: Igen, akarnám én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy
2: egyébként megvagyok.
0: Na mi van, mit találtam?
2: Forradalmi, non-invazív,
0: igen,
2: jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
0: Ja, mert most valaki írta Travolta. Sziasztok, Travolta vagyok.
2: Travi vagyok.
0: Igen. Új palotán csináltattam a kiskész klinikán. Nagyon szépen, doktor.
2: Szabóné.
0: Szabóné.
2: Elvira.
0: Nagyon jó. Ott olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldt el?
2: Itt van.
1: Ja, mert lenyilatkozta?
2: Itt van. Nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
0: Igen. Joy napokon plusz
1: 10%-os kuponnal.
0: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintból.
1: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
0: okay,
1: és akkor utána azt szépen szinten tartják. Tehát megvan. Mikor azt ápolgatják.
2: Tehát akkor a szakálla alatt van a vágás.
1: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem jó, azért van ott az a teljesen indokolatlan.
2: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
0: Persze,
1: felgyűrték.
2: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
0: És akinek nincs szakálla, akkor ott látszódna a vágás.
2: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
1: ezért
2: meg.
1: Ezért hoztam neked a hajad újabban.
0: Igen, hát nekem átul van meghúzva, és föl van akasztva, van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
1: Hát nem csak itt akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
0: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, neki viszont nagyon benézték, és borzasztóan néz ki.
1: Hát mert tehát, ő a Joy napokon próbálja.
0: Igen, ő oké, hát akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
1: 72.
0: Na, azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
2: Így, igen.
0: 72 évesen így ebben a formában.
2: Jól néz
0: egyszer
2: ki.
0: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát most nézd még... meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csávod.
1: Ott van a vágás.
0: Ki azt a csaj mellette?
1: Hát a csaja.
0: Az a csaja?
1: Hát ezzel az arccal, viccelsz?
0: Azt hittem,
1: hát
0: a lánya.
1: Nem hiszem.
0: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
2: Nem lehet, hogy ő is, ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
0: Most hát azért egy 30-as van köztük.
2: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
0: Akkor tényleg nagyon jó.
1: Ugye, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
2: Bali biztos. Én jó vagyok.
0: Rajta leszek? De tudod, ez nagyon rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod? Ilyen nagyon, ilyen nagyon durván.
1: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítja.
0: Igen.
1: És akkor elkezdenek így szétcsúszni így a vonásait.
0: Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
1: Tényleg. Mártra volt a sár régi.
0: Áj, de unalmas. Basszus. Közös filmet csináltak. És
1: a lányával
0: csináltak, ami közös filmet csináltak. Nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem, hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
1: A lánya 26 éves. Igen.
0: Na.
1: Hát akkor...
0: De ma már nem tudod simán, ami az van, amit a fenél. Lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában. Igen. Na mindegy, megnézzük majd.
2: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
0: Ja, mert alulról, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
2: de lefele. De neki lefelé húzták.
0: Igen.
1: Hát ott begyűrtek egy csomó mindent.
0: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó, a technológia az nagyon rendben van.
1: Istenem, bőven az apám lehetne.
0: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyen, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Mondom, engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia, és most nem az izomnövekedésre gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 80 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly labor követi a Stallone-t mindenhova, és szednek mindent.
1: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat,
0: igen?
1: És akkor csinálnánk ilyen before-after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
0: Kipróbálnánk,
1: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
3: ilyen. Ha se eltorzulnánk a végére.
0: Igen, és a végére.
1: És egy itt ül le 5 ilyen rossz.
0: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
1: Vaj, te vagy az.
3: Ilyen légy.
2: Most kötöm voltam, majd nem.
0: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
3: Nyomokban Balázs tartalmaz.
0: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
1: Bali,
0: anyag.
1: Bali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
0: Sírsz vagy nevetsz Balival? Hát tudom, hogy kicsit meghúzták, hogy fölfelé.
1: Egy hete nem tudok pislogni.
0: Én szerintem, ha már így minden mindegy is bedobod a gyeplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felválva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál? Meg most akkor aranyszövetet tettek a homlokomba.
1: Láttam már a falagomat? Ezt figyelj!
0: Igen. És kiderülnek, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni. És mindig várnánk 2 hét. Tehát most itt hol volt? Honnan jött? Mi történt? Azt szépként mit szeretnél?
3: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
0: Hát a Demi Moore-ral mi történt? Tehát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
1: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
0: műtő. Azért... Jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette, de én nem vagyok benne biztos,
1: hogy... Jó, hívás
0: Jézus Isten!
1: De miért szörny?
0: Hogy
1: reggel
0: néz?
1: Reggel nem nézhet
0: hát
1: ki
0: jól. Hát mozdulatlan az arca. Hát szét van. Na.
1: Mindig hoz egy szintet, na. Reggel este. Nincs meglepetés.
0: Na, ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
3: Ő a túltolt
0: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Sajnos. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Tehát az egész
3: feje nagyon
0: durva volt. Ez a
3: film is egy kicsit nekem az volt a benyomásomról, hogy meg akartam mutatni magát még az utolsó csírájában, hogy még gyorsan, még egy kicsit.
0: Hogy még valami legyen?
3: Igen, igen, én valahogy azt éreztem, persze nagyon sok olyan jelenet van benne.
0: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
1: Én a Nicole Kidman-t is nézem, hogy... néha Nicole Kidman-t láttak mostanában.
0: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
1: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
0: Belecsúszott megint?
1: Igen, de most szerintem megtalálta a Travoltának a plastikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
0: Jó. Igen. Ah, volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca teljesen a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
3: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
0: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami, hogy itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
2: Igen, császárzsemlével töltötték
0: föl. Igen, igen, ez kicsit oda túltolták, igen.
1: Na de hát most nézd rá, tehát hogy...
0: Én szeretem a Nicole Kidman meg a filmjeit is, meg a sorozatait is, jó?
1: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
0: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
1: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
3: hát
1: jó nő.
3: Hát 72-nél egy perccel nem lesz ki öregem.
0: Igen, 83-nál fia, egy karom, üzemes, semmivel nem több.
1: És én értem, hogy mindenféle beavatkozással érte ezt el, de neki jól sikerült.
0: De szerintem. Most az arca jó, de most kibontod a 72 éves Nicole-t, hát ott már azért tapsi füleket, azzal nem tudnak mit csinálni.
3: Hát nem? 14 lehet, kiló full anorexiás.
1: Van arra is ám megoldás.
0: Van, igen, megvágják a füleket. Jövő mindjárt, 9 óra van pontosan, itt vagyunk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket! A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
13: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
15: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol?
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
20: Bocskai Húzon 9.
21: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
22: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára.
23: Már is indulunk a digbuildhez.
24: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
25: Harmadik országos kamionos találkozó. Békés Csaba. Repülőtér. Június 12-13-14. Több száz kamion. Kamionos, felnőtt és gyermekprogramok. Besenyei Péter műrepülővilágbajnok látványos légi bemutatója. Színpadon a Groove House. Kozsó és az Álmokfutó. DJ Dominik. És számtalan színes program. Vedd meg a jegyed online. Kamionfest.hu.
26: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek.
27: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
28: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér. Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazma adással 68.000 forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
29: Reklámot hallottak.
30: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Mi is tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Több százan tekertek a három város túrán. Motoros rendőrök tréningeztek Nagyváradon. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Rádió 1 Békés Csabai hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
32: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
31: Több mint 200 kerékpáros vett részt a háromváros kerékpáros körtúrán Békésben, Békés Csabán és Gyulán. A beol.hu beszámolt róla, hogy a résztvevők mintegy 50 kilométeres távot teljesítettek a három közép-békési település között. A programhoz mindhárom városban lehetett csatlakozni, a teljes távot teljesítők pedig emlékérvet kaptak. A háromváros kerékpáros fesztivált idén 5. alkalommal rendezték meg. Közlekedésbiztonsági rendezvényen vettek részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság motoros rendőrei Nagyváradon, írja a beol.hu. A programot a Bihar megyei rendőrfőfelügyelőség szervezte civil motorosok számára a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés érdekében. A rendezvényen közel 300 motoros vett részt. A résztvevők vezetéstechnikai és baleset megelőzési bemutatókat nézhettek meg, valamint gyakorlati feladatokat is teljesíthettek. A békési motoros rendőrök román kollégáikkal közös bemutatót tartottak, emellett segítették a résztvevőket a vezetéstechnikai pályán. A programot motoros felvonulás zárt a Nagyváradon. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet.
0: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján és

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 11 perccel.
2: Hello, hello.
1: Hi. Hello, drága hallgatók. De Feri, te vidéki vagy. Figyelj már ide, mondd már meg nekem, hogy hogy tud egy nyúl úgy ugrani, hogy jobbról balra fut, majd szembeugrik veled, és a levegőbe irányt változtat.
3: Ez egy úgynevezett rugónyúl.
1: Ez mi ez a sztori?
3: Ami támadásba ment át.
1: Letarolt a hétvégén az internetet, ugye, hogy egy rolleres csávó megy ezerrel a rollerre. Én imádom a videót, azzal, hogy beadhatatlan, mert a csávó olyan szinten káromkodik.
2: De talán, hát ha már lement a hírműsorban, akkor talán ők már kifigyülik, nem?
1: Nem tudom, hogy ők kifigyülik-e, viszont itt van az ugró nyúlnak, ugye ő egy ilyen testkamerán vagy egy ilyen GoPro-n a fején volt. És itt van a nyúl, ahogy ugrik, ő egy szántóföld mellett megy el rollerrel. Ugye, ez egy elektromos roller csapatja ezerre, nos, és megjön a nyúl.
3: De egyenesnek de ugrik figyelj. A csávó.
2: De az a dolog, hogy felugrik a levegőben, és a levegőbe fordul valahogy úgy, hogy mintha onnan rugaszkodna el.
1: Próbálj megfejteni. Itt a rolleres éri utol a nyulat, és a nyúl csak átrepül a mező fölött, vagy a nyúl irányt vált a levegőben. Néznek, hogy mi történik a nyullal. Feri, te tudod? Hát figyelj, neki ugrik. Hát neki támad oldal, a rolleresnek.
3: Igen, oldalról fut a nyúl, még egyszer előről?
1: Oldalról fut, és a levegőbe irányt vált.
3: Nem.
1: Vagy a rolleres éri utol, érted?
3: Igen, a rolleres megy nagyon gyorsan, és úgy tűnik, mintha ráugrana a nyúl, de csak ő megy felé, de az érdekes, ami nézd meg, hogy egyenesen, értve balra ugrik föl, és a levegőbe fordul szembe.
1: Szembe fordul a rolleres.
3: Igen, hogy lássa, hogy ki az az állat, aki őt elüti.
2: Olyan, mintha úszna a levegőbe. Nézd meg, ahogy
1: igen, itt a lassított felvétel, figyelj, nyúl zseni. Nyúl zseni, figyelj, itt a gyors, és most jön a lassított, figyelj, felugrik, és beszalad a mezőbe jobbról, és a levegőbe szembe fordul a csávóval, és ledarálja.
3: Kicsit bólogatna is, hogy lefejellek.
1: Igen. Elpusztul a nyúl ettől, vagy ezt túléli?
3: Aztán mutatja tovább a felvétel, visszaszalad a mezőre.
1: Elrohan a mezőre. Teljesen jó. Tehát egy ugró nyúl, ami a levegőben teljesen szembefordul veled, szinte megfordul a levegőben, és letarol. Imádom. Nagyon jó.
3: Tudod, mekkora egy ilyen nyúl? Hát azért ez egy mezei nyúl, ez szerintem 4-6 kiló simán van.
1: Igen.
3: Na most azt azért eltrafálod, így mész 60-ral rollerrel, vagy csak 30-al akkor is, azért ez kemény.
2: Szerintem a rollerre se gondolt, hogy ezekkor hát át fog menni.
1: Nem, iszonyatosan jó. Ugye ma csak azért nem tudjuk leadni a videót, mert egy bődet egyébként nagyon jól káromkodik a csávó, nagyon vicces, ahogy káromkodik. De hogy nagyon jó a videó, csak ő fölborul a rollerral, megáll, és hát elkezdi nagyon durván szidni a nyulat, de ő is látszik rajta, hogy nem érti, hogy mi történt. Tehát a teljes megilletődöttség van, sokkot kapott, és utána leveszi a kesztyűjét, megmutatja, hogy hol sérült meg, és kész. De én nem is láttam még ilyet, hogy egy nyúl ugrik egyet, és a levegőbe irányt válva szembefordul veled. Tehát, hogy ez teljesen abszolút szürreális. Igen. Valószínűleg futott át a nyúl, ugrott, és valahogy észrevette a rollerest, és a levegőbe megpróbálta kalimpálva kikerülni. És ebből az lett, hogy fejjel levette a rollerest. Szenzációs. Iszonyat jó mémek készülnek már egyébként. Van egy olyan mém, most küldte valaki, hogy már a nyúl tartja a trafipaxot, és méri a rolleresre, hogy jön a 30-as táblánál. Ezt láttam én is hétvégén, ez nagyon, nagyon tetszett. Szórakoztató. Megértem a nyulat, én sem bírom az elektromos rollereseket. A nyúl vagyok, nekem volt elsőbségem. És ekkorát esel? El is esel simán, nem?
3: Persze.
1: Hát menj, egy 4-5 kilós állat így neked ugrik.
3: Mennyire megijedsz?
1: Meg tök ijesztő, persze.
2: Most azt mondják, a nyúl eleve cikcakban fut és úgy vált irányt. Értem, na de ő a levegőben váltott irányt.
1: Persze, a levegőben fordul szembe a rolleresel, és olyan, mintha neki ugrana.
2: Onnan lökni el magát, a levegőből lökni el magát, teljesen fura.
1: Lehet, hogy úgy gondolkozott, hogy oké, ha már jössz, akkor támadok. Tehát akkor csináljunk valamit. És egyszer megtámadta. Igen, Claudia vagyok, ezt láttam a fókuszban. Chuck Norris reinkarnáció. Igen, nagyon jó. Cserbe. És aztán cserbehagyás, mert hogy a rolleres elesik, ő után ott káromkodik, üldögél, és a nyúl az köddé vált. Igen. Azt mondja, hogy olvastam a videó alatti kommentekben, hogy a nyúl természetes viselkedése a rugás, és így védekezik. Aha, tehát hogy akkor a levegőbe rúgja.
3: De hát fejjel ment már neki a izének a rolleresnek, nem?
1: Igen, fejjel mennek, igen. Ezt hogy rajzolod le a biztosítónak? Ez egy jó kérdés, hallgatok kérdezni. Igen, innen szaladt a nyúl, ugrott, és a levegőbe megfordult. Tehát akkor ez a nyúl képes erre, hogy a levegőbe így védekezzem?
2: És mikor dönti el? hogy akkor ebből most nem védekezés, hanem támadás.
1: Hogy lesz. Akkor átmegyünk, igen. A nyúl, az utolsó, amit látsz, a nyúl, és már vannak mémek is. Nem látod, nem hallod, de érkezik a nyúl. Fú, nagyon jókat csinált az internet népe egyébként, nagyon jó. Na jó, ha már állatok, gyerekek, ugye ez friss hír, hogy nem lesznek vadállatok a cirkuszban. Ezt üdvözöljük, nem? Ugye hamarosan végleg búcsút in Magyarország a vadállatos cirkuszi előadásoknak. Ugye Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere bejelentette, hogy 27-től tilos lesz vadállatokat szerepeltetni a magyarországi cirkuszi előadásokon. Mi a vadállat, gyerekek? Mondjátok meg nekem.
3: Elefánt.
1: Teve.
3: Teve.
1: Dromedár, vadállat. Igen. Elefánt, vadállat.
3: Szerintem igen.
2: Az elefánt igen, de a teve az nem.
3: Dehogy nem. Teve is vadállat.
1: Egy tigris oroszlán, ebből viszonylag kevés van.
2: Az alpaka akkor az nem.
1: Az alpaka vadállat?
3: Mondjuk a tevét is tartják. Tehát, hogy a teve is van tenyésztett teve.
1: Tehát van egy vadállat besorolás, hogy vadállatnak az számít, hogy...
3: Biztos, van a házi állat, meg a vadállat.
2: Hogy harap?
1: Na, de ilyen alapon az összes cirkuszi állatban fellépő rozmár, medve, majó, akkor mindegy vadállat, mert egyiket se tartod otthon.
2: Hát én szerintem a majmokat már nagyon régóta, nem tigriseket.
1: Ha nem lesz majom az... cilinderbe kizzakóba, nem megyek.
2: Soha többé nem
1: lesz. De tényleg, ha nem lesz ott majom, mi az? Hát ez anélkül sehova.
2: Tehát akkor ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem lesz semmilyen állatos szám, hanem csak a vadállat tűnnek el, akkor ezek.
1: Ezért kérdezem, hogy mi a vadállati kategória? Tehát szerintem,
2: tudom, a nyúl is
1: vadállat. A lovak mehetnek, a szamarak mehetnek, igen. A kutyák mehetnek, a
3: kakasok.
1: Kakas mehet, sokszor van cirkuszban.
3: Óriási kakas számmal fogunk föllépni.
1: De vadállat nem mehet. Akkor kivonják azt a két levedlet elefántot, amit ott látsz mindig valahol, egy ilyen tevét, aminek el van dőlve a búbja balra, kicsit foszlik, koszos, és borzasztóan szomorú, és áll mindig egy parkolóba. A cintányéros majom az már nem lesz. De, ezek tűnnek el.
2: De ezt az összes többi európai
1: uniós alpaka.
2: Országban az. Már ezeket már kihúzták, nem? Ez nálunk volt utoljára, vagy nálunk van utoljára, hogy ezeket itt leszedik a...
1: Hát nem tudom, mindjárt megkérdezzük. Rozmár, tessék, a labdát egyensúlyoz, karikát dobálok, halat megeszik, vadállat?
3: Vége.
2: Van még bárhol rozmár szám? Te láttál
1: Gyuli, én 20 éve nem voltam cirkuszban. A gyerekekkel néha mentünk, de én nagyon keveset vagyok cirkuszban. Tehát, hogy csak ha nagyon kell, vagy nagyon kínoznak. Csak akkor. Meg ha van valami olyan előadás, ami színvonalas, akkor oké.
3: Akkor például a házi nyúl.
1: Igen?
3: Az mehet, de a vadnyúl az nem mehet. Mert ő vadállat.
1: Mert akkor ő vadállat, igen.
3: Megtámadja a rollerest.
1: Igen.
2: A cilinderből. De már nem húzod elő. Nem
1: a cilinderből már nem
3: szedted. De házi nyúlat előhúzhatsz, vagy nyúlat nem húzhatsz elő.
1: Tessék, zebra. Most ott fut körbe-körbe a porod, egy zebra.
2: Hát most úgyis van egy pár, amelyiket...
1: Igen, párat még, amit nem lőttek ki, azt még...
2: Rehabilitálni kell.
1: Az vadállatnak számít a zebra?
2: Hát az vadállat, igen.
1: Az egy vadállat.
2: De akkor a ló meg nem?
1: Hát a, nem, hát a ló az mitől lenne vadállat?
2: Hát de... És akkor a zebra?
1: Hát, a lovat háziasítottuk arra, arra nyerget teszünk fölülünk, és használjuk.
2: Értem.
1: A zebrával nem tudok mit csinálni.
3: Miért nem lehet a zebrára nyerget tenni? Ha teszek, biztos, akkor
1: biztos, hogy van olyan, ahol,
3: kezdve házi állat?
1: Biztos, hogy van, ahol tesznek. Igen. Én egyébként üdvözlöm ezt a dolgot, megmondom őszintén.
3: Sose szeretted, valljuk be. Sose szeretted
1: és
3: ezt
1: az állat kettet,
3: kicsit
1: se az állatos
3: cirkusz. Igen, doboló majom ott a izébe, cilinderbe megy, nem a te világ.
1: A majomot smokingba kikérem magamnak cilinderrel, de tényleg.
2: És mi lesz ezekkel az állatokkal? Amiket akkor így most
3: visszaviszik őket Afrikába.
1: Hát szerintem ezeket lenyugdíjazák, leszázalékolják, és vége van.
2: Ilyen szafari parkokban meg ide-oda kerülnek majd.
1: Most egy rozmárt beraksz egy szafari parkból.
2: De hogy kerül a rozmár neked a
1: színpadra? Hát, valaki, Nyíregyházán volt a rozmár show, ahol még, mit tudom én, labdával meg karikával egyensúlyoztam.
3: De az az állatkertben volt a rozmár show, nem?
2: Hát én szerintem sem a cirkuszi produkció volt. De akkor most tovább megyünk, és akkor esetleg majd az állatkerteket is.
1: Na, mindjárt megkérdezzük, Richter József itt van velünk. Hello, Józsi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, segíts, akkor most mi a vadállat kategória? Tehát mi felel meg ennek?
4: Tehát a vadállat a jogszabály szerint például az elefánt, tigrisek, oroszlánok, zsiráf, de például a zebra is vadállat. Vannak háziasított állatfajok, mint például a poposteve, lámák, és hát tehát különböző jogszabályok vonatkoznak az állatokra. Tehát nem csak az a vadállat, amire mi azt gondoljuk, hogy az vadállat lenne.
1: Ha nem mondjuk, mit tudom, a volt fókasó Nyíregyházán, akkor a fóka az vadállatnak számít? Vagy a rozmár, nem tudom, fóka, a rozmár, nem tudom melyik volt.
4: A fóka az vadállatnak számít, igen, rozmárok nem léptek fel soha a cirkuszba, tehát ilyen produkció nem volt. De egyébként hadd mondjam azt el, hogy mi ezt üdvözöljük, ezt ezt a döntést, amit Gajdos László úr behozott, méghozzá azért, mert én ugye a Nemzeti Cirkusznak vagyok az igazgatója, és 4 évvel ezelőtt ezt a döntést mi már meghoztuk, tehát kivontuk a vadállatokat a cirkusz porondjáról, és pont ezért alapítottam meg a nagykörösi Richter Safari Parkot, ahol ezeknek az állatokat el tudjuk helyezni. Tehát egyrészt a saját állatainknak, elefántok, zsiráfok, tigriseknek, oroszlánoknak itt kialakítottunk egy 40 hektáros területet, illetve azóta már más cirkuszokból is befogadtunk vadállatokat. Viszont a másik része az, amiért mi üdvözöljük ezt a döntést, hogy Gajdos úr is elmondta, hogy a cirkuszhoz a lovak, háziállatok, a tevefélék, papagájok hozzátartoznak, és ezek a jövő évtől is maradhatnak. Tehát jelenleg is nálunk fellépnek lovak, kutyák a porondon, és ezek maradhatnak a cirkuszban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
2: Mi lesz az elefántatokkal, Szandrával, vagy mi van vele most?
4: Ugye Szandra a bátyámnak a cirkuszában van, ő is a Richter családnak a tagja. Ugye én egy közleményt írtam, hogy a kapuink a Safari Parkban nyitva vannak Szandra előtt, de ezt nem én hozom meg ezt a döntést, de mindenképpen a családban fog maradni Szandra, és azt fogjuk nézni, hogy az elefántnak mi lesz a legjobb.
1: De akkor őt le kell százalékolni, vagy nyugdíjazni, nem? Tehát neki jövőre vége van akkor.
4: Tehát Szandra az utolsó magyar cirkuszi elefánt, 51 éves, és 2 éves kora óta az édesapámmal nőtt fel, úgyhogy igen, de tehát ez ennek a korszaknak.
1: De egyébként tök jó, hál' Isten, annyira jó, hogy nem kell látni elefántot labdázni, meg dekázni, meg nem tudom, tűzkarikán ugrani kis túlzásra, de ennek tök jó, hogy vége van. Tehát tényleg, ez inkább szomorú volt, mint vidám.
4: Egy picit megvédeném a cirkuszos szakmát is, mert azért az elmúlt években ez az egész dolog átalakult. Tehát egyrészt miután mi ezt a döntést meghoztuk, nagyon sok hazai utazó cirkusz követte a mi döntésünket, és egyre kevesebb állatos szám lépett fel a porondon. Másrészt a mai világban, az elmúlt években nem arról szólt a cirkuszművészet, hogy a tigris a tüzes karikán ugorjon át, hanem arról, hogy milyen a kapcsolat ember és állat között. Tehát a cirkuszt is lehetett jól csinálni és bemutatni az állatoknak a szépségét és a szeretetét, de nyilván ennek a korszaknak vége van, és nagyon örülök, hogy sikerült ezt a parkot, a Safari Parkot megalapítani, hiszen így az állatok maradhatnak a mi közelségünkben, és mégis a látogatók is tudják látogatni, és egyébként hadd büszkékedjek el azzal, hogy én most pont Olaszországból beszélek veletek, mert egy zsiráf szállítás kellős közepén be vagyunk.
1: Na, fönn van a platón, hátul a a hidaknál vigyázzatok, azért húzza le a fejét.
4: Azért ez egy picit bonyolultabb ennél, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerül egy nőstény zsiráfot most hazavinnünk Magyarországra, ahol ha minden jól megy, akkor a mi hímünkkel majd ők egy családot fognak alapítani, és akkor születnek majd kis zsiráfok is.
3: Várj, az olasz cirkusz tudja, hogy elhoztátok?
1: Vagy nagyon nagy szirénázó autók vannak mögött,
4: ez egy másik Safari Park, akivel együtt dolgozunk, és ugye ez a zsiráf itt született, és nagyon fontos, hogy a faj fenntartás szempontjából ugye ne legyen beltenyészet, és így most ez a zsiráf átkerül hozzánk, és akkor ott is tudnak szaporodni.
1: De a fogságban ő úgy dönt, hogy ő szexel egy nagyot, és akkor szaporodik, igen?
4: A zsiráfok könnyebben szaporodnak, igen, de nyilván egy nagyon hosszú folyamat volt, mire ezt ki tudtuk alakítani, ezt a kapcsolatot, és az összes engedélyt beszereztük, hogy ez a zsiráf, tehát fél éve dolgozunk azon, hogy Magyarországra kerüljön.
2: És mi kell nekik, romantikus zene, naplemente?
4: Én fogom a gyertyát tartani nekik.
3: Az menő, hogy összejöjjön.
1: Hím zsiráf itt magányoskodik nálad, és akkor most lett egy társa.
4: Igen, abszolút.
1: Az
4: igen.
3: Menő. De mi van, ha nem lesz bele szerelmes, igen, akkor visszaviszed?
4: Nem, de azért ez szerintem szerelmes lesz bele, tehát hogy sok választása nincs most jelenleg, de reméljük, hogy a jövőben tudjuk majd a csordát növelni, és akkor még több zsiráfunk lesz.
1: Az menő egyébként.
2: Zsiráf Tinder.
1: De tényleg van-e, hogy nem fogadja el, vagy nincsenek jóba, vagy össze-vissza rúgdossák egymást, vagy itt meglátja, hogy ott egy tesó hasonlóan néz ki, és indul a bandázás.
4: Hát nyilván azért az elején össze kell szoktatni őket. Nem az van, hogy rögtön összeengedjük őket, először csak látják egymást, utána egymás mellé kerülnek egy kifutóba, és utána kerülnek össze, és utána nyilván a gondozók figyelik, hogy mennyire alakul ki ez a kapcsolat. De ez egy nagyon nagy lépés. Tehát az én zsiráfom még ugye a cirkuszból származik, ő még fellépett Monte Carlo-ban is, és ugye most már átkerült a Safari Parkba, és most már a faj fenntartás részeként ő is egy tenyészállat lesz.
2: Milyen egyszerűen
1: zsiráf? Menő egyébként, de ez jó. Mi a piaci értéke körülbelül egy zsiráfnak? Tehát mennyiért lehet venni? Szeretnénk most a zsiráfot a kertembe, körülbelül mennyiért tudok szerezni egyet?
4: Tehát nagyon fontos, hogy állatkertek között nincs pénzforgalom, tehát nem tudunk vásárolni állatokat, hanem cserélünk állatokat, vagy hogyha ugye például ezt a zsiráfot azért kapjuk meg, mert ő itt született ebben a Safari Parkban, és ugye nem akarták, hogy az édesapjával ugye összekerüljön, és abból egy beltenyészet legyen, ezért kapjuk mi most meg ezt a nőstény zsiráfot. És az a megállapodás, hogyha nálunk születik kis zsiráf, akkor azt vissza kell adjuk ennek a parknak, és utána kapunk helyette másikat. Tehát így tudjuk a fajfenntartást erősíteni.
1: Aha, tehát így nagy dílelések mennek, hogy van két vízilovam, adja egy rozmárt, van egy rozmárom, adok két zsiráfot. Aha, cserélgettek, hát aztán komoly, mindenki visszakapja.
4: Komoly lobby tevékenység és kapcsolatrend kell ahhoz, hogy ezeket az állatokat így tudjuk szaporítani. És egyébként Gajdos úr ezért is mindenki üdvözölte ezt a döntést, mert a Gajdos úr az állatkertes szakmában is egy elismert szakember, és egyébként a cirkuszosok közül is mindenki tiszteli Gajdos urat, úgyhogy igazából több cirkusz nyilatkozott erről, hogy mindenki pozitívan fogadta ezt a döntést, tehát nem arról van szó, hogy itt felháborodás lenne, hogy most betiltják a vadállatokat Magyarországon, sőt annyiból üdvözöljük ezt a döntést, hogy nem az van, hogy külföldi cirkuszok esetleg bejönnek Magyarországra különböző állatokkal, és utána egy problémát okoznának.
1: És van ilyen, mint a Tinder az embereknél, egy zsiráf Tinder állati, tehát egy fölmentek, és ennek Milánó, Olaszország adna egy zsiráfért két vízilogat.
2: De
1: szép, akkor megnézed. Vagy ez így szájról szájra egymás között teleterjed? Vagy van ennek valamilyen forma?
4: Nem. Van egy rendszer, ezt ZINSZ-nek hívják, ahova minden állatkert, ugye a Safari Parkunk is állatkertként működik, és mindenki fel tudja tölteni azt, hogy nem tudom, itt van egy zsiráf, ami született, és az fölösleges, vagy én keresek egy vízilovat, és akkor minden állatkert feltölti online ebbe a rendszerbe, és utána így lehet felvenni a kapcsolatot az állatkertek között.
1: Jaj, de jó, tehát van egy ilyen online rendszer, ahol az állatokat cserélgetitek.
2: És ilyen filterezett zsiráfotók. Ahogy áll a naplementében, egy kicsit kacsint bele.
1: Nagyon szeretem a proszekót. Igen.
2: Na jó, van, Józsi. Társaságkedvelő vagyok, nyitott minden kapcsolatra.
1: Igen, Józsi, nagyon köszi, hogy segítettél, akkor ez végül is jóféle változás. Köszönjük szépen, jó munkát tektek, meg jó zsiráf hazahozatot. Köszi.
4: Köszönöm szépen.
1: Péter Józsefnek köszönjük szépen. Van egy tesója, én mindig azt hittem ugyanazzal a Richterrel beszélünk.
2: Nem, de apja is, igen.
1: Azt tudtam, hogy van apja, azt gondoltam.
3: Mennyien
1: vannak, hallod? Nem tudom követni. Hát nem mindig ezzel a Józsival beszéltünk?
3: Mindenütt.
2: Általában vele szoktunk.
1: De van, amikor másik Richterrel beszélünk?
2: Volt
1: érdekes. Tudtad, hogy van egy tesója? Tudom, ez egy nagy család, de hogy konkrétan a tesója üzemeltet, cirkusz, ő a farmon.
3: Mindenki cirkuszos.
1: Próbálom ezt kibogózni. Richterék, csak így hívjuk őket, igen. Na jövő mindjárt. Egy perc, pontosan fél tíz, itt vagyunk mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 millió 699 ezer forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli nyitvatartás a NAV-nál, vöröskeresztes nap Magyarbánhegyesen, érdemes az eget kémlelni. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás leadási határideje. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket kedden a NAV Békés Csabai Központi Ügyfélszolgálata, közölte az adóhivatal. Délelőtt 8:30 és 12 óra között valamennyi ügy intézhető, dél és este 6 óra között pedig kizárólag az SZIA bevallással kapcsolatos ügyintézés lesz elérhető. A hivatal segítséget nyújt a bevallások leadásában, javításában és a bevallási tervezetek megtekintésében is. Lehetőség lesz bankkártyás adófizetésre, befizetési csekk igénylésére és fizetési kedvezménnyel kapcsolatos kérelmek leadására. Interaktív programokkal rendezték meg a Vörös Keresztes Napot az Esélypedagógiai Központ Magyarbánhegyesi tagintézményében, írja a beol.hu. A diákok játékos feladatokon és gyakorlati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a Vörös Kereszt munkájával. A programon újraélesztést gyakorolhattak, tanulhattak elsősegélynyújtást, sebellátást és csecsemőgondozást is. Szó volt a véradás fontosságáról is. A rendezvény megvalósítását a Vörös Kereszt Békés megyei igazgatója, valamint mezőkovácsházi és békés csabai aktivisták segítették. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó hold sarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállás azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
1: Az időjárásról. Egészen késő délutánig maradnak a felhők, és továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok. Mérsékelt lesz az északnyugati nyugati szél, amelyet a záporok környezetében élénk széllökések is kísérhetnek. Ma Békés Csabán maximum 18 fok valószínű. Késő délutántól szakadozottabbá válik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam. Este 12-ig hajnalban 9 fok valószínű. Ezek voltak a hírek.

0: el kell kötni itt a nadrágot bankszinten. Érdemes megnézni a bankcsomagokat, mert begyújtott a rakétát a Revolut, és arról foggattuk, hogy mit hozhat el ez nekünk így a számlavezetési díjba és az utalási tranzakciók díjába, egyáltalán mit, mivel készülnek a bankok. Ez volt az egyik témánk, és felbukkant Cannes-ban a filmfesztiválon John Travolta, aki 72 éves, azt próbáltuk kitalálni, hogy mi a fenét csinálnak, hogy ennyire jól néznek ki.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Érdemes megnézni nekünk felhasználóknak a többi bank ajánlatát, mert hogy ők akkor elkezdték egy kicsit leporolni ezt a dolgot, és lefelé nyomni az árakat. Tehát, de nem fog a bank nekem szólni, hogy rossz csomagba vagyok, nekem kell érdeklődni, hogy mehetek át egy másikba, ugye?
2: Nem, nem ez a jellemző. Szét kell nézni, hogy milyen banki ajánlatok vannak. Itt az egyik nagyon fontos, hogy legyünk őszinték magunkkal, hogy hogyan használjuk a bankszámlánkat, és ennek a szokásoknak megfelelő csomagot keressünk. Tehát, hogyha én egyébként utálom a netbankot és a mobil applikációt, és mindent személyesen intézek, akkor olyan csomagot keresek, amit úgy hirdetnek, hogy digitálisak, ingyenes vagy olcsó.
3: Mik azok a főbb jellemzők, mik azok, amikkel reagál a többi bank erre az új, mint a Revolutnak a megjelenésére? Tehát jellemzően mik azok a költségek, amikből próbálnak most faragni?
2: Hát van egy masszív díjverseny, fogalmazzunk így. Eddig is voltak teljesen ingyenes bankszámlák. Hát lehetett olyan banki, tényleges klasszikus banki csomagot találni, amiért nem kellett fizetni se alapdíjat, se átutalásért, se készpénzfelvételért. Viszont itt voltak feltételek, ami jellemzően egy meghatározott összegű havi jóváírást akart, és voltak egy meddig kérdés, mert jellemzően 1-2-3 évig biztosították ezeket az akciókat. Azt mindenképpen látni lehet, hogy egyrészt a feltételek puhulnak. Tehát ma már minimálbér, vagy akár minimálbér alatti jóváírás mellett is lehet teljesen ingyenes csomagot találni, sőt, van olyan bank, ahol feltétel nélkül is. Ezek, ahol még mindig akciósan biztosítják ezeket, ezek is egyre hosszabbak. Már nem egy évig lesz nekem ingyenes, van, ahol már 2-3, sőt 5 évig is biztosítanak teljes díjmentességet. A másik, amit lehet látni, hogy ezek az akciók bizonyos tételekre gyakorlatilag megszűntek. És nem úgy szűntek meg, hogy visszavonták a bankok, hanem véglegesítették. Például az OTP banknak van egy kedvező árfolyamváltási lehetősége, ez akciósan volt eddig ingyenes, mostantól megkérdezték, hogy már nem akciósan ingyenes, hanem egyszerűen ingyenes. Jelenleg azért még mindig inkább másodlagos számlaként használják a magyarok a Revolutot, tehát van egy sima bankszámlájuk, és amellé van valamilyen egyéb megfontolásból Revolut csomagjuk, ez lehet a kedvező devizaváltás, lehetnek a befektetési lehetőségek, lehet a magasabb látra szóló kamat, tehát számos előnye lehet a Revolutnak, amíg ezt másodlagos csomagként használják. Most, hogy jók telepet nyit a Revolut, olyan plusz dolgok is megjelentek a Revolut palettáján, ami eddig nem volt tehát a klasszikus bankoknál.
4: Mondjuk hitel?
2: Hitel még nem, azt hozzátenném, a hitel még nem, de például a fizetést, eddig aki oda kérte a Revolutra, az gyakorlatilag a munkaadója egy litván számlára utalt, ami lassabb volt, drágább volt, nem is minden munkaadó vállalta. Most már ez egy magyar számla lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Működni fognak a csoportos beszedési megbízások. Ahogyha valaki utalna Revolutról el valami miatt egy másik személy számlájára, ami nem Revolutos, az mostantól a magyar fizetési rendszeren keresztül fog menni, akár azonnal is átutalás keretében. A Revolutra is sokkal könnyebben fog tudni utalni egy másik személy. Eddig ugye mindenki saját bankkártyáról töltötte fel a Revolutját, de mostantól mondjuk egy másik személy is könnyen tud egy sima klasszikus bankszámláról a Revolut számlára utalni, mert magyar utalásnak fog minősülni. Tehát ilyen típusú hátrányok eltűnnek a Revolutnál. Sajnos, vagy nem sajnos, ez kérdés, nyilván a személye válogatja. Hitelt továbbra sem lehet a Revolutnál igényelni, illetve magyar fióktelepe sem lesz klasszikus bankfiókja a Revolutnak, tehát személyes ügyintézése sem lesz lehetőség.
0: Oké, ami nagyon fontos, hogy a NAV rálát, bocsánat, meg az MNB-t, ugye? Tehát ebben most már ne reménykedjen senki. Ennél ez most már egy kicsit nagyobb dolog.
2: NAV eddig is rálátott a Revolut számlákra. Ugye nem csak díjakban versenyeznek a Revoluttal a bankok, hanem a különböző szolgáltatásaikat is próbálják modernizálni a Revolut miatt. Itt most nagyon szépen a Revolutot onnan ismerik, hogy kedvezményes árfolyamon lehet rajta váltani. Ma már számos bank is kínál ilyen lehetőséget, lépnek a bankok nem csak az árban, hanem az elérhető szolgáltatások minőségében, szélességében is.
0: Felfoghatatlan. Én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
3: Az, hogy,
0: nem fogunk így kinézni 72 évesen.
3: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha egy, mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki. Egy
0: nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál. Ennyi, de szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly Hills-i klinikára,

0: És ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, de azt gondolják, ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angelesben van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukat.
1: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
0: okay,
1: és akkor
0: igen.
1: Utána azt szépen szinten tartják. Tehát megvan. Akkor azt ápolgatják.
2: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
1: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó Júli, minden, szerintem jó, azért van ott az a teljesen érted? Indokolatlan.
3: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
0: Persze,
1: felgyűrték.
3: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
0: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
3: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
1: ezért
3: meg.
1: Ezért hoztam neked a hajad újabban.
0: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva, van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
1: Hát nem csak ott akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
0: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, neki viszont nagyon benézték, és borzasztóan néz ki.
1: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat, igen? És akkor csinálnánk ilyen before-after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
0: Kipróbálnánk,
1: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
4: életünkről. Ha se eltorzulnánk a végén.
0: Igen, és a végén
1: és egy év múlva itt ül le öt ilyen rossz.
0: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
1: Vali, te vagy az!
4: Egy ilyen légy.
3: Most gödöm voltam, majd nem.
0: Igen, ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Nem lesz annyira jó.
4: Nyomokban Balázs tartalmaz.
0: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
1: Vali,
0: anyag.
1: Vali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
0: Sírsz vagy nevetsz Vali? Hát nem tudom, egy kicsit meghúztak úgy fölfelé.
1: Egy hete nem tudok pislogni.
0: Én szerintem, ha már így minden mindegy, és bedobod egy eplőt, és megcsáltatsz magadon mindent, szerintem az über királyság.
4: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror. Tehát borzalmas. Ez kifejezetten.
0: Hát a Demi Moore-ral mi történt? Tehát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
1: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus. Hát
0: micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
1: Én a Nicole Kidman-t is nézem, hogy... néha Nicole Kidman-t láttak mostanában.
0: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
1: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
0: Belecsúszott megint?
1: Igen, de most ő viszont szerintem megtalálta a Travoltának a plasztikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
0: Jó. Igen. Volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
4: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
0: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami. Ugye itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
3: Két császár zsemlével töltötték föl neki.
0: Igen, ez kicsit oda túltolták, igen.
1: Na de hát most nézd rá, tehát, hogy...
0: Én szeretem a Nicole meg a filmjeit is, meg a sorozatait is, jó?
1: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
0: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
1: Most is egy kívánatos
4: hát
1: jó.
4: Hát 72-nél egy perccel nem lesz ki öregem.
0: Igen, 83-nál fiáig, semmivel nem több.
5: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Hívjuk a naphallgatóját akkor, gyerekek, mert hogy van plusz ajándék... Itt aztán nem is akármi. Jó ajándék, ugye?
3: Ez jó, ezt szerettük tavaly is, imádták a hallgatók is. Szépségápolás, élelmiszer, gyermek, lehet gyereket is venni.
0: Ez egy csomó mindenre elkölthető, ezt cégek is adhatják, mert hogy jobban adózik. Igen, ez egy jó kis történet, ez egy ilyen támogatás is akár a munkavállalóknak lehet. Ez egy utalvány, amit egy csomó helyen föl tudsz használni. Jó, ő nem veszi föl, de megmutatjuk azért pontosan, hogy mi a nyeremény.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
0: Ez jó, gyerekek. Á, jó, ez jó.
3: 50 000 forint ingyen pénz, mindig jó jön.
0: Ez így van, ez a cégek is szeretik, így van. Jól van, oké, gyerekek, akkor...
3: Holnap jövünk.
0: Elmegyünk pihenni egy kicsit? Pihenjünk rá erre. Pihenjünk. Ez majd nehéz hétfő volt. Vegyük ki a hetet. kérjünk még egy-két napot, menjünk el masszíroztatni, nem tudom, pihenjünk rá, mert ez ma... Ez pihenésért kiállt a mai teljesítményünk. Belendülünk? Belendülünk, gyerekek. Jövünk holnap, mindenki vigyázzon magára. Jövünk holnap. Te most hogy vagy?
1: Holnap után is csütörtökön Eszter, és én pénteken legközelebb.
0: Ha ezt egyszer megtanulom, de igazából nincs benne rendszer, nem? Tehát össze-vissza vagytok. Akkor te mikor vagy újra?
1: Pénteken.
0: Te most pénteken vagy újra, jól van.
3: Akkor hét pénteken? Vagy?
0: Juliska pénteken jön. Jó, most mindenkinek szép napot, majdnem azt mondom, hogy szép hétvégét. Sziasztok! Ciao, ciao, hello. Na!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
11: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is! Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon!
13: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek.
14: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Dékés Csaba, Szarvasi út 66.
15: Készüljön a nyárra! A Fűtéri Sas gyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
10: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton.
18: Szaküzlet és kivitelezés egy helyen.
17: Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool, Békés Csaba, Dobozi út 50.
19: Ha több fronton kell helytállnod,
20: le kell adni a prezentációt.
19: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
21: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égőérzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
1: Rádió 1!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi vagy is láger megy. Hello mindenkinek, jó munkát, Györke Attila már a stúdióban. Na milyen a hétfő? Nyugaton napsütéses, alig felhős, keleten brutál felhők és eső. Ez szinte biztos, 18-20 foknál nem lesz melegebb. Vasárnap ugye Rádió Egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, és örülünk, mert az előrejelzés napocskát mutat, 26-28 fokos maximumot. Tök jó fesztiválos időnk lesz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

és annak idején készített egy szuper remixet is Calvin Harris és Ellie Goulding dalához is, ez a Miracle.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban Németországból szállítok egy popstárt. Loi érkezik és Get Lucky az infók után, 1-2 perc múlva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Új is meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km-es kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pontosan 150 óra, és nyitjuk a kapukat. Vasárnap 17 órakor elstartol a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Addig együtt készülünk, együtt dolgozunk, együtt rádiózunk. A következő órát például Lady Gaga-val kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja

0: Rádium X.
1: A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát, Györke Attila vagyok. Ezen a héten nem dolgozzuk szét magunkat, ugye drága Rádió 1-esek. Csak hogy a főnök észre ne vegye. Mert hogy ezen a hosszú hétvégén jelenésünk van. Ezen a hosszú hétvégén programunk van. Rádió 1 születésnapi fesztivál vasárnap a Budapest Parkban. 4 nemzetközi szupersztárral bulizunk, a Rádió 1-es DJ-kkel és a kedvenc igazi mai slágereink.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rá...

0: zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nyugaton hétágra süt a nap, de már reggel óta keleten több felhő van, van ahol eső is, de ott is vannak területek, ahol már elkezdett felszakadozni a felhőzet. Holnap mindenhol napsütés lesz, 20 fok feletti hőmérsékletek. Vasárnap, most vasárnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az előrejelzés napocskát mutat, 26-28 fokot, igazi fesztiválidőt!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És akkor jöjjön egy kis buli hangulat most is munkaidőben. Az igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, megy a folytatásban is. Most információk jönnek, aztán kamerádál visszatérek. Mindjárt jön a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Álláshirdetés ingyen? Ha? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
15: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, jó kis dalslágerek, amelyek nagyon jól szólnak majd a Budapest Park hangszóróiból. Jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, a Rádió 1 legbulisabb igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen. Accenttel és Tóth Abigaillel azonnal indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
13: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
14: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál. Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
17: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sas gyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sas gyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
18: Szereted a gyulai várfürdőt? Akkor miért fizetni a minden alkalommal teljes árat? Váltsd ki a gyulai várfürdő törzsvendégkártyát mindössze 32 ezer forintért, és élvezd a kedvezményeket egy teljes éven át. A kártyával a kiváltástól számított 365 napon keresztül mindössze 1650 forintos áron léphetsz be hozzánk minden egyes alkalommal. Legyen szó egy frissítő reggeli úszásról, vagy egy egész napos családi kikapcsolódásról. Nálunk te vagy az első. Spórolj okosan, és fürödj nálunk egész évben. Gyulai Várfürdő. Élményekkel teli feltöltődés, karnyújtásnyira. Részletek a pénztáraknál és a várfürdő.hu oldalon.
19: Reklámot hallottak.
20: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
21: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket holnap a NAV Békés Csabai Központi Ügyfélszolgálata, közölte az adóhivatal. Segítséget nyújtanak az SZIA bevallások leadásában, javításában és a bevallási tervezetek megtekintésében is. Több mint 200 kerékpáros vett részt a háromváros kerékpáros körtúrán, Békésben, Békés Csabán és Gyulán. A beol.hu beszámolt róla, a résztvevők mintegy 50 kilométeres távot teljesítettek. A Békés megyei gyermekügyességi lovas bajnokságot a Békés Csabai Pegazus lovasiskolában tartották, írja a behír.hu. A versenyre 150-en neveztek. A fiatal lovasok több kategóriában mérhették összetudásukat. Változóan felhős lesz az ég, hajnalban 9 fokot mérhetünk Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most
19: Rádió
16: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Igazi mai slágerek változatosan a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, a Daily Mix elindult a mikrofonnál, mostantól Oszlácsosszín Norbert. Dolgozzunk együtt, itt vagyok kettőig, és játszom a nagy kedvenceket, csak hogy jobban teljen a hétfő délutáni meló. Már is menjünk tovább, Sam Fell tökéletes újdonságával, ez a Hurt Like Mine.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió egyen. Nagyon kellemes délutánt kívánok, 2:01, 2 kiállítást ajánlok a figyelmükbe, mind a kettő a Munkácsy Mihály Múzeumban látható. Az egyik az a 47. városi gyermekrajz kiállítás, a másik pedig az eltűnt szigeteink dinoszauruszai várják önöket. Most pedig megyünk tovább a Daily Mixben, Willy William igazi mai slágerével.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes hétfő délután önöknek. Ezen a héten lesz a Gyulai Pálinka Fesztivál. Május 22 és 24 között Gyulán a Várkertben fellép majd Halott Pénz, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, Dash, a Cimbali Band, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, a Kiskata zenekar várják önöket. Kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig Bibi Rexa és a Faithless közösével megyünk tovább a Daily Mixben. Ez a New Religion.

0: igazi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 Rádió egyen. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. A Daily Mixet hallották a mikrofonnál még egy órán keresztül Oszlácsoszi Norbert, és hát mindjárt indítom is az újabb órát, jön a Don't Leave. És Misha Miller közösével pörgetjük meg a hétfő délutáni melót, maradjanak a folytatásban is a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
4: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
5: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
6: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek.
8: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 5 perccel járunk 13 óra után, kellemes hétfő délután kívánok, egy mai véradást ajánlok a figyelmükbe, amely 18 óráig tart Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben a Gyulai úton. Várják ott a véradókat, ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Mi pedig folytatjuk most a 104-en Tavló igazi mai slágerével, itt a Habits.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben, vidám leszek tőle, jó? Jó, nem.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy 5 perc és fél kettő, nagyon kellemes hétfő délután Tönöknek, Széllel, Bélelt és Komoly Históriák címmel rendhagyó kötet bemutató és történelmi stand-up lesz csütörtökön este 6-tól Gyulán a Mogyorós János Városi Könyvtárban. Dr. Kondrics Péter, nemzetközi jogász, író, egyetemi oktató lesz a vendég. Várják Önöket, mi pedig folytatjuk itt a 104-en Minelli igazi mai slágerével, ez a Ram Pam Pam.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió egyen Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 2 perc és 3:42, nagyon kellemes délután önöknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, már a búcsúzom Ray Dalton igazi mai slágerével itt a Do It Again, majd jön még Medusa, Fast Boy és Elidőjé közöse a Bad Memories, valamint One Republic és a Counting Stars. Az igazi mai slágerek a nagy kedvencek a folytatásban is nálunk pörögnek, én pedig holnap délben jövök a Daily Mix-el. További szép napot, minden

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
10: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te, dejavufesztivál.hu.
11: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A készfényképek átvehetők üzleteinkben vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján www.jóosfotó.hu.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek.
13: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Dékés Csaba, Szarvasi út 66.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Üzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
18: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: kedvenc játszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! Magyar

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és itt a Blood Running, Ray Daltontól az aktuális siker. Imádom ezt a srácot, több interjújában is elmondta, hogy számára fontos az őszinteség, és nem csak a magánéletben, a zenében is. Az ő dalai mindig őszinték lesznek, nem fog szalagon gyártott popzenét csinálni. Ez a dala is egy nehezebb időszakából táplálkozik. Amíg élünk, amíg folyik vér az ereinkben, addig küzdeni kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, itt van Ray.

0: legmenő programjáról, a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról. Most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most egy kis zongora. Közben valahol nagyon felhős esős az idő, főleg keleten, de van, hogy az ország középső részein is. Van, ahol meg reggel óta hétágra süt a nap. Na de majd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál, 27-28 fokokkal, napsütéssel, fesztiválidővel. Otthon maradni nem szabad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. A folytatásban most születésnapi fesztivál fellépőkkel. Mert hogy május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban zenél nekünk Samfeld, a Switch Disco, Cyril, Accent, és ráadásul Tóth Abigaillel Accent előadja majd a nyár slágerét is, és természetesen fellép az összes Rádió 1-es DJ, közülük most a Stadium X és Metzger Wiki dalát indítottam el, Let You Let Me Go. A vasárnapi szülinapunkkal kapcsolatban minden info a Rádió 1.hu-n.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Azonnal folytatom a zenélés, Loé és a Get Lucky indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géko, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
17: Hány óra?
18: Hajnal 2.
17: Megint nem alszol?
18: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
17: Próbáld ki te is a Sedakurt.
19: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Alszol.
19: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
20: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhívhatja a Juhos fotólaborjában, ahol két nap alatt elkészíti. A készképeket az önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán a Csaba Centerben, Békésen a Kossuth utca 1 szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
21: www.juhosfoto.hu
22: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
23: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
24: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
23: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Szülinapunk pedig egyre-egyre közelebb. Vasárnap mi Rádió Egyesek ugrálni fogunk, tombolni. Tessék csak figyelni!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na most elindítottam egy dalt, amin biztos, hogy nagy ugrálás lesz vasárnap a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Ismerem a lemezlovasainkat, biztos vagyok abban, hogy játszani fogják. Ez az egyik legnépszerűbb dance dal a jelenben, a világ összes rádiójában imádják. BB Rexa, Faithless, New Religion. Ez a Rádió Egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, azonnal az újabb zenei órában is. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a kezdés zseniális lesz. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hován csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géko, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hován finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
14: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
15: Bocskai úton 9.
16: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft.
17: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
18: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek.
19: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
15: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plasma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
19: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
20: Reklámot hallottak.
21: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
22: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. Ezen a héten is számítanak a víradókra. A Magyar Vörös Kereszt tájékoztatása szerint holnap a Békési Polgármesteri Hivatalban és az Eleki Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Interaktív programokkal rendezték meg a Vöröskeresztes Napot az Esélypedagógiai Központ Magyar Bánhegyesi Tagintézményében, írja a beol.hu. A diákok játékos feladatokon és gyakorlati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a Vöröskereszt munkájával. Közlekedésbiztonsági rendezvényen vettek részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság motoros rendőrei Nagyváradon, írja a beol.hu. A békésiek román kollégáikkal közös bemutatót tartottak, illetve segítették a résztvevőket a vezetés technikai pályán. Változóan felhős lesz az ég, 9 fokig kül a levegő. Köszönöm a figyelmet!
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most! Rádió 1! Indul!

18 óra után a kívánság műsorban meghallgathatjuk majd Regán Lili vadonatúj dalát. Országos rádiós dalpremiér. De most közlekedési információk. Csasi írta, hogy a 7-es főúton Diósdon a 14-es kilométernél egy megállt autóbusz foglalja el a félutat. Csak félpályán lehet haladni oda és vissza. Paptól tudom, hogy baleset volt Budapesten a Csömöri úton a Rákospatak utca kereszteződésnél. És szintén volt egy baleset, szintén Budapesten az Erzsébet királyné útján, az Öv utca után. Bárki bármit lát még, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát kívánok mindenkinek, Lizának is, aki most írta az SMS-t, hogy éppen felhasználói interjúkat elemez. Közben a Rádió 1 megy a háttérben, és azt is írta, pünkös vasárnap végre kiszabadul az irodaasztal mögül, és hatalmasat táncol majd velünk a parkban. Ahogy említettem, jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és Liza ezek szerint biztosan jön, meg Zsani is, ahogy látom, ő kutyusokkal dolgozik, azt írta, és amikor szünetem van, a Rádió 1 szól a háttérben, a szülinapi fesztiválunkat azért várja, mert már ráfér a feltöltődés. Hát, hölgyeim és uraim, a pünkösdi hosszú hétvégén, most vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, tessék csak figyelni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
8: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: Szereted a gyulai várfürdőt? Akkor miért fizetni a minden alkalommal teljes árat? Váltsd ki a gyulai várfürdő törzsvendégkártyát mindössze 32 ezer forintért, és élvezd a kedvezményeket egy teljes éven át. A kártyával a kiváltástól számított 365 napon keresztül mindössze 1650 forintos áron léphetsz be hozzánk minden egyes alkalommal. Legyen szó egy frissítő reggeli úszásról, vagy egy egész napos családi kikapcsolódásról. Nálunk te vagy az első. Spórolj okosan, és fürödj nálunk egész évben. Gyulai Várfürdő. Élményekkel teli feltöltődés, karnyújtásnyira. Részletek a pénztáraknál és a várfürdő.hu oldalon.
12: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plasma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
13: Kedves hallgatóink, egy találós kérdés következik. Mi az? Egy nap, amikor minden a gyerekekről szól, sokat ugrálhatnak és egyfolytában játszhatnak. A helyes válasz a Csaba Center gyereknapi légvárparádé. 11 különböző ugrálóvár és egy csomó ingyenes program lesz május 30-án szombaton a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
14: Készüljön a nyárra! A Fűtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családban rádgondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíttethet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
15: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool, Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési infók. Át is szólt, hogy Csornán a 86-oson baleset volt a 149-es kilométernél. Nemrég pedig megtudtuk, hogy Diósdon a 7-es főúton egy busz veszteg el a 14-es kilométernél. Az út egyik felét elfoglalja, úgyhogy kerülgetni kell. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Most már csak egy-két zene, és 5-től indítjuk a live mixet Juhász Gerivel és Regán Lilivel, akinek ma dal premierje lesz itt a Rádió 1-en. They say the whole world is watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
13: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool, Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft.
14: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek.
15: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Békés Csaba, Szarvasi út 60.
16: Egy tökéletes rablás, az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harca vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneEye-ja gigabit nettel egy csomagban.
17: Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: One. Reklámot hallottak.
19: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
20: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket holnap a NAV Békéscsabai Központi Ügyfélszolgálata, közölte az adóhivatal. Segítséget nyújtanak az SZIA bevallások leadásában, javításában és a bevallási tervezetek megtekintésében is. Több mint 200 kerékpáros vett részt a háromváros kerékpáros körtúrán, Békésben, Békéscsabán és Gyulán. A beol.hu beszámolt róla, a résztvevők mintegy 50 kilométeres távot teljesítettek. A Békés megyei gyermekügyességi lovas bajnokságot a Békéscsabai Pegazus lovasiskolában tartották, írja a behír.hu. A versenyre 150-en neveztek. A fiatal lovasok több kategóriában mérhették össze tudásukat. Változóan felhős lesz az ég, hajnalban 9 fokot mérhetünk Békéscsabán. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
1: Rádió 1!
21: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
22: Tűpontosan délután 5 óra van, hétfő, viszont mi ennek ellenére komoly erőkkel elkezdünk bulizni méghozzá Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, de jó újra itt lenni a stúdióban.
23: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, így van, főleg azért, mert a mai napot azt nagyon-nagyon vártam.
22: Bizony, mert hogy Lili nem csak a Rádió 1 Live Mixben lesz itt, hanem a Kívánság műsor első negyedében is. Jó egy óra múlva bemutatjuk Regán Lili vadonatúj dalát, országos rádió premier lesz, tűpontosan 18:15-kor. Nagyon sokat beszéltünk már erről a dal, és nagyon vártuk, hogy végre ti is meghallgathassátok teljes egészében.
23: Köszönöm szépen, én azt érzem, hogy ennyire még nem volt nagy érdeklődés egyik dalom iránt sem. Ugye ennek a címe Heal Me, ez egy teljesen más stílusú dal, mint amit eddig én írtam, vagy amit hoztam nektek. Talán pont ezért üt nagyobbat, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fogtok hozzászólni, úgyhogy 18 óra után tartsatok velünk, érkezik majd a Heal Me.
22: Ami pedig előtte vár rátok a következő egy órában, az egy kis extra ízelítő abból, hogy mi minden lesz a rádió egy születésnapi fesztiválján most vasárnap május 24-én, tehát vasárnap ilyenkor már elindul az élő közvetítés.
23: Nagyon durva, igen, és hát a következő dal azért is fontos, hiszen Cyril remixben játszom, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon, úgyhogy érkezik most Ed Sheeran és a Camera. Cyril remixében itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
24: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Mixben. Mellettem ma Regán Lili, háromszoros év DJ egy győztes nálunk a Rádió 1-en. Élőben menjünk a YouTube-on, meg az online felületeinken, és csak szeretném elmondani, hogy Lili úgy nézel ki, mint egy szexi tanítónéni és egy szexi diáklány egyszerre.
1: Hát köszi.
0: Ezt bóknak szántam abszolút.
1: Köszönöm szépen, én mondjuk ilyen hercegnőnek érzem magam ebben a ruhában, mint hófehérke, csak feketében.
0: És nagyon-nagyon készülünk óriási erőkkel az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ami most vasárnap lesz. Lili nagyszínpados fellépő, két külföldi sztár között. Láthatjátok és hallhatjátok majd. Egy üzenet, szia Geri, hello Lili, az lenne a kérdésem, Rádió 1-es születésnapi fesztiválra visztek-e Rádió 1-es csecsebecséket? Nagyon szeretnék egy ilyen kis sötétkék Rádió 1-es szivacs stresszlabdát Balázsik kitelepülésén. Sajnos nem sikerült szereznem, és szeretnék nagyon egyet. Üdvözlettel, Kristóf. Kristóf, én leszek az egyik műsorvezető, és én folyamatosan ilyen stresszlabdákkal fogom dobálni a közönséget. Igen. Nekem van otthon, és tényleg jó a stressz ellen. Én egy csomó ilyet ki fogok osztani, meg nyakbalogókat, meg mindent.
1: Na hát jó? Akkor remélem, hogy most sikerül szereznie.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, és hát ne felejtjétek, országos rádió premier kevesebb mint egy óra múlva Regál Lilivel 18:15-kor mutatjuk majd be a legeslegfrissebb dalodat, ennek Heal Me a címe, és nyilván fogod játszani vasárnap is.
1: Így van, fú, elképesztően várom. Tényleg maradjatok itt velünk egészen 6 óra utánig, hiszen egy olyan saját dallal érkezem, ami teljesen más lesz, mint a többi, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, figyelni fogom a kommenteket, Facebookon az üzeneteimet, nagyon-nagyon izgatott vagyok, ez egy fontos nap nekem, úgyhogy hamarosan érkezik a legújabb saját dalom. Országos Rádió 1-es promója a Heal Me.
0: Így van, 18:15-kor fogjuk tűpontosan bemutatni, ez pedig az egyel az előtti nagy dobásod.
1: Így van. Úgyhogy menjünk is tovább. Most még azt mondhatom, hogy ez a legfrissebb saját dalom, de most már nem sokáig. Ugye Chris Willisszel közösen, aki rengeteget dolgozott már együtt David Guettával, ez a Blue Heart, itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix.

0: Cashmere és a Wild Ride a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem ma Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött, és tűpontosan 35 perc múlva lesz 18:15?
1: Igen. Nem látom az órát. Én hiszek neked, Geri.
0: Szóval 18:15-kor országos rádiópremier, akkor mutatjuk be Regál Lili vadonatúj dalát, Heal Me a címe. Előtte még néhány üzenet. Szia Lili, hello Geri, olyan fantasztikus ma a Live Mix, akár csak vasárnap lesz a Budapest Parkban a szülinapi fesztivál az elsősorban. Morandi Angels, ezzel ma is sikerült feldobni a kedvem, hatalmasak vagytok, Pacsi, a legnagyobb rajongótok Peti pápáról.
1: Köszönöm szépen, úgy néz ki tényleg, hogy ezt a dalt akármikor lejátszom, ezt valaki mindig kiemeli a szedből, és ennek nagyon örülök, mert az üzenete arról szól, hogy lehetünk jobbak, a szeretet a megoldás, úgyhogy tényleg imádom ezt a zenét, és szeretem játszani.
0: Lili, úristen, de jó, hogy játszottad Morandi-tól az Angels-t, imádás, szerelem ez a dal. Üdvözlettel, Béci, nagy rajongód a TikTokról.
1: Elképesztő, a második, tényleg, nagyon örülök.
0: Sziasztok, a 6 éves kislányom Aliz nagy rajongótok, mindig titeket hallgat, köszönjük szépen a délutánokat és a szuper zenéket, nagyon tetszenek neki a mai számok, amiket Regál Lili játszik. Üdvözlettel Aliz Ércsről.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök. Ezek mindig feltöltenek engem, és hát ugye még csak most jön a java, mert hogy hamarosan országos dalpremier a legújabb saját dalomból, a Heal Me-ből.
0: Így van, tehát Regál Lili marad velünk a Rádió 1 Kívánság műsorban is, a Live Mix után még egyszer 18:15, ekkor fogjuk nektek bemutatni a vadonatúj Regál Lili dalt, nagyon fogjátok szeretni. Mi érkezik közben?
1: Érkezik a legelső saját dalom, igazából ez volt az a dal, aminek először életemben elsőként megírtam a dalszövegét, és akkor kapott el ez a flow, hogy én mennyire szeretek tulajdonképpen alkotni, vagy fantáziálni, új dallamokat kitalálni, és azóta vagyok ennek a rabja. Ez a Dreamin, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: Rádió 1 Live.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert a Rádió egy live mixet halljátok ma Regán Lilivel élőben a lemezjátszói mögött. Ez ugye Ellie Goulding és Calvin Harris fantasztikus közös dala volt a Miracle Regán Lili saját remixében, és hát ez volt az a dal, amivel feltetted magad a rádiós palettára Magyarországon annó.
1: Igen, ez egy nagyon nagy emlék, élmény ez a remix nekem, hiszen ugye az eredeti verzió az egy sokkal gyorsabb változat, és ebből szerettem volna készíteni egy olyat, ami lassabb, rádióbarátabb, és ez a remix, a saját remixem ment nappal is a Rádió Egyen, hát ez egy óriási dolog volt nekem.
0: Két nagyon fontos közlekedési infó. 4 autó karambolozott az 5-ös főúton Városföld térségében, 97-es kilométer. Félpályán haladt csak a forgalom, és történt egy baleset a fővárosban is, a 8. kerületben a Fiumei úton, az Alföldi utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Regán Lili pedig nem megy messzire, hiszen 18-15-kor országos rádiópremiér.
1: Nagyon-nagyon izgulok, hamarosan hallhatjátok először a legújabb saját dalomat, a Heal Me-t, ami egy teljesen más stílusú és hangulatú dal, mint eddig bármi, amit készítettem. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan érkezik a Heal Me.
0: Így igaz, hamarosan pedig Rádió egy születésnapi fesztivál fellépők jönnek, Accent és Tóth Abigail. A nyár slágerével, ami természetesen vasárnap is előadnak majd a születésnapi fesztiválunkon, ezzel kezdődik mindjárt a Rádió egy kívánság műsor, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk, kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vánnál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vánnál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Ván.hu-n. Ván. Minden pillanat számít.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda. Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: Micsoda aroma?
15: Olyan, mint Olaszországban.
14: Ez az igazi kávé.
16: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
17: Shell. Go well.
18: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
19: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
1: Álláshirdetés ingyen? Igen!
5: adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
20: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
21: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
5: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
23: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: Harmadik országos kamionos találkozó. Békés Csaba. Repülőtér. Június 12-13-14. Több száz kamion. Kamionos, felnőtt és gyermekprogramok. Besenyei Péter műrepülővilágbajnok látványos légi bemutatója. Színpadon a Groove House. Kozsó és az Álmokfutó. DJ Dominik. És számtalan színes program. Vedd meg a jegyed online. Kamionfest.hu.
25: Hivatott főnök. Itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a Digbilthez.
26: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbilt Kft. A tiszta megoldás.
27: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek.
28: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös. Dékés Csaba, Szarvasi út 66.
29: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
30: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
31: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsort, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
30: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
31: Martfő Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
30: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
32: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
3: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
33: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. Ezen a héten is számítanak a víradókra. A Magyar Vörös Kereszt tájékoztatása szerint holnap a békési polgármesteri hivatalban és az Eleki Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Interaktív programokkal rendezték meg a Vörös Keresztes Napot az Esély Pedagógiai Központ Magyar Bánhegyesi Tagintézményében, írja a beol.hu. A diákok játékos feladatokon és gyakorlati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a Vörös Kereszt munkájával. közlekedésbiztonsági rendezvényen vettek részt a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság motoros rendőrei Nagyváradon, írja a beol.hu. A békésiek román kollégáikkal közös bemutatót tartottak, illetve segítették a résztvevőket a vezetéstechnikai pályán. Változóan felhős lesz az ég, 9 fokig kül a levegő. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most
3: Rádió
29: indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi ma is láger.

0: kívánság műsor ideje alatt is a Rádió 1 stúdiójában. A telefonszámunkat tudjátok, hogy mi a tiltott mondat, amit nem engedek adásba, azt is tudjátok. Sőt, Regál Lili is érkezik ide mellém a stúdióba hamarosan. Szenzációs az új dala, néhány perc múlva bemutatjuk nektek élőben. Halló, halló!
1: Szia, Jamila vagyok. A férjemnek szeretnék zenét küldeni Szemfeltől.
0: Hello, Jamila! Szemfelt ugye fellép most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, május 24-én. Hogy hívják a férjedet?
1: Zsoltinak hívja.
0: Mi pedig beszéltünk már pár napja, akkor is rácsodálkoztam a nevedre, hogy Jamila.
1: Igen.
0: Nagyon szép név. Mit üzensz a férjednek?
1: Köszönöm szépen.

0: CU ágyúval lövöldözni a közönséget az első sorokban. Jön tehát Samfelt és a Heart Like Mine, és nézzétek meg őt élőben is most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: What's up, I'm Samfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy tűpontosan negyed hét van, tehát másodperce pontosan 18 óra 15 perc a pontos idő, és ekkora ígértük nektek az országos rádió premiért Regál Lilivel, a kékhajú lányjal, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Hú, Lili nagyon-nagyon izgul, ez már látom rajta, itt a TikTok kereknek, mert hogy élőben megyünk Lili TikTokján, a Rádió 1 TikTokján, a YouTube-on, az összes online felületünkön. Lili néhány kulisszatitkot már elárult erről a következő dalról, ami jó sokáig készült.
1: Így van, ugye a legújabb saját dalom országos dalpremiére érkezik most, ez a Heal Me. Ezt a dalt, ezt abszolút nem terveztem megosztani a nagy közönséggel. Egyik délután leültem dallamot, dalszöveget írni, és szerettem volna kiírni magamból az összes érzésemet, nagyjából egy ilyen terápiás dalírás jelleggel, és megszületett belőle a Heal Me. Aztán megosztottam egy rövid részletet az oldalaimon, és annyira felrobbant tulajdonképpen, és annyira sokan írták, hogy nagyon sok segítséget, energiát ad nekik ez a dal, és nagyon szeretnék, hogyha ezt hallgathatnák, vagy hogyha megjelenne, hogy végül úgy döntöttem, hogy kihozom, és nagyon-nagyon közel áll hozzám ez a dal, pont ezért, mert azt érzem, hogy ez egy igazi darabka belőlem.
0: És ugye néhány darabot, hogy folytassam ezt a gondolatmenetet, már megosztottál belőle korábban, és ami szerintem ennek a dalnak az egyik legnagyobb erőssége, hogy nem olyan, mint az előző Regál Lili dalok.
1: Igen, érdekes a stílusa, mert azt érzem, hogy sikerült egy olyan középvonalat eltalálni, hogy a mainstream és az underground között balanszozik valahol. Nagyon-nagyon más, mint amit eddig tőlem megszokhattak a hallgatók, de szerintem pont ez a különlegessége.
0: Ugye a dalszöveget is te írtad, mit üzen ez a dal, miről szól a dalszöveg?
1: Nagyjából azok az érzések vannak benne, hogy mindannyian átéltünk már mélypontokat, hatalmas csalódásokat, amikor azt éreztük, hogy összedől a világ, és megkérdőjeleztük, hogy hogyan tovább, hogy fogok tudni bízni, mik az igazi értékek az életben, ezek a sorok vannak benne, és tulajdonképpen azzal a céllal osztom meg ezt a dalt, hogy ahogy nekem is nagyon-nagyon sokat segített, úgy a hallgatóknak is tudjon egy ilyen pozitív energiát adni a tovább lépéshez, vagy ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat.
0: Oké, drága Rádió 1-esek, akkor meg is hallgatjuk most ezt a dalt. Elsőként itt nálunk a Rádió 1 kívánság műsorban fog felcsendülni. Írjátok meg mindenféleképpen, hogy tetszik. Jó, hogy milyen érzéseket vált ki belőletek. Mindenre kíváncsiak vagyunk. SMS és Viber számunk 0623111111. És még egyszer mondom, megyünk élőben a TikTokon, a YouTube-on és mindenhol. Lili, indíthatom? Mehetünk?
1: Nagyon-nagyon várom, akkor érkezzen a legújabb saját dalom, ez a Heal Me.
0: Országos rádió premier, csak itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mely országos rádió premier egy fantasztikus dalból, Regán Lili és a Hilmi Gyógyíts Meg elsőként itt most nálunk hallhattátok. Hú, Lili, gratulálok, mennyire jó!
1: Fú, nagyon szépen köszönöm, közben itt olvasom a kommenteket, tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit gondoltok róla, nekem ez egy olyan pillanat az életemben, amire mindig emlékezni fogok, hiszen ez a dal tényleg egy darabka belőlem, ebbe szívem, lelkem, őszinte érzéseim benne vannak, és remélem, hogy ezzel jó energiákat tudok adni a hallgatóknak.
0: Ráz a hideg, annyira jó ez a dal, konkrétan perfekt, üzeni Kristóf.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Úristen.
1: Nagyon boldog vagyok.
0: Úristen, de imádom, sláger első hallása, nagyon jó, Lili, gratulálok, le a kalappal, Kerika.
1: Köszönöm szépen, egyébként jéghidegek a kezeim, annyira izgatott vagyok.
0: Még egy üzenet, kedves Lili, atom jó az új szám, gratulálok hozzá, viszont
1: na.
0: Nem Peti a legnagyobb rajongót pápáról, hanem én István Miskolcról.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Új, de jó, mikor jön a klip?
1: Hát készült hozzá egy videoklip, ami szintén nagyon más lesz, mint a többi, hiszen egy teljesen más arculat, egy teljesen más oldalam lesz benne látható. Ez 29-én fog érkezni, addig kizárólag exkluzívan csak a Rádió 1-en hallható a Hilmi.
0: Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre a dalra, akkor tessék a Rádió 1-et hallgatni, és hát értelemszerűen Lili a születésnapi fesztiválunkon is játsza majd ezt a dalt. Nagy színpadon, nagyon sok ember előtt, most vasárnap.
1: Ki nem hagynám, nagyon-nagyon várom. Hú, ez elképesztő.
0: Sziasztok.
1: Köszönöm a sok üzenetet.
0: Még egy, ezek közül Liba Bőr, nagyon tetszik az új szám, nagyon szép. Vétek lett volna megtartani magadnak ezt a dalt. Köszönjük, hogy kiadtad, köszönöm az élményt, hogy hallgathattam. Evelyn.
1: Én köszönöm ezt a rengeteg pozitív visszajelzést, és tényleg vannak olyanok, akik már azt visszaírták, hogy azt a 30 másodpercet, amit megosztottam, azt hallgatják szanaszét, és hogy már az mennyit adott nekik. Ez elképesztő visszaigazolás nekem.
0: Úgyhogy a Hilmit innentől kezdve 29-ig csak nálunk a Rádió 1-en hallhatják. Drága Lili, szuper a dal, gratulálunk hozzá, találkozunk a Bird Is My Radio Show-ban csütörtök este.
1: Köszönöm szépen, innentől pedig pörgünk tovább ezerrel, sziasztok!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és két nagy korszak hangzásvilága találkozik a következő fantasztikus dalban, mert hogy a Faithless legendás klasszikusa jön az 1995-ben megjelent Insomnia, amihez készült most egy felújított változat, immár ének is van benne, hála Bibi Rexának. Ki kéri?
1: Kamilla vagyok.
0: Na Kamilla, és ki kapja, kinek küldjük?
1: A lányomnak, Zsejkének a születésnapja alkalmából.
0: Isten éltesse Zsejkét, hányadik szülinapja van ma?
1: Hetedik születésnapja.
0: Hát akkor indulhat a szülinapi buli, adjuk mellé a zenét. Kösz, hogy minket hallgattok, és Isten éltesse a kis ünnepeltet.
1: Köszönjük.
0: Jön tehát a Faithless és Bibi Rexa, ez a New Religion. Csak itt a Rádió 1-en.

0: DJ-vel, 4 világsztárral, 20 DJ-vel, 3 színpadon. Remélem találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
13: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhívhatja a Juhos fotólaborjában, ahol két nap alatt elkészíti. A készképeket az önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán, a Csaba Centerben, Békésen, a Kossuth utca egy szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
14: www.juhosfoto.hu.
15: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
0: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek.
16: Részletek a márka kereskedésünkben. Opel Körös, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
17: Jutalom a nyomra vezetőnek.
10: A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
17: Nagy visszatérés.
18: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és most vasárnap a Rádió Egy születésnapi fesztiválján 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel. Juhu!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Szia, Roland vagyok, és Joel Corey-tól kérnék szépen egy számot.
0: Na Roland, akkor jön is a Stay a Little Longer, amit Joel Corey a Galantis-szel készített közösen. Köszi, hogy minket hallgatsz, jó hetet!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Andi vagyok, és a Lóit szeretném kérni férjemnek, Csabának.
0: Hello, Andi, és üzensz valamit Csabának?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem, örökké, és még azon is túl.
0: De szép volt ez. Lói és a Get Lucky hamarosan nektek szól. És ne hagyjátok ki az év buliát, a Rádió 1 születésnapi fesztiválját. Most vasárnap. Jönnek a részletek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Skoda.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gombacsomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába.
9: Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Nagy autó. Nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
13: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is! Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon!
0: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket holnap a NAV Békés Csabai Központi Ügyfélszolgálata, közölte az adóhivatal. Segítséget nyújtanak az SZIA bevallások leadásában, javításában és a bevallási tervezetek megtekintésében is. Több mint 200 kerékpáros vett részt a háromváros kerékpáros körtúrán, Békésben, Békés Csabán és Gyulán. A beol.hu beszámolt róla, a résztvevők mintegy 50 kilométeres távot teljesítettek. A Békés megyei gyermekügyességi lovas bajnokságot a Békés Csabai Pegazus lovasiskolában tartották, írja a behír.hu. A versenyre 150-en neveztek. A fiatal lovasok több kategóriában mérhették összetudásukat. Változóan felhős lesz az ég, hajnalban 9 fokot mérhetünk Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió
1: Egy Indul a Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: délután 5-től. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Marci vagyok, és Raytől szeretnék kérni egy zenét.
0: Szia, Marci, kinek menjen?
1: A családomnak és a barátnőmnek, Hannának.
0: Na akkor tehát jön Ray és egy dal minden hölgy hallgatónknak, aki még nem találta meg a férjét. Where is my husband? Csak itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ray Daltont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Ja, Sanyi vagyok, Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, hello! Olyan vagy nekünk, mint Püspök Ladányban egy ilyen kiküldött Rádió 1-es tudósító.
1: Igen.
0: Pedig nincs köztünk szerződés, nem fizetünk ezért, de egyszerűen csak szereted a Rádió 1-et.
1: Igen.
0: Püspök Ladányban nemrég indultunk el, mi az ottani frekvenciánk?
1: 91.8.
0: Így van. Sanyikám, jössz a Rádió 1 születésnapi fesztiválra? Találkozunk-e végre személyesen is?
1: Igen.
0: Komolyan?
1: De akartam beszélgetni is Debrecenbe.
0: Ott voltál?
1: Igen.
0: Nem mondod, a Balázsi kitelepülésen Debrecenben. És akkor miért nem beszélgettünk?
1: Mert nem, a biztonsági őr nem szólt neked.
0: Nem engedett be a biztonsági őr?
1: Nem.
0: Hozzám? Ó.
1: Nem.
0: Sanyikám, akkor majd beszélgetünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, jó? De tényleg, én nagyon szeretnék veled pacsizni, nagyon szeretnék egy közös képet veled, én most már tudni akarom, hogy hogy néz ki Sanyi Püspök Ladányból.
1: Ja.
0: Mert az egyik legjó fejebb, az egyik leglelkesebb hallgatónk vagy az utóbbi 3 hónapban. Jó?
1: Igen.
0: Na Sanyikám, úgyhogy mindent bepótolunk a Rádió 1 szülinapi fesztiválon vasárnap, oké? Okay?
1: Jó, oké.
0: Hát de most miért kenőtél így el? Mi a baj?
1: Na mindegy.
0: Hát de mondjad, mert mi a baj?
1: Bosszú.
0: Megbántottalak, valami rosszat mondtam?
1: Nem mondtál semmi rosszat.
0: Biztos?
1: Biztos. Nyugodt.
0: Most nem olyan vagy, mint a csajok.
1: Nem.
0: Jó, nem mondtál semmi rosszat, de pukkadj meg.
1: Nem.
0: Biztos, tuti?
1: Biztos,
0: jó, tuti. Sanyikám, vasárnap találkozunk, és akkor jön neked Ray Dalton a Do It Again-nel itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy hívtál.
1: Oké. Okay.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Zsuzsinak hívnak, Gyömrörről telefonálok, és a Hájpatontól szeretnék kérni egy számot Krisztiánnak, és most lesz a 40. születésnapja, úgyhogy erre küldöm neki, 21-én lesz 40 éves.
0: És mióta vagytok egy pár?
1: Még csak ismerkedünk egyelőre, ez lesz a 4. randink.
0: Júj! Eddig milyen a Krisztián?
1: Minden nagyon jó.
0: Én akkor nagyon sok ilyen szuper randit kívánok nektek, meg sok boldog közös évet.
1: Köszönöm szépen.
0: És a tiétek lesz hamarosan Hájpaton, mindjárt jön az Out My Head. Közben pedig a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
5: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
13: Volkswagen.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy és egy fantasztikus hír, tökéletes időben fogunk bulizni veletek együtt most vasárnap, a születésnapi fesztiválunkon 28 fok lesz erős UV-sugárzással, szóval aki korán jön, kenje be magát, start délután 5-kor.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: István vagyok, a Festboytól kérnék egy jó számot.
0: Hello István, és kinek menjen, ki kapja?
2: Csenge a kislányom, Elvirának a feleségemnek, és így.
0: És így, ennyi. Oké, Festboy, good life! Ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó pihenést, jó hetet!
2: Nektek is, sziasztok!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon-nagyon sokan hívtok. Rádió 1 kívánság műsor, halló-halló!
1: Dani vagyok, és Lady Gagától szeretnék egy számot, lányomnak szeretném a Vandának.
0: Üzensz is neki valamit?
1: Azt, hogy nem sokára otthon vagyok.
0: Helyes, Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, ez ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó pihenést kívánok!
1: Neked is köszönöm, sziasztok!

0: Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben egy csomó friss zenét fogunk nektek bemutatni Metzger Vikivel és Kollárral. Őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
9: Mitsubishi Motors. Álláshirdetés ingyen? Huh? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
3: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Alkalmasíts Békés Csabán. Most duplán megéri. Ha most adod életedben először a plazmát, nem csak segítesz, hanem akár balatoni nyaralást is nyerhetsz. Azok az új plazmaadók, akik májusban teljesítik első plazmaadásukat, és május-júniusban legalább 8 alkalommal adnak plazmát, egy két főre szóló félpanziós balatoni pihenést nyerhetnek. Az utalványt te kapod, az időpontot te választod. Plazmacenter Békés Csaba. Segíts másokon, és nyaralj te is!
12: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
3: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm Önöket, ezek a villámhírek Török Mónikától. Ezen a héten is számítanak a víradókra. A Magyar Vörös Kereszt tájékoztatása szerint holnap a békési polgármesteri hivatalban és az Eleki Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Interaktív programokkal rendezték meg a Vörös Keresztes Napot az Esély Pedagógiai Központ Magyar Bánhegyesi Tagintézményében, írja a beol.hu. A diákok játékos feladatokon és gyakorlati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a Vörös Kereszt munkájával. közlekedésbiztonsági rendezvényen vettek részt a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság motoros rendőrei Nagyváradon, írja a beol.hu. A békésiek román kollégáikkal közös bemutatót tartottak, illetve segítették a résztvevőket a vezetés technikai pályán. Változóan felhős lesz az ég, 9 fokig köl a levegő. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Biztos Diszkosen. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy hétfő este van, indul a diszkosi trédiós, és ráfordulunk arra a hétre, ahol Rádió egy születésnapi fesztivál vasárnap a Budapest Parkban, készüljetek!
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok a stúdióban, egy extra vendége Balázs Attilával később fogunk beszélgetni, Bárány Attila nincsen, kezdődjük a mai esti adás.
1: Mert hogy ő világbajnoki második helyzet pizzakészítő, és ő alkotja meg a diszkosi pizzát, amit május 31-én mutatunk be majd Pátyúrán az éttermében. De most induljunk meg, tényleg ott vagyunk FM-en, webben, applikáción keresztül, YouTube-on és TikTokon is már. Kato és John közösségével a Turn the Lights Off-val indul a diszkosi Radio Show itt a Rádió Egyen, Bárány Attila nélkül, akit Románia helyett most Barcelonába küldtük. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger meg diszkosít Radio Show, Bárján Attila nélkül, DJ Juniorral, velem Hambai Pizsa és exkluzív vendégünkkel, a magyar fiúval, Balázs Attilával, aki tavaly 2025-ben a pizza világbajnokságon a második helyezett lett az egyik kategóriában, és ő kreált a diszkosít pizzát, amit majd megkóstolhattok, méghozzá május 31-én vasárnap Pátyon. Tessék kijönni, mert lesz egy kis buli, meg hát pizzakóstoló, meg minden egyéb, amiről ugye vár Attila is be tud számolni.
1: Így van, május 31-én lesz a buli. Már délben kezdünk egy kis bemelegítésre, és 3-tól lehet jönni, kóstolni a diszkosít pizzát. Szuper feltéteket tettünk el, nem árulunk el mindent.
0: Egyébként ugye a feltéteket tudhatják.
2: Hát a 3-ot azt elmondtuk. Tehát amit a 3 őrült ötlet, az megvan ugye, hogy én egy ilyen vidám színes italt, igen, ilyen zselé formában, vagy hogy lesz ez rajta?
1: Szósz formájában lesz,
2: igen,
1: rajta.
2: Igen, szósz formájában.
1: Illetve még egy extra, de azt nem mondhatom,
2: igen, el. Oké, arra kíváncsi leszek. És a Hamai PG az ugye valami gombaféle van.
0: Igen, itt szarvas gomba volt, az is azt mondom, kétfajta féleképpen van rajta.
2: Igen, és hát van egy román barátunk, a bárány, rántott hús.
1: Jó vínes lesz a pizza.
2: Igen, vínes lesz
0: rajta. Ugye én már kóstoltam az Attilával egyetemben a pizzát, és azt mondom, hogy egyébként tök jól működik rajta, igen, a történet. És minden, még annyi kérésünk volt ugye, hogy arany, illetve fekete színű legyen a pizza, és ez is megvalósult. Tehát az ízés és a dekoráció is teljes mértékben diszkosítás.
2: Egyébként esemény kim van a rajongói oldalainkon, tegnap csináltuk meg, ugye Attila küldött hozzá szöveget, én meg összeraktam. A lényeg, még annyit szeretnék, hogy az ötlet ugye azért hangosabban zenélni, vagy ilyen nagyon pianóval leszünk? Jó, azért, mert zenélni is fogunk, ezt azért mondjuk el, hogy közönség találkozó. Én úgy hívom ezt egyébként, hogy meet and greet and eat, bármit is jelentsen, ezt jegyezd meg. Szóval találkozhatunk tehát május 31-én, és még szerintem visszatérünk egy-két gondolat erejéig, mert nem tudom, hogy idén indulsz versenyen, vagy nem.
1: Hogyne, novemberben tervezem, már kezdek ötleteni, hogy milyen pizza.
2: Diszkosít pizzával lehet nyerni bárhol a világon egyébként.
1: Amúgy egyik kategóriában megpróbálom.
2: Oké, na megyünk tovább a diszkosítba. Alex Kenji-vel, itt a Rádió 1-en. Bambolé!

0: Ez egy jó amerikai kifejezés, Gold Digger Anthem. A Gold Digger ugye az aranyások, és nem a klasszikus aranyásokról szól, hanem a lányokra, akik ugye mennek a pénzre, a lére, bármire, csak legyen nekik egy kicsit több, érted?
1: Hát a fene se tudja, hogy melyik a klasszikus aranyások.
0: Hát 100 év múlva már ők lesznek a klasszikusok.
1: Egy biztos, hogy itt vagyunk a Rádió Egyen, itt van velünk Balázs Attila, ugyebár a magyar ifjú srác tehetség, aki a Diszkosit Pizzát kreálta, és tavaly az olaszországi pizza világbajnokságon második lett, és beszélgettünk arról, hogy ugyebár lesz ez a kóstolás május 31-én, és többen kérdezték a TikTokon, mert ugye velük folyamatosan beszélgetünk, például, hogy mennyi ember fér be oda, mennyi embernek tudunk majd Diszkosit Pizzát adni.
2: 200 főjük, nagyon jók vagyunk.
0: 200?
2: A fölött egy picit már nettes lesz, de megoldjuk.
1: És ez azért is fontos, mert az első 150 vendég ugyebár ajándékba kapja a Diszkosit szelet pizzát, hogy megkóstolhassa, szóval tessék korán jönni. Attilák ott lesznek egyébként déltől, de mi majd olyan 15 óra magasságában érkezünk.
0: Így van, és zenélni is fogunk, meet and greet and it, bármit is jelentse. Rádió születésnapi fesztivál egyébként a héten vasárnap, másnap munkaszüneti nap, és hát kérem szépen ott lesz 3 Star Cyril, aztán a Switch Disco és Sam Feld is, még tőlük fogunk ma este is játszani dalokat, és egész héten így lesz ez, úgyhogy találkozzunk, és Diszkosit dal premier lesz, ne felejtsétek el ott a helyszínen. Itt meg a folytatásban egy klasszikus Faithless dal, amelyből Beberexa csinált egy ilyen fából vaskarika verziót, de Rádió 1 igazi mai sláger megy, New Religion.

0: Rádió egy csak igazi, ma is lágerő diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral, Balázs Attilával ugyebár, és velem Hanvai Pícsivel. Hozott ajándékban nekünk három fajta féle pizzát egyébként, de nincs közt
1: mondod, a diszkosít pizza. Mondod az ízeket, Ati, mert hogy mondom, nagyon jó. Persze. Ez a mortadellás, ugye?
2: Mortadellás, az ugye tejszínes kikott a mortadellő, ki lesz a paddizsán. A piros, az endujás, epres, pisztáciás stracciatellával.
1: Zseni.
2: A sárga az meg egy kis tenger gyümölcsei, ugye garnélahák van rajta, kagyló, vakame, és egy kis buráta krém.
1: Igen, teli szájjal nem beszélünk, úgyhogy azért most nem eszem, elővettem egyébként, még Mr. is közben, mert nem bírtam ki, hogy ne kóstoljon meg legalább ezt a mortadellás rögtön az elején. A végén tuti bevágom, gyerekek. Annyit akartam még mondani, hogy Rádió egy születésnapi fesztivál, ezt folyamatosan hirdetjük, és hát hoztam egy Samfell dalt, igazi mai sláger, kérem szépen, Rosalinnel, How Like My. Ő is ott lesz vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon, úgyhogy készüljetek, új diszkosita, a premier is érkezik klippel együtt, zseniális lesz. Mi ott leszünk a nagy színpadon, és az összes Rádió egy DJ.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show. Búcsúzunk ma estére, Bár Attila nem volt, de itt volt velünk ugyebár Balázs Attila, DJ Junior és jó magam, Hambai PG. Nagyon tessék fókuszálni, mert nekem is most esetleg jövő héten vasárnap lesz ez a pizza kóstolás.
1: Igen, közel vagyunk már ez az eseményhez, Pátyon találkozhatunk, tehát diszkosít pizza, Ati ezért volt itt. Köszönjük szépen, zseniálisak a pizzák egyébként.
2: Kedves egészséget.
1: Ennél csak a diszkosít pizza lesz jobb szerintem.
2: Az biztos.
1: Köszi, hogy itt voltál, és tényleg nagyon finom volt. Én még majd eszek utána. Adás után annyit akartam mondani, hogy most szombaton van egy ilyen bobos bulim egyébként Balatonfűzfön. Most megyek másodszorra, zseniális a helyszín, várok mindenkit oda nagy szeretettel. Utána egyből vonja a Szvadshegy, és nyomjuk a diszkosítet szombaton. De előtte még pénteken Turkevén is találkozhatunk, ugye ott is diszkosít lesz, kérem szépen. És vasárnap Rádió egy születésnapi fesztivál.
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, ugyebár három diszkosít part ezen a hétvégén lesz, még egy pizzakóstolásunk május 31-én. Minden info erről a pizzakóstolásról a diszkosít Facebookján, és szombaton még egyébként én majd Dusnokon kezdek 21:30-kor. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Én meg azzal még, hogy ne felejtsétek el, diszkosít dal premier a Rádió születésnapi fesztiválon, oké? Ez nagyon fontos, olyan 18-18:30 környékén leszünk a nagy színpadon, hárman a Bárány, Hambai meg a Junior, és bemutatjuk klippel együtt az új diszkosítat. Legyen meglepetés, hogy mi ez, de mi már nagyon várjuk, hogy nektek le tudjuk játszani. Most viszont búcsúzunk, köszi minden felületen, hogy itt voltatunk velünk, holnap este 8-kor újra jövünk a diszkosítál. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek full élőben a következő 3 órában. Óriási erőkkel hangolódunk a rádió egy születésnapi fesztiváljára, ami most vasárnap lesz. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, bizony izgalomban vagyunk.
0: Viki nagyon jól néz ki, és te fogytál?
1: Köszönöm szépen. Tényleg?
0: Igen, és barna vagy, és jó a színed.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Na, megint jó bejönni, köszönöm.
0: Ugye? És még a kávét is mindjárt megcsinálom,
1: hát
0: csak
1: ez
0: mondom.
1: Ez. Jó? Mesés, jobb vagy, mint a férjem. Dobom is ki mindjárt, de tényleg.
0: Full extrás a kiszolgálás, és ti is full extrás műsorra számíthatok innentől a következő 3 órában. Induljunk el.
1: Úgy is van, Joel Corey már szól a háttérben, úgyhogy startoljunk neki. Stay a little longer.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey and you're listening to the World is Mine Radio Show.
3: World is Mine Radio Show. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, ez pedig Jennifer Lopez és David Guetta a fantasztikus közös dala volt, Save Me Tonight, ez a címe, sláger első hallásra, és szerintem ez a koprodukció, ez nagyon érett már is, nagyon kellett, hogy ők ketten dolgozzanak együtt.
1: Igen, én meg vagyok lepődve amúgy, hogy egyébként a Jennifer Lopez pedig még nem dolgoztatták, értsétek.
0: Bizony.
1: Mert egyébként szerintem ő pont ebben a vonalban tök jól működhet.
0: Mert
1: én azt gondolom, hogy egyébként van neki egy nagyon jó kellemes hangja, de nem az az igazán nagy hang, mint egy Adele mondjuk, viszont ezekhez a dance dalokhoz zseniális.
0: Így igaz, úgyhogy ez tényleg egy fantasztikus közös munka volt, tehát Jennifer Lopeztől és David Guettától Save Me Tonight, ez a címe. Gőzerővel hangolódunk most vasárnapra a rádió egy születésnapi fesztiváljára, tehát vasárnap ilyenkor olyan buli lesz a Budapest Parkban, amit nem láttunk, csak legutóbb egy éve.
1: Igen, nagyon extra lesz. Én Szebb Felt előtt fogok egyébként a színpadra lépni, és lesz, képzeljétek el, vendégem. Te már tudod, Geri, szerintem, hogy kik lesznek, nem tudom, hogy erről majd csak pénteken beszélünk, vagy ma már beszéltünk róla.
0: Szerintem beszéljünk erről pénteken, vagy ilyen kis infomorzsákat.
1: Akkor infomorzsák, mert ugye, akikről majd pénteken beszélünk, jövünk majd egy dalpremiére, ez már nem titok, viszont a másik vendégeimről majd beszélhetnénk itt az adásban most már.
0: Szerintem lőjük le ma.
1: Jó,
0: le a következő megszólásban, mert mindenki nagyon fog örülni. Tehát most pénteken Viki jön majd a rádió egy live mixben, aztán a rádió egy kívánság műsorban megint lesz egy országos rádió premier.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Ez nagyon komoly összefüggésben van azzal, hogy kik lesznek Viki extra meglepetés vendégei vasárnap.
1: Így van. Jó, rendben, okay. Adom.
0: Akkor 15 perc múlva nagyjából mindent elárulunk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Menjünk tovább.
1: Bizony, ha meg már saját trekkekről beszélünk, érkezik a Stadium X-el és Sam Gray-el közösen a Letyület, még OB Sensual Akabárány Attila verziójában, csak itt, a World is Mine Radio Show-ban.

0: képzeljétek el. Ez volt tehát Hypaton és az Out My Head a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor hétfőnként. Hello Viki még egyszer!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Egy fantasztikus SMS egy nagyon régi törzshallgatónktól. Bögöly cápa, come back! Sanyikának üzenem, parittyázza magát, mert nem érek rá egész éjszaka. Utóirat, Spongya Bob a legnagyobb király, mert a víz alatt süti a hamburgert. Akinek nincs inge, ne vegye magára.
1: Hát sírok, elvesztettem a felénél a fonalat.
0: Róla azt kell tudni, hogy mindig írt nekünk a World Is My Radio Show első 2-3 évében, soha semmilyen kapcsolódás nem volt az SMS-ek meg a műsor tartalma között.
1: Akkor csak írt ilyen sütetlenségeket,
0: én nagyon szeretem. Bögöly cápa, annyira örülök, hogy visszatértél, és üdv újra itt a World Is My Radio Show családjában. A World Is My Radio Show teljes legénységét meg az összes DJ-t láthatjátok, hallhatjátok most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és hát lesznek olyan extra meglepetés vendégek, például Vikinél, akiknek a kilétét itt és most fedjük fel először.
1: Bizony, yeah! Na hát nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, mert elkészült a közös dalom Nagy Bogival és Miss Mooddal, úgyhogy azt mindenképpen elő fogjuk adni hárman, yes. Yeah! És még velem lesz egyébként a következő közös dalom is majd, részvevői Gabriel Dancer és Blanche, úgyhogy azt is elő fogjuk adni, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon extra lesz.
0: Mindez tehát most vasárnap, Viki ugye a külföldi sztár fellépők között lesz majd a fő nagy színpadon, a Budapest Park nagy színpadán, főidőben, és még egyszer ezeket a fantasztikus meglepetés vendégeket is láthatjátok majd, és ugye a legfrissebb dalt, amit szintén velük készítettél, az pénteken mutatjuk be a
1: bizony,
0: Rádió 1
1: bizony, igen, és egyébként majd a Blanche-os Gabriel Dancer-es dalt is hozni fogom a Rádió 1-be, de hát egyszerre csak egyet, az most egy ilyen premier előtti lesz, de azt majd hozzuk és premierezzük meg videoklippel, mindennel, úgyhogy készüljetek, mert mondtam, ezért mentem Tájföldre, sokat dolgoztam évelején.
0: Így van, tényleg. Szóval nagyon extra lesz az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál is. Remélem jó sokatokkal találkozunk a Budapest Parkban, isteni idő várható, magas UV-sugárzással, 28 fok lesz, képzeljétek el.
1: Egyébként mennyire szerencsések vagyunk, mert hogy ugye az elmúlt hétvégén az eléggé esős volt, viharos volt, és hát tessék, Rádió 1 születésnapi fesztivál, kisüt a nap.
0: Így igaz. Így kell. Úgyhogy fantasztikus lesz, találkozunk tehát most vasárnap, start délután 5-től a Budapest Parkban. Várunk mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, egy olyan dallal, amiből kettő nagy sztár DJ itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Switch Disco és Sam Felt, és hát Rehab nem jön, de ő a harmadik közreműködő, érkezik tőlük a Sleep Tonight, csak itt a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey guys, this is Switch Disco, and this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1 Hungary.
3: At the turntables now,
4: Victoria Metzger.
3: Victoria Metzger.
4: World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez kérlek szépen a You Go, I Go és Jackie Hollander. Ez egy zseniális zene egyébként.
0: Valóban.
1: És nagyon-nagyon-nagyon meccsel a Diódival.
0: Nagyon jó hangulata volt. Hello Vicky, a Letyület Migó mindent visz. Jól összeraktátok a Stadium X-el. Szerintem a cicáid is besegítettek. Üdv Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Igen, képzeljétek el, hogy minden négyen szorgosan dolgoztak rajta. Ütötték a pluginokat. Izomból.
0: Nagyon szeretjük az állatokat. Szia Geri, hello Viki, van két nyeremény jegyünk tőletek a születésnapi fesztiválotokra, de mi sajnos végül nem tudunk elmenni, úgyhogy szeretnénk ezt felajánlani valakinek, ebben szeretném a segítségeteket kérni. Köszi szépen Ricsi. Hát Ricsi, először is bánhatjátok, mert óriási buli lesz, viszont ez jó hír nagyon sok hallgatónak, aki szeretne ott lenni, úgyhogy ha valakit érdekel ez a két jegy, ez most csak egy költői mondat volt.
1: Mindenkit érdekel.
0: Igen, akkor nagyon szívesen, de tényleg, hogy Ricsinek ezek szerint akkor van kettő olyan jegye, amit szeretne felajánlani azoknak, akiknek még nincs jegyük, de szeretnének ott lenni. Egyébként érdemes beszerezni a belépőket, további információ ezzel kapcsolatban is a weboldalunkon, a www.radio1.hu-n. Ugye most vasárnap lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Milyen lesz maga a szett? Milyen zenékkel készülsz? Fejben nagyjából megvan már?
1: Hát figyelj, azért nem fogok olyan sok az szemfelt előtt fogok melegíteni. 20 perc és 20 vagy 25 perc, és azt az egyébként nagyon nehéz összerakni, mert az annyira kevés nekem. Szóval azért kell, tudod, úgyhogy izgalmas lesz a szettem, annyit ígérhetek, és igyekszem majd bele passzírozni jó sok zenét, amennyit csak tudok.
0: Nagyon helyes. Mindezt tehát most vasárnap a Budapest Parkban délután 5-kor már startolunk, élő közvetítés is lesz, SMS és Viber számunk 0620.
1: Rengeteg DJ-vel.
0: Így van, 20 DJ-vel képzeljétek el három színpadon, 0620-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, maradunk ezen a vonalon még egy picit, Lusztrál érkezik, és az Every Time csak itt a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és hát Will Való, aki a Hím zenekar frontembere, és ezt az 1999-es dalt énekelte eredetiben. Ő neked nagy látói szerelmet.
1: Igen, ilyen nagyjából 20 éves, hát nem 20, 18 éves koromig őrülten szerelmes voltam belé, igen. Nagyon örülten. Ki voltak a plakátok.
0: Mint a félvilág szerintem.
1: Igen, csak nálam az az időszakot tombolt ilyen 16 és 18 között, hogy egyik héten a gimnáziumba tarisznyásákként mentem, mint valami komoly ilyen rocker, ilyen mi volt az emo, rock, ilyen metal, ilyen new metal. Igen. Aztán a másik héten meg ebben nem famoltam, úgyhogy bőgatyába kellett lenni. Úgyhogy ez volt a gimiben.
0: Ó, azok a boldog 90-es évek. De ez egy gigantikusan nagy sláger volt. A Hím és a Join Me 1999, mert ez egy korszak.
1: Igen, hát meg nagyon-nagyon jó az az album, amin ez is rajta van, ugye, a Join Me.
0: Így van, és emlékszem, hogy egyszer mondtad, hogy ezt a dalt szeretnéd megcsinálni. Igen, hogy szeretnéd feldolgozni, ez hogy áll?
1: Hát már ráúszítottam a kiadómat, nagyon-nagyon remélem, hogy lesz rá lehetőségem, mert ugye ő norvég, ugye?
0: Így van.
1: Uh-huh. Úgyhogy a kiadó is, ahol kijött, hát európai, így legalább több esélyünk van, és nem amerikai, úgyhogy...
0: Nagyon drukkolunk, Viki.
1: Hát köszönöm szépen, igyekszem, nagyon-nagyon-nagyon szeretném feldolgozni.
0: Ez egy brutál komoly feldolgozás lehet majd valamikor a jövőben, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon picit pihenünk, aztán pedig új úterővel folytatjuk, jó? Bizony,
1: ne menjetek sehová.
0: Jövünk vissza a Metzger Vikivel élőben mindjárt.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Elmúlt este 10 egészen pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek! Még mindig Metzger Viktória a lemezjátszói mögött bomba formában, bomba zenékkel. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Ezt a poszt nagyon-nagyon szeretjük!
1: Kamerában, mutatom!
0: Úgyhogy már csak emiatt is érdemes nézni a World is Mine Radio Show-t, ezt megtehetitek a YouTube csatornákon és az applikációnkban. Megyünk tovább!
1: Bizony, itt is van már a háttérben Robin Schulz és Sigala közöse, ez az AM to PM. Ezzel startol a World is Mine Radio Show második órája. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem most Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még, ő 11-től egészen éjfélig fog nektek mixelni, és 2013-at írtunk, amikor Eminem és Rihanna készített egy fantasztikus közös dalt, Monster, ez volt a címe. Na, ennek az éneksávját hallhattátok Avicii Levels című dalának az acapelláján, ami pedig 2011-es. Imádjuk a régmúltat.
1: Igen, és egyébként Eminem egyik legnagyobb sikere és lágere lett a Monster Rihannával közösen. Nem is vagyok meglepődve, nagyon-nagyon jó párosítás volt annak idején, és ez még most is top.
0: Abszolút így van. Van-e összefüggés a között, hogy ezt a dalt most játszottad, és hogy a múlt, vagy az előző óra végén elmondtad, hogy volt olyan időszakod a gimnáziumban, amikor egyik nap a Himet szereted, másnap pedig már Eminemes volt.
1: Persze, persze. Amúgy én ezért szeretek DJ-nek lenni, mert bármit játszhatok, amit csak szeretnék, és úgy adom elő, ahogy én szeretném. És ez így szerintem tök jó
0: működik. És ez így jó.
1: Igen, igen.
0: 0-23-111-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább, Viki?
1: Hát ha már nagy klasszikusok, akkor itt van egy újdonság, ami nem is annyira új, csak részben. Ugye a Faithlessről beszélünk most is, Bibi Rexa közöséről, a New Religionről, ami ugye az Insomniát dolgozta újra. Én azt gondolom, hogy Insomnia nélkül nincsen se múlt, se jelen, se jövő, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezt előszedték, és hát Bibi Rexa amúgy meg zseniálisan adja a hangját az ilyen típusú feldolgozásokhoz, úgyhogy ezzel folytatódik a Word is My Radio Show.
2: Victoria Metzger.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Mesker Victoria lemezjátszói mögött. Hát ilyen csemegéket ki más játszana, mint ő. Till West, DJ Delicious és a Same Man 2009-es az eredeti változata. Úristen!
1: Igen, zseniális, zseniális. Nagyon szeretem, és akkor már javába zanéltem. Nagyon durva. Idén 20 éve lesz, hogy elkezdtem tanulni zanélni.
0: Atya úristen!
1: Szép, gyerek szám, igen.
0: Nagyon szép. Atya ég, mi van itt 22:38-kor? Imádom, hogy Viki mindig rá tud tenni még egy lapáttal. Üdv Béla, a Biszti Őr Miskolcról.
1: Ó, köszönjük szépen, Béla. Vigyázz magadra azért, hiába vagy biztonsági őr.
0: Igen,
1: meg magadra is vigyázz, ne sok másokra.
0: Igen, magadra is, meg az épületre is. És nagyon köszönjük, hogy minden este írsz nekünk. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Ne feledjétek, Vikit is láthatjátok természetesen élőben. Most vasárnap, május 24-én a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Délután 5-kor elkezdődik az élő közvetítés. A külföldi fellépők ugye Cyril Senfelt, a Switch Disco, valamint Accent. Ott lesz az összes Rádió egy DJ. Még egyszer 5 óra akkor már startolunk, aztán 3 színpadon mennek majd az események. Hát erre mondjuk, hogy ez egy igazi fesztivál.
1: Igen. Nagyon durva lesz. Rengeteg fellépő, majd kapkodjátok csak a fejeteket, hogy éppen ki van színpadon.
0: Nagyon jó lesz, nagyon fogjátok szeretni. Tehát most vasárnap találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválján a fővárosban, a Budapest Parkban. Mivel megyünk tovább?
1: Hát képzeljétek, megint csak egy Bob Sinclair-t hoztam topikkal közös. Ez már nem annyira friss, de én még mindig játszom, mert egy zseniális feldolgozás. Ez bulikban nagyon-nagyon jól szokott működni. Úgyhogy tőlük érkezik most a Rock This Party, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: fiatal nem kezdő mondatot, de hát ezt a dalt annak idején Afrojack elég tisztességesen megírta, Takeover Control a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viktória állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Viki most elővette kis parfümöt, és úristen, olyan illatok vannak itt a stúdióban, hogy ilyet.
1: Régi emlékeket idéztem itt elő.
0: Drága Viki, kétszer találkozunk még a héten, először pénteken, aztán pedig vasárnap.
1: Igen, már mondom is, hogy mi lesz a héten. Csütörtökön Budapesten fogok fellépni, aztán pénteken igen jövök ide be hozzád a Live Mix-be, aztán dalpremierezünk, aztán szombaton megyek és Siófokon nyitjuk a rezidenciámat, aztán vasárnap megyek Tatára, és természetesen a Rádió egy születésnapi fesztivál, és ott leszek Szemfeld előtt.
0: De jó, nagyon-nagyon várjuk, mert találkozunk most vasárnap, május 24-én, pünkös vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban. Viki, bomba volt a hétindítás, nagyon köszönjük, akkor pénteken délután 5-től Rádió egy.
1: Én is köszönöm, és alig várom, hogy találkozzunk pénteken. Sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Kollár.
2: Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 6 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Sidepiece Festival Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, World is Mine Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és miben megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este, Kollára lemezjátszók mögött, és megyünk szépen tovább ugyanezen a sebességen.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Is My Mind, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: külföldi sztárfellépők, és ott lesz az összes rádió egy DJ start délután 5-től. Mi a moskollár?
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Mindjárt éjfél, ennyi időnk jutott mára, nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és már bele is csaptam egy nagy kedvenc Kétótól. Turn the lights off, ezt indítom. 0620 311 111 a számunk, ahol lehet üzenni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, én pedig egész éjszaka a legnagyobb kedvenceket válogatom változatosan, és most egy hazai, ami hát hónapokig volt a slágerlisták élén, és két éve, amikor megszólalt ez a dal, mindenki hatalmas sikításban tört ki, teljesen jogosan. A Walmart jön, Szikora Robival itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Vannak itt uncsi dalok? Nem bizony, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy megállás nélkül továbbra is. Most látom Lukála és a Ladder, amit indítok picivel fél egy után.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, akinek van egy középső neve, az Adrian, aki egyébként ezt annyira nem használja, hogy nemrég megkérdezték tőle egy interjúban, hogy szokta valaki így szólítani, és visszakérdezett, hogy miért tennék? Hát, mert ez is az egyik neved, bámond, persze, de nem használom, szóval hivatalosan Ray Adrian Dalton és a Blood Running itt a rádió egyen.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. Reggel 6 őnek Balázsék, jövő héten pedig náluk jön a nagy elfűrészelős daljáték. Szerintem zseni lesz, ahogy ez is. Fastboy és a Good Life!

Vannak, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mindenkinek van álom együttműködés, hogy kivel szeretne nagyon dolgozni. Joel Corinál ez a név például Calvin Harris, de nem mintha nem szeretne a korábbi partnerekkel is együtt, például a Galantis-szal, akivel ilyen nagy kedvencet csinált.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a most vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője. Én egyébként talán a legjobban az ő szettjét várom. Nagyon rendben lesz. Sam Feld, akiről beszélek, aki most Rosalinnel közösen hozza az igazi mai slágert, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy a legnagyobb változatosságban. Most Rácz Gergő és Ív és a Bolondod voltam szólt, a folytatásban pedig az a dal, amit hát évekig fütyültünk, és szerintem még most is egy picit elkezdünk fütyülni, ha meghalljuk. Már-már reflexből mutatom.
1: Ha ezt hallja, tudja,